Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Hannon Rádió.
2: A te hangod.
3: Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tussi, MDMA,

0: persoană tot sune zimaram intrigă.
1: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: Let's go get them.
1: Uh-huh.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Zvekán Péter és Lajko Anett.
1: Jó reggelt! Zoli már itt van, korán reggel. Hát hello, mi a nagy helyzet? Meg itt van velük Ati is, természetesen két hű hallgató, aki 6-0-0-kor szinte mindig ír 90%-ban. Anett, mi nem is találkoztunk a héten.
2: Nem. Jó, nagyon Anett... nehezen bírtam, hogy nem találkoztam veled a héten, de hallgattalak. Hallgattalak
1: egyébként. Igen, tudom, írtál is.
2: Igen, láttam, vagy hallottam, hogy nem dűlőztél az Edinával, úgyhogy megérkeztem,
1: az
2: drágám.
1: Az mit jelent, hogy dűlőztél?
2: Hát, hogy mindig mondtad neki, hogy nem értelek, fejtsd ki bővebben, de én nem értem, mit akarsz mondani.
1: Igen.
2: Most mi a véleményed? Kicsit türelmetlen voltál, úgyhogy
1: türelmetlen
2: megérkeztem,
1: voltam.
2: Drágám, itt vagyok.
1: Jó van. Na, de Anette, voltunk ám milyen üzleti konferencián. Néztél valamit? Voltunk. Beültél?
2: Nem, mert nem.
1: Jó, na, nem baj, de amúgy...
2: Mindig akkor volt dolgom kint.
1: Igen?
2: Igen.
1: Csak azért, mert ott volt velünk hát mit tudom én, mondjuk a Christopher is ott volt velünk, és ő mondjuk volt, hogy bement valamire. Kicsit kamerázott erre, arra, kicsit megnézte erre, arra, körbenézett.
2: Nem akartam csak úgy járkálni, hogy ne mondjam, gyűszmékülni.
1: Nem akartál gyűszmékülni? Pedig érdekes ez, mert ezeket a konferenciákon van nekem is stratégiám, ez pedig az, hogy mindig a szélére kell ülni. Mert tudom, milyen vagyok. Van egy komoly másfajta előadás, ami után
2: rosszat
1: jön megint...
2: Rosszat a gondok, pisilést tudom.
1: Nem, hanem... Meg megint másfajta, akkor szélére kell ülni, onnan ki lehet menni a bármi bajodba. Vagy bármit el kell intézni, van, akkor visszajössz, akkor kivész, akkor visszajössz, akkor ilyen.
2: Ilyen egy igazi bizniszben. El kell intéznie, ilyenek a telefonok.
1: SMS-ek. Ó, direkt vonal, direkt
2: New
1: vonal.
2: New Yorkból.
1: Amerika, Berlin. London, Párizs. Meg minden, ami kell, különben
2: igen,
1: érlem.
2: Igen.
1: Amúgy képzeld el, hogy csináltunk most egy sorozatot.
2: Lehet, hogy így szoktad mondani anyukádnak, hogy figyelj, 11-kor kezdődik az előadás, 11-20-kor majd törrend rám,
1: igen.
2: És akkor hogy kimész, hogy
1: eljátszom.
2: Ez nagyon fontos, fel kell vennem.
1: De akkor anyukámat tudod, át kell írnom különben az ő telefonszámát, ami nagyon
2: igen.
1: Jó név, ami Elon Musk vagy valami
2: igen,
1: ilyesmi.
2: Igen.
1: Hi Elon, yes.
2: Igen, csak véletlenül elnyomod, és azt írt, hogy Ilonka Musk.
1: Ilonka Musk, igen. Ez jellemző rá, nem, abszolút.
2: Tudom.
1: Nem. Különben képzeljétek el, hogy ha már business, állandóan le vagyok nyűgözve attól, hogy mennyire nem ismerjük Szabadkát. Nekem nagyon régóta ilyen veszőparipám az, hogy tudod, hogy végsétál 100-szor a városon, mondjuk a központban, de úgy nem tudod az épületek sztoriát, vagy semmit. Csináltunk most egy sorozatot a Borisszal, akinek a kis ujjában van minden.
2: Tudom, imádom.
1: A Tóth Boris. Tehát hihetetlen. És most megint mesélt. És mesélt épületekről, és röhögtem azon, hogy van például a Népszínházzal szemben ez a Bordó épület. Megvan-e neked, amit jó pár évvel ezelőtt tudod, felújítottak, nagyon-nagyon-nagyon piros volt. Igen. Mondták, hogy nem lesz ilyen piros, majd kifakul, és akkor lesz szép. Hát valóban így volt. Megkapta végre a színét, és gyönyörű. És hogy kiderült, hogy ez az egyik legbefolyásosabb családé volt, a Vojnic család. Ez kb. Most ment ki a netre valamelyik nap, tegnap azt hiszem. És a lényeg az, hogy nekem, hogy ugye eszméletlen, hogy ők olyan urak voltak, hogy különben van ez a gyönyörű palota, akkor utána van hátul, ami a mozi volt, képzeld, az volt az istálló. Tehát igazából az istállóban moziztunk. Az volt a Rádnicski bioszkop.
2: Rádnicski, igen.
1: De hát ott moziztunk igazából az istállóban. És kérlek szépen, azt úgy kell elképzelni az ő életüket állítólag, hogy így van így fentről, le lehet menni egy ilyen gyönyörű lépcsőn, ilyen kovácsoltvas kerítéssel díszített lépcsőn, és akkor lementek, és akkor mondták, hogy hozzátok elő a hintót, és akkor hátulról előhozták a hintót abba az átjáróba, uh-huh. És akkor ott várta őket a hintót.
2: Ott van most a Doris Tence, ott vannak ilyen
1: így van, na, onnan jött
2: kiállításokat
1: a hintó,
2: is szerveznek oda.
1: Onnan jött a hintó, térbe. És akkor az átjáróba megállt a hintó, beült a Vojnic úr a hintóba, és akkor vagy elment a városházába, onnan, hintóval, érted? Tudod, hát. Mennyi? Christopher rögtön kérdezte, nem rokon az Zvekánnak? Mert hogy én is a sarki pótban és autóval megyek. Régen biztos hintóval mentem volna, vagy nem tudom, vagy lóval, vagy szekérrel, vagy mindig. És de vagy elment oda, vagy pedig hát ugye az komolyabb a budapesti parlamentbe, és akkor ment a biznisz. Ja, azért képzeltek. Ez mennyi idő volt abban az időben feljutni Budapestre?
2: Hát hosszú idő, meg gyönyörű volt egyébként. Olyan, én mindig úgy elképzelem, hogy milyen lehetett, mit tudod, szép öltözékekbe így mentek az urak.
1: Igen, biztos. Hát képzeld el. Képzeld el.
2: Villamos.
1: Nagyon-nagyon-nagyon durva lehet, szép. Igen, persze. És akkor folyamatosan ilyenek voltak. Meg aztán volt egy dolog, amit én nem is teljesen fogtam fel. Van különben a Szárit szobor mögött, van egy szintén egy gyönyörű épület, ami van ott egy bank is az mellett jobbról, ha ez így mond valamit neked. Van egy optika, az van azt hiszem alul.
2: Igen.
1: És van ott egy nagy épület. Az volt különben állítólag a Roof palota. Ők meg a Pionér.
2: Tudom, erről készítettek ők már filmet.
1: Igen?
2: A Boriszék, igen. Amikor arról volt szó, tehát a filmben arról van szó, hogy bemutattak, hogy milyen vállalkozók voltak. Tényleg? Szabadkán. Na ki hol lakott, ki hol élt, mert hol
1: tudom miért? Azért, mert erre, erre kíváncsi vagyok. Kicsoda?
2: Csoki.
1: Igen, ő? Mesélj, őt nem hallottam.
2: Nem, hát hogy... pionírosok, igen, de ja, hogy volt, csoki. Akik nem tudom, akik csokoládét ja. elkezdtek gyártani. És akkor volt,
1: ja,
2: volt ez a család, akiknek a, tudod itt a, hát most hogy mondjam úgy, hogy ne...
1: Fel van festve az a nagy...
2: A bás, igen.
1: A, hát az a Brummer.
2: Igen, tehát ők, róluk is csinálta? Mesélt.
1: Ja?
2: Ők is édességeket gyártottak. Igen.
1: A Brummer, igen.
2: És nagyon érdekes volt, mert ő elmondta ebben a filmben, hogy akkor... melyik épület kihez kapcsolódik is. Nagyon érdekes, mert ezek viszont olyan épületek, amikről tényleg keveset tudunk. Tehát, hogy azért úgy megvannak a Szabadka tipikus épületei, amikről azért úgy hallunk gyakran, ismerjük a sztoriát, tudjuk, hogy ki tervezte, de hogy ezekről az épületekről keveset tudtunk, és ez egy nagyon jó film egyébként. Mindjárt megmondom, hogy mi a címe.
1: De ez fenn van a YouTube-on?
2: Fönt van, igen, meg komolyan? A Pannonon is lement egyébként.
1: Ah, szuper, na, érdekes dolgok ezek különben, amit Anett mond, és valóban, és nekem tudom, mi volt a fura? Próbáltam elképzelni, nem teljesen tiszta nekem, tehát hogy azért régen másképp nézett ki ez a város, de hogy állítólag a Tokió lakótelep, ahol most van, ott volt nekik a gyáruk. Mert hogy ők az ablakból látták a gyárat. És volt ilyen is.
2: Nagyon
1: na most
2: jó.
1: Ez nagyon na, másképp szuper. Állhatott. Nyilván ez az egész, amit aztán biztos a háború alatt lebombáztak, vagy elvettek, vagy mit tudom, mit csináltak, és akkor megszűnt. Szörnyű időszakok vannak, és szörnyű történetek. Hát ez, a, ez az egész Pionírnak is egy a tragédia, hát
2: igen, az
1: egész
2: városa.
1: Története. Igen, van egy ilyen? Uh-huh. Küld már át nekem ezt, kérlek. Ha nem esik nehezedre, Messengeren, különben, úgyhogy volt ez is. Ja, meg a másik, ami meglepődtem, az tök, és ez egy tök érdekes info, hogy a Népszínháznak szemben, most egy másik oldalról, ahol a sarkon marad a hatalmas könyvtár, a gyönyörű épület, ahol a Paska atyának is van a lakáséterme, ha tudjátok, az az épület, az pedig ilyen bank volt. És ugye erről árulkodnak jelek. És én nem tudtam, hogy ott a bejáratnál van egy méhkas.
2: Ilyet a kaptár, persze.
1: Ezt ismered?
2: Az azon az épületen több kaptár is van.
1: De
2: egyébként.
1: Hogy állítólag a Európában, bárhol, hogy ez a kaptár szimbolizálja
2: én
1: az, hogy
2: tudom,
1: ez...
2: Én ezt már 10 éve tudom, minimum, vagy még régebb óta. Meg a hát mókus.
1: Meg a mókus is van mókus rajta, is igen. Van, igen. De hogy a kaptár az biztos, hogy akkor nagy valószínűsége az egy banki intézmény volt valamikor. Úgyhogy na, érdekes, érdekes dolgok,
2: nagyon
1: úgyhogy végigjártuk.
2: Igen, és szuper a Borisszal részleni ezeken a
1: Borisz nagyon vág
2: sétákon.
1: Ezeken.
2: Én tavaly voltam a temető sétáján.
1: Na, és az milyen mesé?
2: És az is nagyon érdekes, és ráadásul pont olyan napon mentünk, amikor végtelenül hideg volt, meg köd, ilyen nyírkos idő.
1: Aha, ilyen spooky volt.
2: És akkor bejártuk a temetőt, a Bajai úti temetőt, és akkor ott hát ott megnéztük a sírokat igazából, tehát ott sok mindenkinek van egyébként sírja.
1: Mármint ismerte személyeknek. És
2: igen, igen. Aha.
1: Igen, erről hallottam én is, mert Attila mondja, hogy apám ódákat tud zengeni a szabadkai épületekről. Valóban, tényleg érdekes.
2: Hírta ezt? Attila. Ja, Attila.
1: Uh-huh. Igen, igen, igen, igen. Úgyhogy igazából szép, meg aztán ugye vannak ezek a sztorik, amik így feljöttek mostanában. Fontos dolog ez, mert épp azon gondolkoztam, hogy mi itt a rádióban nyilván nagyon sok... Úgyhogy igazából szép, meg aztán ugye vannak ezek a

0: Ő a Bíró Károly, és tudják, hogy a Bíró Károly alatt épült fel a Városháza, a Vigadó, a Női Strand, a Zene Pavilon, hogy ez így gondolod, biztosan, hogy ez megvan?
1: Persze.
0: Szóval ez érdekes dolog, figyelj, belegondolni, hogy ez eszméletlen.
1: Képen vannak, tehát hogy most akik mondjuk elmentek arra az eseményre, ők alapvetően igen, tehát tudják.
0: Nem, hát én csak mindig így felmerül a kérdés, hogy így tudod, hogy ez így elég jó átveremányomva, hogy így mondjuk az arra sétáló ember,
1: behívhatnánk,
0: vagy nem tudom,
1: egyébként behívhatnánk a Boris, majd ott ilyen minden szentek halotta napja kapcsán, igen, pont ezekről a sírokról beszélni a reggeli műsorban, mert nagyon érdekes ez is egyébként, hogy kik mindenki van eltemetve szabadkai temetőket.
0: Hát
1: itt persze van a Blifka, Bíró Károly, ugye, nem tudom, Székely Tibor, Munk Artúr, Konnen család,
0: tényleg?
1: Akikhez tartozik ugye a Palicsi Tító villa, uh-huh, vagy akiké volt Lányi Ernő, zenesuli alapítója, még az ő nevét viselje mai napig. Úgyhogy nagyon sokan van.
0: Na úgyhogy ezért érdekes ez az egész történet.
1: Iván Szárics István. Ah. Igen, neki nagyon érdekes sírja van.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Úgyhogy na, lenyűgöző igazából, sőt, ami még lenyűgözőbb, hogy miután már az épületekről tudsz, akkor utána elkezdett nézni a részleteket. És ezt valakinek mondania kell, mert én nem egyszer álltam úgy, hogy például mikor Borisszal dolgozunk, hogy így, Boris, oké, de én nem látom, hol van az, amiről mesélsz. Mondjuk, hogy nem tudom, a könyvtáron vannak sellők, de mondom, hol? És akkor magyarázni nekem, hogy látod, az a sellő. És akkor, még ha nézem, akkor se látom. És akkor tudod, aha, mondom, jó van, oké. Szóval nem, érdekes dolog ez nekem, nagyon-nagyon-nagyon. Már az érdekes dolog, hogyha van egy olyan hely, ahol mondjuk végigsétálsz minden nap, mondjuk a tipikusan megvan, hogy merre mész, az is egy érdekes játék, hogy egyik nap csak emeld fel a fejed. Mert mi mindig ugyanazt a szintet nézzük, és ha felemeled a fejed, akkor hirtelen látod, hogy ja, nézd, ezt észre se vettem, nem tudom, egy ilyen épület, egy ilyen díszrész, egy olyan valami, na mindig, szóval, hogy ez
1: nagyon szépek, én imádom ezt különben. Történet. Én mindig úgy sétálok végig, hogy megnézem. Ha százszor láttam, akkor is megnézem.
0: És múltkor különben ugyanígy felnéztem, tudod, hol sokat megyek át az 51-es divízió utcán, ez a Tesla piac előtt, és akkor megyünk úgy kifelé. És ott alapvetően érdekesen alakul az egész utca, ugye úgy körülbelül a körforgalomig vannak ilyen lakóépületek, és utána a lakóépületek után pedig olyan, hát olyan nem is tudom, olyan nem gyárak azok, de ilyen valami üzlet,
1: valami
0: központok,
1: cégek,
0: vagy valami cégek vannak.
1: Olyan kis, elég ilyen kis pusztaság van ott még.
0: Hát amúgy most még, de hát alakul az, és egyszer csak felnéztem, van ott egy pár cég, van egy nagyon fura épület, amit
1: ja, egy ilyen kocka alakul, ami így felfordítva.
0: Elfordított kocka, egy pici elfordított kocka, meg egy őrült nagy napelemes garázs. Ennyi.
1: Igen, nem
0: és
1: tudom,
0: így nem értem, és ott soha sincs senki.
1: Egyszer majd
0: soha
1: elmegyünk oda.
0: Egyszer esküszöm, bekapolok, egyszer megkérdezem, hogy ne arra gondolják, ezt nem bírom tovább nézni, mi ez itt? Magyaráz, valaki kezdődik elmész, hogy hülyének néznek totál.
1: Nem néznek, én egyébként abszolút el tudom képzelni azt, hogy én oda így állítsak be.
0: Abszolút, de tényleg, hogy...
1: De ilyen hangon, hogy így, jaj, nagyon régóta nézem, és nem tudom, mi ez az épület.
0: Milyen? Mondja már. De utána van egy nagy kocka épület, és mondjuk felnéztem, és én azt nem vettem észre. Annak a tetején van fa. Egy nagy fa van a tetején.
1: Igen, ott valami épületnek van fa a tetején. Igen. Annak a kockának?
0: Igen. Igen. És este világít az egész fa. Úgy alulról meg van világítva. Nekem akkor tűnt fel. Mondom, wow. Azért az nem semmi. Bécs van tele ilyennel. Ott rengeteg. Nekem most felhívták a figyelmet, hogy nézzek fölfelé, rengeteg a fa a tetőkön. És amúgy tényleg. Sőt, különben Olaszországban voltam ott Lukkában, aminek az a különlegesége, hogy vannak ilyen tornyok, olyan kis mini várfallal van körbevéve az egész város, és közben a városban pedig vannak ilyen őtornyok, ezek ilyen 80 méter magasak, és akkor amikor felmész, akkor tetején vannak fák. Azt mondom, milyen érdekes, még nem rengeteg, de mondjuk négy fa. És tök jó néz ki.
1: Igen, azok jól néznek
0: ki. Igen. Érdekes, azok a fák ott el tudnak lenni. Szóval igen, legyűgöző ez nekem.
1: Hát azt egy ismerősöm épít egy házat, és akkor ezt ő úgy terveztette, hogy akkor fönn a tetőn, és akkor mindenféle
0: ott
1: növények.
0: Fák?
1: Igen. Hát most nem fák, de mindenféle növények. Uh-huh. Tehát úgy ráültetve.
0: Meg amúgy különben, ha már építészet, és akkor meg modernkor, akkor nagyon érdekes az, hogy Szabadkára is bejöttek ezek a penthouse-ok. Ez azt jelenti, hogy a legfelső emeleti olyan nagy lakás, aminek úgy általában van terasza is, és ezek a teraszok különben gyönyörűek, és ezeket mi nem fogjuk látni soha, mert ugye annyira magasan van, hogy nem tudunk rálátni, és ennek ez is a lényege. De ott egész komoly, érdekes, és én ilyenben nem voltam, hát, de voltam egyszer. Egyszer forgattunk ilyen penthouse-t, igaz, különben a tengerem, és akkor láttam,

0: Azt képzeld el, hogy milyen az, amikor az épület tetején egy 450 négyzetméteres penthouse-t forgatunk, aminek csak a terasza volt ebből 150. Képzeld el. Tudod, mekkora terasz van? Az már akkor, mint egy udvar. Az
1: igen, de ez nagyon fura, mert én még Pesten voltam egy lakásban, ahol meg nagyobb ilyen 40 négyzetméteres a terasz.
0: Á, hát az már fantasztikus.
1: De az is durva, és tudod, így kiléptem a teraszra, és így balol, a jobb oldalamon ott be van rendezve egy ilyen kis rész, tudod, aha, ilyen kis azt. Akkor balra nézek, nézem ott is. Nézek ugye az épület sarkára, tehát hogy úgy nézek tovább, balra látom ott egy ilyen fészek, vagy nem fészek hinta, hanem ez a csepp hinta.
0: Aha, igen.
1: És én megyek tovább, és látom, hogy jó, hát ez itt még így kanyarodik be, ilyen elalakba a terasz. És valami 4-5 helyszín így be van rendezve a teraszon, van ilyen kanapé, és akkor van ez a csepp hintás, akkor van ilyen sima asztalos, igen, tető alatt.
0: Wow.
1: És így, mondom, na mekkora ez a terasz? És mondjuk, hát 40 négyzetméter.
0: Igen.
1: Baszus.
0: Nem rossz.
1: Mi megszoktuk Szabadkán vannak olyan teraszokon, hogy csak épp így kiállsz, és örülhetsz, hogyha így mondjuk.
0: De most az egyik ügyfelünk bemutatta nekünk igazából kettő is van Szabadkán, akivel dolgozunk, és mutatták nekünk ezeket az új nagyméretű csempelapokat. Mm. Ez ami ilyen őrület, ilyen 270, meg nem tudom milyen igen széles, egy méter.
1: Ja, csak azt nagyon kevesen tudják lerakni.
0: Igen, mert most már vágom. Én bevallom nektek őszintén, nem teljesen vágtam, hogy mi a zsenialitása ezeknek.
1: Felhelyezni, mert inkább falra teszik fel, nem?
0: Igen, de tudod mi a trükk, hogy csinálják ezt, igen, csinálják ezt, különben általában központi, ha szép nagy a fürdőszobád, akkor egy ilyen gyönyörű mintásat veszel, az lesz a központi eleme az egésznek, mondjuk ott a mosdó van, meg a tükör, meg mintás, akkor a többi meg tudnak hozzá hasonló csempéket kínálni, de azon gondolkozom, és az egyik dolog, ami nekem leesett, hogy az a zsenialitás, ezeknek a mestereknek is azért drágák ők, mert amikor szóval, hogy simán kerülhet 600 euróba egy ilyen csempe. És akkor az van, hogy azért, mikor tudod, az a mesternek most bele kell vágni a 685, mert hogy majd részt, mert hogy majd ott jön ki a csap, ott jön be a csatlakozó, ott van az elszívó, nem tudom micsoda.
1: Na, én abban bele sem mernék vágatni.
0: Egy rossz
1: semmit
0: mozdulat, az 600 euró mínusz. De hát, azért ez egy nagyon komoly feladat, és azt fel is kell emelni, be kell vinni az ajtó. Szóval ez egy rohadt komoly dolog. Ez egy rohadt komoly dolog, ez ilyen drága ez, szóval ezt meg kell érteni. De azért kezdtem ezt elmesélni, mert ez a terasz méret miatt én arra gondoltam, hogy vannak nálunk teraszok és sok olyan terasz a lakásokhoz, ahol ez a csempe túl nagy. És ezt le kéne vágni, és egy darab csempe lenne az egész terasz. Rengeteg terasz van, ami 270 per egy tű kisebb.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ez őrület. Én voltam egy vadonatúj lakásban, nem tudom, egy 8 hónapot, és ott is azon nevettem, hogy annyira picike volt a terasz, hogy én rájöttem, hogy ezt nem is használom.
1: Igen, nagyon nem érdekes, amikor egy kis pici, az
0: nagyon
1: minek
0: picike.
1: Most tényleg, hogy kiállsz.
0: Hát jó, picike. Nekem mindig csak az jut az eszembe, hogy most az, hogy kiülj meginni egy kávét, nem tudom elképzelni. Valószínű, aki mondjuk cigizik, akkor kiállod a cigizni, az másra nem jó. Vagy kiküldöd a vendéget. De nem tudom elképzelni, hogy mire jó az még.
1: Meg televe hosszú vagy, de most leülsz oda, a lábaid így lógnak. Lelógnak.
0: Ráadásul az olyan volt különben, hogy ilyen, hogy mondjuk ilyen egy méter magasan, az fel volt falazva, és akkor volt egy ilyen kis dísz vas rajta, és akkor utána a többi a szó. Szóval én mikor leültem, akkor én igazából falak között voltam. Szóval olyan, mit tudom én,
1: jó is meg. Az is rossz különben.
0: Hát jó is meg nem is, mert egyik rész, hogy nem látnak be.
1: Hát attól függ, hogy hanyadik emeleten laktam, 8. emeleten, hát ott mondjuk
0: igen,
1: ilyen.
0: De ez második kombol.
1: De ott is ilyen beton volt a terasz, és nekem is az olyan fura volt. Habár azt hiszem, hogy az oldalán meg rács volt, vagy valami ilyesmi, hogy egy részen úgy kiláthattál, de ott meg olyan hülye volt a kilátást, hogy de meg nem igen néztem, most minek nézek oda.
0: Viszont nagyon tetszik, a tesómnak van egy barátja, Budapest egy gyönyörű helyen, és ugye nagyon szép az, amikor olyan környezetben laksz, hogy rálátsz valami dimbes, dombos valamire, vagy pedig valami erdős részre.
1: Na, ez
0: részre,
1: a lakás,
0: vagy
1: ahol voltam, ez ilyen.
0: Na, és Budapesten kezdett, de voltam egy, na igen, és én is voltam egy ilyen részen, és nagyon szép volt az, hogy van egy hatalmas nagy lakás, gyönyörű nagy belmagasság, meg gyönyörű terek, meg minden, és hogy a nappali az olyan, hogy szóval ilyen hosszú az egész lakásnak ez a fő rész, és van egy konyha, egy ebédlő, majd jön a nappali, és a nappalinak a vége, és amilyen széles a nappali, és amilyen magas az a nappali, az mind üveg.
1: Oh.
0: És a kilátás pedig ilyen dimbes, dombos, tudod? Hallod, azért van egy
1: feelinget. Az
0: de ezt majd a takarítónő megcsinálja.
1: Jó.
0: Nem laksz ilyen lakásban úgy, hogy te takarítod az ablakot. Szerintem. Jó. Meg nem tudom, meg lehet, hogy ez különben...
1: Otthon se szoktam, hogy sem
0: látod, a kis akkor...
1: házikomba, úgyhogy...
0: Tudom, én is mindig különben... Hát én így is elfagyok a takarításba.
1: A munkát ezt elvégeztetem.
0: Ah, én rossz vagyok ebben, de abla... én próbáltam pászol ablakot, most én bevallom, én nem tudom.
1: Az ablakmosás ez egy
0: nem tudom.
1: Hatalmas nagy hülyeség. Egyrészről azért, mert Szabadkán végtelenül homokos, poros.
0: Poros, nagyon.
1: Megmosom az ablakot.
0: Igen.
1: Két nap után áll a por az utca felől rajta. Minek? Mit kínlódjak? Aztán ott idegeskedek. Jaj, innen süt a nap, onnan süt. Jaj, stráfos, jaj, csíkos. Mindenkinek megvan a saját technikája. Ugye mindenki, egy időben mindenki az újságpapírra esküdött.
0: Igen.
1: Hogy azzal lehet.
0: Emlékszem
1: gyerekkoromból is mindig.
0: Na,
1: most már én
0: kell
1: nem
0: csinálni?
1: Tudom.
0: Hát ez
1: így.
0: Galacsint,
1: és akkor így
0: ugye?
1: Lehúzod. Há. Ami oké, mert attól egyébként nem marad stráfos,
0: aha.
1: Az tényleg működik, vagy működött, addig, amíg nem változtattak valamit a nyomtatáson, vagy tehát valami
0: ja,
1: történt a nyomdában,
0: jó.
1: Mert ha mondjuk te műanyag üveget, vagy műanyag ablak üvegét mosod,
0: na.
1: Akkor az a fekete festék, az befesti az ablakodat, a keretet,
0: szélét.
1: A fehér keretet.
0: Jó. És ez nem jön le?
1: És folyik úgy rá. És
0: ja,
1: olyan,
0: folyik.
1: Igen. És olyan
0: ja, hogy alulra lefolyik. Aha.
1: Igen.
0: Nem tudom, én próbálkoztam az ubrusszal.
1: Igen.
0: Hát úgy közepesen sikerült. Nem tudom, hogy van még a Magic Kröpa. Hogy
1: ja,
0: azzal lehet-e?
1: Én azokat a Magic Kröpákat nem szeretem.
0: Nem szeretem?
1: Nem, nem
0: á,
1: tudom, miért,
0: nem.
1: Nekem nem elég Magic. Az
0: nem
1: az
0: elég
1: igazság,
0: Magic?
1: Nem.
0: Nekem elég jó.
1: Vettem, nem tudom, 2 éve egy ablakmosót. Az egyébként oké. Okay. Ez most úgy tetszik. A kinti ablakokat nem én szoktam megmosni, de az ajtókat, bent, tükröt, ilyesmit,
0: ez azzal
1: mosom. Hát lehúzós, olyan, hogy ugye van a saját kis tartály, amiben benne van a szer, és akkor spriccantod, és akkor úgy lehúzós, hogy fönt van az a gumi lehúzó.
0: Igen.
1: Vagy
0: alul.
1: Nem. Alul van a gumi lehúzó, fönt meg egy ilyen rongyszerűség.
0: Á, ja, vágom.
1: És azzal szuperül, tehát az a rongy, az működik egyébként, az oké. Okay. És az tök jó, azt leveted, kimosod, viszlát.
0: Igen.
1: Az jó. És
0: na,
1: most eddig,
0: jó.
1: Nem tudom, próbáltam ilyen, van a Lidiéknél lehetett venni, az már úgy néz ki, mint egy porszívó, így nem tudom, zúg, akkor lehúzod, de akkor valahogy nem tudom, ilyen automatizált valami cucc.
0: Van az a mágneses, azt láttad?
1: Jaj, azzal szokták kívülről, hogyha
0: így
1: nem
0: van.
1: Tudsz kimenni.
0: Igen, de hát
1: hogyha a lakásban laksz,
0: kinyitod
1: mondjuk,
0: az ablakot, ugye
1: tudsz,
0: egyik oldalra rárakod, meg a másik oldalra, és
1: azt
0: te belülről
1: tetszik.
0: Mosod, és ő kívülről pedig
1: azt
0: követ.
1: Tetszik. Igen. Biztos, hogy az sem működik normálisan.
0: Hát valószínű. Vagy tudod olyan, hogy nem tudom, a 8. vagy, és akkor rárakod, és akkor jobban meghúzod, akkor abban ott leesik, akkor mérges vagy, akkor
1: igen.
0: Valakire rá, és akkor beperel. Az különben olyan érdekes dolog, hogy egyszer emlékszem, hogy valami gyerekek voltunk, rosszak voltunk, és egy emeletes házból dobálgattuk valami kis hülyeséggel az embereket lent. És az egyik különben, az egyik ember felháborodott, és bejött a lakásba, és becsöngedett a házba, és a szülőknek elmondta, hogy nem tudom, mit csinálnak a gyerekek. És a mai napig néha eszembe jut, hogy honnan a francból tudta, hogy az ablak az melyik? Hát igen, most valaki dobálna
1: hát,
0: bármelyik épületbe.
1: Biztos ott rihegtetek, röhögtetek, kidugtátok a fejeteket.
0: Hát jó, de honnan tudsz bemenni, látta. És honnan tudod, hogy az melyik lakásba kell fölmenni?
1: Nem tudom, lehet, hogy ott lakott ő is az épületben, vagy valami.
0: Ja, maximum így.
1: Ja, én is nagyon rossz gyerek voltam, én meg zöld szilvában, vagy hát nem én, nem csak én meg a fiúk. Nagymamám, még nem voltam, akkor mindig fiúkkal játszottam ott az utcában, az összes égedelem gyerek az ott a mi bandánkban volt.
0: Jó.
1: És zöld szilvában, meg... Nagyon szégyellem. Igazából nem szégyellem, mert gyerek voltam, mindegy, meg üveggel dobáltuk a néniket.
0: Üveggel?
1: Igen.
0: A néniket?
1: A néniket, akik
0: az
1: mentek
0: baj.
1: Biciklivel. Bebújtunk így az árokba, lefeküdtünk. A fiút mellett voltak ilyen, vagy vannak most is ilyen nagy árkok.
0: Igen.
1: Lefeküdtünk, és vártuk, és a fiúton jött egy néni, akkor amikor elhaladt így előttünk, akkor
0: komolyan?
1: Amikor háttal volt felénk, akkor így... Megdobtuk.
0: Az igen?
1: Igen.
0: Hát azért az.
1: Igen.
0: Nem semmi, hallod?
1: Igen. Vigyázni kellett velünk.
0: Nagyon-nagyon
1: jobb
0: nagyon
1: volt vigyázni.
0: Igen. Na szóval ilyenek vannak, figyeljetek. Ti hogy mosátok az ablakot? Mi a legjobb módszeretek? Írjátok meg, kíváncsi vagyok, mikor
1: eljutottunk a szecessziós épületektől az ablakmosásig,
0: hát,
1: igen. Így a realitásban.
0: Leegyszerűsítünk.
1: Igen.
0: 063-605, itt van velünk különben Viktor is, és hát repülünk el az első zene.

0: közérdekű információ következik.
1: Áram kimaradás csak Horgoson lesz ma. 12:30 és 13:30 között a Pontosan. Popó utca páros oldalán.
2: Popó utca! Popó utcában. Na nézzük, hogy mi újság a határon, ugye még nincs minden nyitva, de már Horgos 2:05-2:45, szóval ő már csinálja a dolgát, ahogy szokta, és ugye Magyarországról Szerbiába pedig könnyű a bejutás, általában így van ez, kivéve amikor jön majd a nyári időszak, meg az ünnepi időszak, akkor egy picit nehezebb a történet, de alapvetően oké. Aztán mi van még, ugye időjárás, ami nagyon érdekes alakul, mert folyamatosan ugyanolyan az idő.
1: Nagyon jó meleg
2: minden
1: van.
2: Reggel hideg van, gyönyörű. És minden
1: nincs
2: napközben.
1: Nincs is hideg most.
2: Reggel itt hideg van. Jó, van, te igen, te rövidújóba jöttél reggel, és azért az bátor volt.
1: Végül is beteg vagyok, miért ne jöttem onnan rövidújóba.
2: 8 fokba bejött a drága rövidújóba, én kabátba, de aztán később meg nőnek ki lesz jó, mert hogy 23 fok lesz, és utána pedig... Ja, de nézd különben, most azt mondja, hogy jövő pénteken leesik a napi csúcs 16-ra. Hű, hát az már fűtéses időszak, ne hülyéskedjetek. Indul a fűtés? Már én valamelyik nap már bekapcsoltam a klímát, mi hogy is, kicsiket ráfűtsön.
1: Mi is, hát az Oli is begyűjtött egyik reggel. Komolyan? Igen, már alig várta.
2: Kandallóban?
1: Aztán majd megkérdezem ott január végén, vagy február végén, hogy na, még mindig bejön
2: Bányákos, a fűtés. De úgy látszik, régen mindig azt mondta nekem a Zoli különben, hogy bármilyen fád van, szóljál, viszem, és mindig is vitte is. Aztán láttam, hogy ideje nem viszi. Mondom, Zoli, van egy csomó fám, nem viszi? Úgyhogy ez azt jelenti, hogy tele vagytok fával.
1: Gombos. Majd onnan
2: Gombosról
1: hozzuk.
2: Jön.
1: Persze. Majd jó, jön hát. Most.
2: Őrültek hát.
1: De jött mindenhonnan.
2: De tényleg ez egy idő után beindul, nem?
1: Ez nagyon beindul, de ez volt a legjobb egyébként.
2: Ez őrület.
1: Tavaly volt egy farakás az utcánkban valaki előtt.
2: Igen? És találtak, hogy nem kell.
1: És ott állt. Hónapokig ott állt.
2: Tényleg?
1: És látták a gyerekek, hogy ez a fa, ez nálunk ilyen vicces, mert hogy a férfiakat két dolog szokott érdekelni. Általában az egyik a katonaság, de lesz majd egy ilyen fűtés témánk, majd erre beszéltek.
2: Jó, de mi?
1: A másik meg a fűtés. Tehát, hogyha férfiak valamiről beszélgetnek, az vagy
2: fűtés.
1: Az, hogy
2: no,
1: te hol voltál katona, tehát a férfiak életükben először találkoznak egymással, akkor az első kérdés az, hogy na, te hol voltál katona?
2: És,
1: de esküszöm, jó, már ti generációtok nem, mert ti civilek voltatok, mert mit tudom én, de jó. Hogy alapvetően ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos kérdés. A másik meg a kimivel fűt. Én megőrülök, komolyan mondom, én már írni fogok egy tanulmányt erről, hogy kimivel a férfiak fűt? Folyton arról beszélnek, hogy kimivel fűt, és amikor ilyen társaságban már meghallom a fűtés szót, akkor már rosszul vagyok, mert tudom, hogy végtelenül hosszú lesz, mert ilyenkor minden férfi nagyon hosszasan ecseteli azt, hogy akkor ezzel fűtöttem, de áttértem, aha. De nem tudom, hogy megérné-e a harmadik aha, dologra áttérni, és akkor egyébként én ennyit költök rá, és nem tudom, és megőrül a kettő. Tehát, hogy
2: wow.
1: Igen, ez végtelenül frusztrál.
2: Irritál?
1: És a gyerekek látták, hogy akár, tudod, és az apámnál láttam mindig, hogy nem tudom, sétálunk az erdőbe, ó, de jó ez a fa, az milyen jó lenne, ez elég lenne mennyi, nem tudom, ilyen hónapig fűtésre, meg meg tudod. És az Zoli elkezdte ugyanezt, hogy itt állnak ezek a fák, ez nem viszi el senki, tudod. És a gyerekek ezt mindig hallják, és a Marci jött haza a suliból, és ott az utcán álló farakásból elvett egy rönköt, és ő azt hazahozta. És én mondom, te atya úristen, ez olyan, mint hogyha valami, nem tudom én, milyen szegények lennénk, hogy nincs pénzünk tűzifára, meg lehet, hogy hozza a gyereki, lopja a
2: szomszédból.
1: És mondta, hogy ezt ő ajándékba hozta a Zolinak.
2: Igen, az szép. De különben de kiderült, mi a sors annak a farakát?
1: Nem hát kérdezték? Utána behorták.
2: Ja, az övéké volt.
1: Persze,
2: ja, csak úgy nem vitték be?
1: Nem vitték be, és akkor gondolom, amikor meglátták, hogy a szomszéd gyerek elkezdik hazahordani, akkor inkább behordták.
2: Akkor behordták, hihetetlen. Nem, nekem az a meglepő, különben nálunk is a társaságban, ugye amikor feljön ez a fa, mert nekünk is van egy barátunk, aki így fával tüzel, és akkor ő nálam akkor most elviszi, mert Zoli már leállt, akkor ő átvette. Mert ő például nálam, hogy van ez a teljes átépítés, vagy volt most már, hogy lassan vége, hogy az egészen elképesztő különben, hogy mikor kezditek kibontani a dolgokat, hogy ott mennyi anyag van egy házban. Az eszméletlen. Ajtók, ablakok, nem tudom, előszobacuccok, erre, küszöbök, nem, az őrület. Az nem tudom, hány köbméter fa. eszméletlen. Hát és azon gondolkoztam, hogy valamikor ezt valaki kifizette drága pénzé. Ebbe ez a
1: persze.
2: Szörnyű.
1: Hát amikor mi is bontottuk azt a nagy épületet ott nálunk.
2: Hát igen. Ott is
1: mekkora
2: voltam.
1: Gerendák voltak, és azok tök jók, azok egyébként teraszra lettek felhasználva.
2: Igen?
1: Hát a kománk elvitték, a Zsófiék elvitték.
2: És ők felhasználták?
1: És ők felhasználták.
2: Na, igen. Szuper.
1: Akkor ott meg volt ugye a másik kommám, a Lacek is.
2: Téglát,
1: azt hiszem, hogy neki a tégla kellett. És akkor végül csak a cserép maradt ott gyakorlatilag, még valamennyi falanyag, nem, azt eladta.
2: Ja, azt meg, na látod.
1: Orosz fickó vitt el belőle valamennyit.
2: Na wow, így kell ezt csinálni. Így kell csinálni. Újrahasznosítása legmagasabb fokon. Nekem az ott a meglepő különben, hogy nem tudom, hogy láttátok, hogy milyen ma egy ajtó, egy beltéri ajtó. Hát van egy kerete, azok ilyen, van egy tok, oké, az fa. Tehát ezek a keretek, ezek a borító lécek, ezek már nem is tudom milyen anyag, valami. Akkor ugye van maga az ajtó, külön van egy küszöb, ha kell, de sokszor most már küszöb sincs, és stb. Na most régen, mi nem értettük, hogy kell, mikor mert a legelső ajtót képzeljétek el, az kitalált az én Filip barátom, meg én ismerette, és a Filipet volt itt nálunk, és majd ő meg én kiszedjük. És mi erővel elkezdjük verni ki azt a tokot, és láttam, hogy már mindjárt kidől az egész fal. Mondom, Filip, hogy van ez összerakva? Mondom, hogy nem érte. Baszus, tudjátok, hogy a régi fatokok hogy voltak berakva? Azok össze vannak csúsztatva. A küszöbbe bele van csúsztatva az oldala. A teteje bele van az oldalába, és igazából ez egy fix fakeret. Jesus
1: persze.
2: Christ. És az van még ilyen hatalmas szögekkel valahogy beütve. Én nem is értem. Hogy csinálták régen? Azért kicsikét... A minőség az kicsikét extrémebb volt régen, mint most. Most valószínűleg egy ilyen eresztés, meg egy ilyen fajtó manapság, az lenne egy biztos egy 5-600 euró, hát régen ezt vették, ma már nem így van. De mindegy, de közben meg változik az anyagár is, meg mikor melyik a drága, meg az olcsó, hát pont külön ez, igen, mondjad csak.
1: Nem, semmi, csak a küszöb, ez a küszöb ennyire érdekes dolog egyébként. Te is mondtad, hogy mostanában már nem divatos küszöböt igen. tenni a igen. helyiségek közé. És a múltkor így elkezdte a fantáziámat piszkálni, hogy oké, de hogy ezt miért találták egyáltalán ki?
2: És miért?
1: Vagy hogy mi ez a küszöb dolog? És ez tök érdekes, mert hogy nem csak ilyen építészeti, vagy ilyen gyakorlatias dolgok miatt volt, vagy van küszöb a házakban, hogy most mit tudom én, szigetel valamennyire, nem megy át a hideg az egyik szobából a másikba, ha valahol fűtesz a másikba, nem, mit tudom én. Hanem ez egy ilyen éles határvonal is, nyilván. Meg hogy régen úgy tartották, hogy a küszöb alatt laknak a szellemek.
2: Ja, volt ilyen?
1: Volt ilyen, igen. És például van ilyen, tudom, hogy van ilyen babona is, hogy küszöb alá tesznek babír levelet, mert hogy az megvéd téged a gonosztól.
2: Hát akkor nincs ugyan küszöb, akkor nincs régen gonosz.
1: Hát nem, de hogy ezt így tartották egyébként is. Hogy és például, hogy tilos volt a küszöbre rálépni, mert azzal fölébresztették, meg megsértették a házban lakó védőszellemeket, ezek ilyen védelmező szellemek voltak, úgy tartották. És teljesen érdekes, és mondjuk az volt mondjuk ez, hogy a küszöbön átemeled a mennyasszonyt, ugye ez
2: jó,
1: is egy
2: ez
1: ilyen
2: volt,
1: szokás.
2: Igen, hogy ne.
1: Ennek is az volt a szimbolikája, hogy te megfogod a mennyasszonyt, átemeled a küszöbön, hogy véletlenül se lépjen rá, és ne történjen vele semmi rossz.
2: Uh-huh.
1: Tehát, hogy ezek ilyen...
2: Szóval mi teletettük az egész házunkat ilyen bombákkal.
1: Igen.
2: Igazából.
1: Igen,
2: ja, akkor ezért nincs igen. Most ma már küszöb. Igen. Nagyon érdekes volt, mondtam, mikor készült a dizájn, hogy nem akarok. Most mondom, hogy akarok küszöbe. Mondtuk, nem. Mondom, hogy nem. Hát azt mondom, ma már nincs küszöbe. Hát de mondom, hogy nincs küszöbe. Mondom, hogy akarok küszöbe. Nekem azt tetszik, hogy van egy ajtó, egy küszöbe, azt mondta, hogy hülye vagy. Nem lesz küszöbe. És akkor megállapodtuk, hogy volt egyetlen egy hely a főbejáratnál, meg ott a nappali rész, meg amit tudom én, ahol nagyobb volt a szintkülönbség, hogy oké, ott lehet küszöbe, de hogy máshogy így nem lehet küszöbe. Hát én most nem tudom, hogy miért jó ez, hogy nincs küszöb. Miért főbuknak benne az emberek? Miért nem szeretik?
1: Hát tudunk járni,
2: hát de olyan
1: látunk,
2: szép
1: tudjuk,
2: az a küszöb. Csak én vagyok egyetlen ilyen hülye, hogy ilyen küszöb mániás vagyok.
1: Meg ne hagyd magad. Most a trendek változnak. Most oké, most nem divat a küszöb, de egyébként még most kimondja meg, hogy mi a divatos. Ugyanez, mint amit múltkor beszéltünk az abszolút minimalista házakról. Minimalista házak nincs lelke. Ott nincs semmilyen személyes tárgy, ott csak az nézett, hogy igen, legyen egy kanapé, legyen egy asztal, legyen egy tévé a falon, meg a nem tudom, milyen LED-világítás, és ennyi.
2: És
1: ez nem otthon. Ez nem otthon, ez egy ilyen kiállított tér.
2: Dobáldán is megérkezett. Jó reggelt, Dobárdám, a korán kezdesz, mi van? Mi van? Dobárdám, különben múltkor tegnap, vagy mikor megosztott egy érdekes dolgot, valami applikáció van most, ami működik Szabadkán, és egy ilyen, hogy állítólag egy olyan applikáció, amiben benne van az összes taxitársaság, vagy valami ilyesmi.
1: Fogalmam sincs.
2: És hogy akkor állítólag úgy tudsz hívni taxit, hogy ezen az applikáción keresztül. Dobárdám, mi ez? Írd már le. Most már
1: nem tudom, nagyon rég taxista.
2: Aha, én is. Abszolút. És itt van velünk Albert is. Szevasz, Albert, na mi a helyzet? Te mész munkába. Albert, aki hihetetlen, hogy Topolyán lakik és Kiskunhalason dolgozik a kórházba. Eszméletlen, hogy ő ezt a távot minden nap lenyomja.
1: Láttuk azt a kórházat, te mutattad meg, amikor átbicikliztünk.
2: Igen.
1: Hogy hol dolgozik.
2: Igen, igen, mentünk múltkor arra, és mondtam, itt dolgozik az Albert. Itt operál.
1: És múlt héten két helyen Szikér, is láttam, és integettem neki, és nem látott, és most föl nem tudom idézni, hogy hol láttam.
2: Ugye?
1: Igen.
2: Azt mondja, Dobáldá, Robi, bejöhetek besélni erre az applikációról?
1: Be. De akkor kell jönnöd, amikor én is itt vagyok, úgyhogy holnap nem jöhetsz.
2: Keresd az Anettet, és akkor majd ír az Anettet, és akkor megbeszéljük.
1: Majd ha én megadom az engedélyt, hogy mikor jöhetsz, akkor bejössz, de azért kell megvárnod az engedélyemet, hogy akkor gyere, amikor itt vagyok.
2: Azt mondja, ja, bocsi Anett. Miért bocsi Anett?
1: Hát, hogy neked írt.
2: Ja, értem.
1: Majd mindent, nem tudom, hova írt.
2: Mindent értek, igen.
1: Na, október 4-től lesz hivatalos az applikáció, majd utána.
2: Majd
1: szuper.
2: Utána.
1: Jó.
2: Hihetetlen, ma már ugye minden applikáció, ez eszméletlen, mindent applikációra használunk, minden applikáció. Viszont nekem tetszik az, és ez egy érdekes dolog, hogy modernizálódnak az éttermek, és végre van Szabadkán egy olyan étterem, ahol az asztalon van egy gomb, megnyomod, és a pincér kap egy jelet, hogy jöjjön oda. Én nem is értem, hogy ez eddig miért nem volt. Hála jó Istennek.
1: Jaj, én nem szeretem ezeket a gombokat megnyomni. Nem tudom, van Szabadkán egy bolt, ahol a húspultnál van egy ilyen gomb, és akkor ha éppen nincs ott a dolgozó, hanem hátul van valahol
2: a gomb,
1: a
2: mint az a csengő, mint a
1: akkor így megnyomod, és akkor én csomószor így odaérek, látom, hogy nincs ott senki, és akkor így állok és várok. Mit tudom én most, itt lehet, hogy kiment mosdóba.
2: Lehet a kamerán megnéznek, azt mondják, hogy nyomd meg a gombot!
1: Eszik, vagy nem tudom, hát elfoglalt, nyilván nem ok nélkül nincs ott, és akkor jön a lajkó, Anett, és megnyomja a gombot, hogy ding-ding-ding.
2: Anett, meg
1: nem szeretem.
2: Nem szeretem?
1: Nem szeretem.
2: És akkor meséli az egyik ismerősöm, mert pont erről beszélgetni, nem tudtuk egy Isten is fizetni, vagy nem jött a pincér. És már 10-15 perc ott ültünk, és nem jön. És a lényeg az, hogy mondja, hogy amúgy ő Kazasztánban lepődött meg, mert hogy ott, hát úgy nem nagyon beszélték ugye abszolút a nyelvet, hogy nem találtak közös nyelvet, hogy angolul úgy gyene valahogy. De hogy, ma, és egyik nap azt mondja, mert hogy járt egy étterembe, ami közel volt hozzá enni, de hogy mindig ott is, hogy alig jött ki a pincén, stb. És akkor valamit az egyik nap magyaráznak neki, és nem érti, hogy mit magyaráznak. És valaki ott elmagyarázta neki, hogy hát az úgy működik itt, hogy az a tartó, az a dizájn, ami minden egyes asztalon van nálunk is, tudod, amin van, benne vannak az ajánlatok, meg benne van a cukor, ott olyan van, hogy benne van a szalvéta, meg a nem tudom mi, és a tetején azt mondja, hogy észre se vette, van egy pici gomb. És megnyomod azt a gombot, utána már mutatták neki, mikor megnyomod azt a gombot, akkor a pincének az okos óráján kijön, hogy melyik asztal.
1: Na.
2: És amikor oda megy, akkor csak megnyomja, hogy 12-es asztal, akkor megnyomja a 12-est, és akkor ki van pipált, hogy oké, akkor ő itt járt.
1: Hát, na, ez
2: van. És felveszi a rendelést. És,
1: ez tök jó.
2: És Kazasztánba érte, tehát mély pont ott. Miért nincs nálunk ilyen?
1: Csomó étterem van, ahol ezen a kis tartókán ott van a QR kód, amit te...
2: digitális menü.
1: És akkor szuper, látod a menüt. Jó. Csak hogy ezzel kezdtek visszaélni, most így egy-két hónap ezelőtt olvastam egy hírt, hogy Törökországban talán, de nem vennék rá mérget, az történt, hogy képzeld el, hogy ilyen csalók bementek az éttermekbe,
2: aha,
1: és ezt a QR kódot leragasztották, más QR kódot tettek
2: nem
1: oda.
2: És mi van rajta?
1: És te lecsipantod, és a kártyádról leveszi a pénzt.
2: De azt muszáj engedélyezni. Hát az én telefon nem engedi.
1: Nem tudom, lehet, hogy van akinek. Hát most nyilván hackerek, tehát hogy meg tudták úgy oldani.
2: Na, az mondjuk szemtelenség.
1: És ez nagyon gáz.
2: De jó ötlet, úgyhogy lehet, hogy hónapra körbejárom az éttermeket.
1: Igen.
2: Azt, amilyen kreatívak. Kutya.
1: De igen, most hogy jut valakinek ilyen eszébe?
2: Nem tudom, de ez tényleg kreatív. Hát igen, azt mondták, egyszer hallottam egy nagyon jó gondolatot, amikor egy ilyen leleplező műsor volt, hogy különben milyenek a csalók az utcán. Ilyen utcai csalókat mutattak be, zseniális dolgokat csinálnak. De mondták, hogy meg kell, hogy értsük, hogy azért tudják ők mindig átverni az emberek egy részét, mert mi napi 8 órában, idézőjelben, csináljuk a saját munkákat, őnekik meg ez a munkájuk. Ők minden nap ezen gondolkoznak.
1: Uh-huh.
2: És akkor rájöttem, hogy amúgy, ha így bele, hogy nem tudom. Én
1: hát most ha elkezdenék ezen gondolkozni, akkor elég kreatív lennék szerintem. Hát
2: havi 20 napot azzal foglalkozik, hogy hogyan verjek át másokat. Amúgy
1: maradék
2: figyelj.
1: Maradék 10-ben meg megvalósítja.
2: Figyelj.
1: És boldogan él.
2: Hát jó, én most munkanapokban gondolkoztam, de igen, különben lehet. Igen, hétvégén te meg kivész és megvalósítod ezeket az ötleteket, hát akkor végül is működhet. Na figyeljetek, az van, csalás ide vagy oda, mi zenéljünk egy picikét, és akkor 7 órakor pedig jövünk hírekkel.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden. Választások 2026.
2: Aláírták az Újvidéki Európa Kollégiumba felvételt nyert fiatalok szerződéseket. Az intézményben megtartott alkalmi műsor keretében 89 elsőéves egyetemistát köszöntöttek, akik az itthon tanulást választották. Az Európa Kollégium kapuin már 12. alkalommal nyitnak meg az egyetemisták előtt. A korszerű intézmény arra ösztönzi és bátorítja a bentlakókat, hogy szülőföldjükön folytassák a tanulmányaikat, és a későbbiekben is itthon képzeljék el a jövőjüket. Az újvidéki felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hallgatók a Nemzeti Tanács és az Európa Kollégium képviselőivel aláírták a 2026-2027-es tanévre vonatkozó szerződéseiket.
1: Választások 2026.
3: 3 évente készül egy nemzetközi felmérés, amely a 15 év körüli diákok szövegértési, matematikai és természettudományos készségeit vizsgálja, ez a PISA-teszt. A 2025-ös szerbiai eredmények különösen megdöbbentőek, matematikából a diákok több mint fele, szövegértésből pedig csak nem fele nem érte el a PISA által meghatározott alapvető 2-es szintet. A hajdújárási FK Vinogradar Hajdukovo nyerte Szabadkaváros labdarúgó szövetségének kupáját, miután 3 gólos hátrányból fordítva 5-3-ra verte a Tavankút csapatát. A szabadkai Spartakus stadionjában nagyot fordított a Vinogradar, a második félidőben parádés játékot mutatott, szép gólok potyogtak és sok volt a néző is.
1: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén szép napos idő lesz, 23 fokos csúcshőmérsékletre lehet számítani.
4: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
8: Bomax.
9: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Nos, hát picit elutazunk Japánba, legalábbis azért, hogy megnézzük, hogy ott milyen érdekesség vannak az iskolában. Ezt már sokat hallottunk róla, hogy ez teljesen más, mint ami nálunk van, és valóban.

0: Nem más, hát ez van nálunk is.
1: Nálunk is. Hát pontosan. Itt van. Pontosan
0: az
1: ez
0: első
1: van.
0: Pont az, hogy a diákok takarítják az iskolát.
1: Mi ez nálunk
0: hányszor
1: van?
0: Hányszor kellett mennünk ilyen munkaakcióra, nem emlékszel?
1: Nagyon keveset.
0: Dehogy keveset.
1: Szerintem
0: állandóan
1: keveset.
0: Állandóan szedtük a gazt.
1: Hát szedtük, nekem az a legfurcsább, amikor egyszer elvittek minket különben egy ilyen privát faiskolába, és ott szedtük a gazt. Hát gondolom, oké.
0: Okay. Ingyen kellett dolgozni, az bekálnak.
1: Hát nem azért,
0: oké, de most... el ezt a drámát.
1: De mi, és akkor... Hát de mi ez most, lenne egy faiskolában, akkor végig kell járnom az iskolákat, hogy amúgy hozzám jöhetnek parét szedni gyerekek, és akkor jaj, de jó, mondja az igazgató, de jaj, hát küldjük a gyerekek, és akkor szedik a parét. Wow.
0: Hát szerintem minden diákot elvittek akkor.
1: Jó, de ez hülyeség.
0: Emlékszem, a Sántáik is mentek, mindig meséli ő is.
1: Hát jó, de oké, de hogy most tényleg parét szedni? Ez, na mindegy, most mindegy. Hát igen, nekem ez fura. De mert az, amikor mondjuk az cuki volt, amikor volt ilyen akció, hogy nem tudom, össze kell gyűjteni papírt, vagy batrikat, elemeket, bocsánat. Hogy hívják ezt nagyon szépen? Milyen elem?
0: Nem tudom, milyen
1: elem. Batri, mindegy. Szóval, hogy szóval azokat kell gyűjteni, és akkor nem tudom, az iskola kap érte valamit, az oké. Okay. Viktor most valamit mond a füledre, ezt már tudom.
0: Nem mondott, csak nézett így nagyon rád, ja, ilyen... Lesajnálom.
1: Hát nem tudom, hogy mondják. Mi? Hát batri az mi? Elem? Biztos van valami szép kifejezéssel. Újra tölthető, vagy nem újra tölthető műszerekbe használható elemtől. Nem tudom, hogy mondják. Te meg nem segítesz nekem oda, nem csak
0: elem,
1: hallgatsz.
0: Elem, Zeci, elem.
1: Röhögsz.
0: Elem.
1: Na szóval, oké. Okay.
0: Nem röhögsz.
1: Azt tetszik, de az, amikor nem mondjuk, az is cukja, amikor fát ültetünk az iskolába. Az is sok. Egy parétszerek, egy magánvállalkozónál. Hát ékének elnézést. Ami ebben az erőben mehettük volna, nem tudom, gyümölcsös, hogy almát szedni, mert milyen érdekes, hogy almát szedni, mert csinál bőle pálinkát.
0: De hányszor kellett elmenned a faiskolába, egyszer voltál, 10 percig szedted a gazt, utána hazamentél, nem?
1: Örök trauma! Most is emlékszem rá, 41 éves vagyok, és emlékszem arra, hogy hogyan szedtem a gazt.
0: Normálisan? Hogy szedted?
1: Rosszul. Szúrta a kezem.
0: Jaj, ugyan.
1: Nem is tudom, hogy volt egy kesztyű. Abban az időben nem volt semmi.
0: Ja, na, ez a suli takarítás egyébként, ezeket a régi emlékeket így, régi sebeket feltépi bennem, igen, mert amikor a gimiben meg az volt, hogyha késtél, vagy ha bármi olyan dolgot elkövettél, ami nem fért bele erkölcsi szempontból az iskola házi rendjébe, akkor ezt közmunkával torolták meg. A közmunka az magába foglalta vagy az egész iskola épület, olyan is volt, vagy csak a kollégiumra vonatkozott, hogy mindenki szemetét neked kellett levinni mondjuk 1 vagy 2 hétig, attól függött, hogy mekkora.
1: Jesus Christ! De hányszor csináltak ott, hogy az egész iskolát?
0: Egész iskolát nem kellett. Nem? Egész iskolát nem, de koleszt azt igen, hordtam le a szemetet, a jó Isten megáldja őket.
1: De milyen illegális kijárások, pasizás és drog? Ez
0: nem.
1: Volt
0: de hogy jaj, érdekes. Nem, ez ilyenekért kicsapás volt. Tehát, hogy
1: de
0: nem.
1: Tényleg?
0: Persze.
1: Hát akkor mi az a
0: tudod,
1: nagy
0: bűn? Miért kicsaptak? Kicsaptak olyan dologért is tanulókat, hogyha nyári szünetben összefutott tanár, vagy nevelő, inkább a kollégiumi nevelőkre vonatkozott. Ez kollégiumi nevelő nyári szünetbe összefutott diákkal, aki még kiskorú, és mondjuk a gyerek sörözik.
1: Igen.
0: De ez középsuli. Tehát, hogy mit tudom, én 17 éves vagy, nyári szünet van, és ülsz a dugon is téren, és iszol egy limenkás sört, dobozos sört, és meglát a prefektet, ez kicsapás a suliból. Vagyis hát kicsapás a kollégiumból, de ha a kollégiumból kicsaptak, akkor automatikusan a gimiből is.
1: Na.
0: Ja.
1: Szóval, akkor mi volt a bűn? Nem is értem.
0: Nem tudom, bármilyen késésekért is egyébként.
1: Késések?
0: Elküldtek közmunkára.
1: Közmunkára? Ilyen rosszul hangzik.
0: Vécét kellett pucolni, ilyenek.
1: Igen, na most a japán iskolák egyik legismertebb szokása, a diákok ugye maguk is részt vesznek a takarításban. Tanórák után kisebb csoportok rendbe teszik a tantermeket, a folyosókat, és sok helyen a mosdók takarításába is kiveszik a részüket.
0: De amúgy ez nem baj egyébként, mert akkor lehet, hogy otthon is ezt csinálja a gyerek.
1: Lehet. És akkor különben ennek nem az a célja, egyébként, hogy a gyerekek helyettesítsék a takarítókat, inkább azt tanulják meg, hogy a közös terekért mindenki felelősséget vállal.
0: Igen, ez jó, ez egy tök jó
1: amúgy
0: hozzáállás.
1: Amúgy ez jó, mert amúgy én úgy veszem észre, hogy drasztikusan lecsökkent a szemetelés. Még mindig van, de azért egyre kevesebbet látom azt, hogy az emberek mondjuk az utcán mondjuk fognak egy csokit, megeszik, és csak úgy ledobják maguk mellé a papírt. Most is van, de szerintem kevesebb, mint régen. Régen olyan is volt, ami most felfoghatatlan, régen folyamatosan szálltak ki az autókból a dolgok. Például ilyen, megittad a dobozos üdítőt, leúszta az ablakot, ment ki az ablakon.
0: Én csomószor láttam olyat is, hogy egy zacskóba bele volt kötve szemét, tehát több, tudod, amit így összegyűzött az autóba, igen, hogy most megint egy kólát, meg evett, amit bedobált a zacskóba, és akkor hopi, kihajított az
1: ablakon. Ugye a másik az az, hogy egyre kevesebbet látunk embereket klasszikus cigit szívni az autóba, de mondjuk tavaly láttam egy olyan jelenetet, mondom, ugyan már, hogy egy autó megállt a szemaforon, pont itt a mi környékünkön, és amíg piroson át, kinyílt az ajtó, és azt a hamutartot úgy, hogy van így kiszólta.
0: Ja, persze,
1: kiszólta simán, csak igen. Úgy az útra. Mi?
0: Mert mit gondolsz, miért vannak normális? Az erdőt, ezek így kipöccintik. Ja, és erőt eszembe, hogy voltunk nemrég erdőben sétálni.
1: Á, dobáld a Robi, írtam, mert
0: mindjárt beolvasom. És azért van szemét.
1: Van, nem azt mondom, hogy megszűnt. Csak kevesebb, mint valamikor.
0: Nem tudom.
1: Szerintem lehet, hogy... Dobáld a Robi, lehet, azt mondja, hogy aha, gyere ide nagyszületben a zsinagóga elé. Évek óta állandóan irkálunk a giminek, hogy szóljanak már rájuk, hát őrület, mert hogy Dobáld a Robiék mellett van egy pizzázó, és azt mondja, megeszik, és simán a parkba bedobják a szemetet. Különben most sem mondja Dobáld a Robi, tényleg szokott küldeni képeket, hogy tényleg milyen áldatlan állapotok vannak ott, úgyhogy igen, most is küldött egy képet. A pad tele van kajával, kaja maradékkal, meg minden látod. Ó, mondjuk ez tényleg durva, limenkák, minden szét van dobálva. Na. Hát igen,
0: szóval... Játszótereken széthagyják, így oda bejárnak a kamaszok játszóterekre bandázni, komolyan? És ott hagyják, igen.
1: Na most látjátok, valószínű, hogy ez nem történne meg, ha nálunk is ilyen lenne az iskola rendszer, mint Japánban.
0: Lehet.
1: Feltételezhetően, vagy még jobban lecsökkenne.
0: Ott egyébként az ebéd is közösségi program.
1: Aha.
0: Az étkezésnek sokkal szigorúbb rendje van, mint az sok európai gyerek megszokhatta. A diákok több helyen a saját osztálytermükben ebédelnek, és az étel kiosztásában is segítenek. Uh-huh. Az iskolai menü általában szervezett, kiegyensúlyozott étkezést jelent.
1: Igen, és ráadásul, akik nagyon odafigyelnek, hogy ők különben Japánban jó a kaja. Ott olyan kaja van, amit különben tényleg a szervezetnek kell, tehát egészséges a kaja. Nekem nagyon érdekes az, hogy vannak, és én nem tudom, hogy kik ezek az emberek meg, és sok mindent nem értek nálunk, hogy tudod, amikor valamit tudod, lehet profin csinálni, akkor mit hülyéskednek, hogy például van egy ilyen intézmény, tudom, hogy voltam 8 évig egy ilyenben benne, azért vágom. Mm-hmm. Szóval van egy ilyen intézmény, van egy dietetikus, összerakja a kaját, de az a dietetikus hülyeséget rak össze. És azt mondják, hogy ez jó lesz. Honnan lenne jó? Nem jó. Vagy a másik, hogy vannak ilyenek, például, elmondom nektek, jó, most nem mindegy, hogy hol voltam, csak hogy belelátta ebbe. Oké, akkor most az van, hogy étkeztetés az iskolába, ki fogja nekünk ezt behozni. És akkor nézzük, hogy akkor mindenki ugye megvan a tender, akkor kijelentkezik. És akkor van olyan, hogy például étterem jelentkezik, és akkor az étterem vállalja, hogy ezt, azt, azt. De az drága, akkor nem baj, mert van egy pékség, nem baj, hogy az száraz, meg nem baj, az jó, meg péksütemények, könyv, meg egy pék dolg. De annak jobb az ára, akkor legyen az. Gondolom, ez hülyeség. Hát, gondolom én. Na most azért meg kell kérdeznem, hogy például, hogyha van mondjuk 200-nál különbség, hogy lehet, hogy az meg a szülőknek kidobja, hogy 200-nál a drágább a jó kaja, akkor azt mondja a szülő, hogy inkább ne. Lehet, hogy ez is benne van, ezt a részét nem láttam. Hogy szóval kicsapja a biztosítékot, ha mondjuk azt mondod, hogy kicsikét drágább, de jó a kaja?
0: Nem, szerintem nem, és talán pont most történt egy váltás, mert kaptak ebédet egy étteremből.
1: És?
0: És akkor most szóltak, hogy másik étteremmel kötöttek szerződést, mert hogy az előző az túlságosan lisztesen készítette az ételeket. És akkor most nem emlékszem konkrétan, hogy az előző étteremben mennyibe került az ebéd, de valamivel olcsóbb volt, mint a mostani, de abszolút nem probléma. Tehát, hogy
1: mert ez meg most kifizet. Jobb lesz.
0: Persze.
1: Na, szóval érdekes a másik oldal is, hogy hogyan reagálja ezt le, de igen, szóval ilyenek azért vannak, ez a realitás nálunk. Utána...
0: És ez tök jó egyébként, hogy
1: igen?
0: Hogy is mondjam, tehát hogy nem az étkezés a suliban nem azt jelenti, hogy jaj, akkor tanórák között a szünetben gyorsan, nem tudom, bekapok pár falatot, hanem ügyelnek arra, hogy a gyerekek nyugodt körülmények között tudjanak enni. Ez egyébként nagy baj. Tehát, hogy a nagy szünet, oké, elég hosszú, de hogy mondjuk, hogyha fölsős a gyerek, neki akkor a tanteremből el kell menni egy másik tanterembe, mert ugye vándorolnak, minden órát máshol tartanak. Aha. Akkor közben, nem tudom, el kell menni mosdóba. Tehát, hogy nincs idő, csomószor az van, hogy hazaérnek a gyerekek, és látom, hogy még ott van a kajának a nagy rész, és nem volt idejük megenni. Ez hát igen, baj.
1: Van még baj.
0: Tehát akkor lenne inni is kéne, javítani. Enni kell, mosdóba el kell menni a másik tanterembe, ki kell pakolni a cuccokat, vagy ha kiküldenek a szünetre, akkor kimész a szünetre, de ott is...
1: Nem tudom, és ez is egy olyan érdekes, nekem ehhez semmi közöm az égvilágon ma már. Semmi közöm az égvilágon. De a vak is látja, hogy őrült bajban van az iskola rendszer. Tehát, hogy ez így nem akar ezzel valaki elkezdeni foglalkozni?
0: Kaotikus. Ami nehéz, ami tudom, szerintem miért? A legnehezebb, az az, amikor váltások vannak, havi váltások. Tehát, hogy egy hónapig megy délelőtt a gyerek, következő hónapban megy délután. Aha. És ez borzasztó. Tehát, hogy ezt megszervezni úgy az életet, hogy a gyerek havonta vált az iskolába, ha több gyerek van, ahogy és külön váltásban vannak. Tehát nálunk mindig ez van, hogy mindig valaki külön váltásban. Mm-hmm. Ugye nagyok most felsősök, mese, alsós, külön váltás van. Amikor cserélődik, tehát elmúlt egy hónap úgy, hogy mondjuk mese délelőttös, nagyok délutánosok, következő hónapban fordítva, nagyok délelőttösök, mese délutános,
1: persze, szuper,
0: változik a napközi nyitvatartási ideje. Változnak a külön órák, mert hogy ahhoz igazítják, mert hogy akkor nem tudom, gimnasztikára nem tud menni délután, ezért délelőtt kell elmenni. Szuper, de melyik szülő tudja elvinni délelőtt? Tehát, hogy egy kész katasztrófa, káosz egyébként, és nem tudom, hogy miért nem lehet megoldani azt, hogy egy váltás legyen délelőtt, amíg a szülő dolgozik, addig a gyerek ott van abban a nyomorúságos iskolában. Tehát ez,
1: nincs én
0: nem, de nincs ilyen, hogy nincs hely, de nem sokszor azt hallgatjuk állandóan, hogy nincs elég gyerek. Most akkor gyerek nincs elég, vagy hely nincs elég?
1: Sokszor azt mondják, hogy hely nincs.
0: Tehát tudod, ez egy őrületes nagy
1: őrület,
0: probléma.
1: Persze.
0: Még mit akartál még? Mi a nagy probléma? A másik nagy probléma meg egyébként, hogy csomószor, ugye, tehát hogy tanároknak egy része több iskolában is tanít. És nyilván végtelenül nehéz összehozni, hogy azok az órarendek normálisak legyenek, hogy akkor oké.
1: Igen, ők ilyen
0: most az egyik
1: dolgoznak.
0: Tanár, nem tudom én, három helyen tanít x tantárgyat, tehát hogy nyilván
1: azért
0: nem
1: mondom,
0: lehet
1: hogy
0: elvárni,
1: ezt egy picit...
0: hogy tökéletes legyen az órarend, de az szerintem,
1: hogy
0: mondjuk első óra torna, tehát hogyha a gyerek aha. délutános, az első óra torna, vagy az első óra rajz, vagy valamilyen könnyebb tantárgy, és az utolsó, a hetedik, a hatodik, hetedik óra az még mondjuk kémia, matek,
1: ja,
0: délután, úgyhogy este hétkor fejeződik az iskola. Hát nem mondja nekem senki, aki oktatásban dolgozik, vagy aki pszichológiával foglalkozik, vagy fejlődést tanna, vagy bármivel, hogy egy gyerek agya este hétkor képes befogadni a matekot.
1: Hája.
0: Vagy ha, a kémiát, ne. Vagy a fizikát,
1: tehát
0: vagy a biológiát.
1: A napnál, ezért nem értem, hogy miért nem változtatnak
0: és
1: rajta.
0: És ez borzasztó, mert hogy ráadásul még akkor csomószor úgy alakul, most ezt nem, tehát hogy beszélgetek szülőkkel, más oktatási intézményekből is, hogy tudod, a nap első fele az ilyen laza, ilyen torna, rajz, zene, műszakit is szeretik, ma hogy ott meg ugye barkácsónak, tehát hogy...
1: És akkor jön
0: és akkor aztán jön a... Tuss, nyírod a gyereket.
1: Nem, hihetetlen.
0: Tehát, szóval, én ezt nem értem. Nézd,
1: az biztos különben, és ezt mondják nagyon sokan különben. Ez az egész világban baj.
0: És nem tud figyelni, és akkor persze, koncentrációval probléma van, nem tud figyelni, nem érdekli. Hát ne arra, hogy este hétkor engem se érdekelne, se a matek, se a biológia, se semmi. Tehát, hogy pláne, hogy
1: abszolút.
0: Olyan típusú, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem, nagyon érdekes.
1: Na
0: az
1: különben
0: egész.
1: Azt mondja Attila, hogy mi 2000 év múlva sem leszünk ott kultúrában, ahol most vannak a japánok. Jó, ez biztos. Haverom mesélte különben, ez halári, hogy kint voltak Japánban, és a haverja azt mondja, hogy nem szabad cigizni kint így, mert büntetés kapsz rögtön, és valami parkban voltak, és mondja az egyik haverja, hogy de figyelj, itt nincs senki, most mi történik, hát elszívok egy cigit. És rágyújt, és különben hihetetlen, hogy jöttek egy percen belül, hogy nem szabad, hogy nem szabad, nem tudom, ez menni, nem tudom, milyen büntetés, azt mondja, el kell, hogy olcsa cigaretet, hát jó, oké, és így megfogt, és így lefricskázta, és volt egy ilyen lefolyó is, hogy abban így belefricskázta, tudod, hogy, mert nálunk ez a normál. Ezek majdnem szívra ott gondolom, nem szabad, mit csinál, hogy ilyet nem szabad csinálni, és kapott egy ilyen büntetést. Na hát igen, nálunk ez nem így működik.
0: Nagyon szeretnék elmenni Japánba, hogy annyira más.
1: Fura is lenne ez különben hirtelen, most a hónap ilyen japán szabályok lennének, azért belebolondulnánk.
0: Hát de lehet.
1: Hát ez nem lehet.
0: Szerbiában nem, a teljesen más.
1: más.
0: Mentalitás a
1: persze.
0: Két nép között is, meg úgy egyébként. Tehát, hogy
1: de miért szeretnél elmenni, hogy az egész kultúra?
0: Érdekel engem nagyon, igen.
1: Én csak szeretnék köztük sétálgatni. Az is tök jó lenne.
0: Csak sétálgatni? Igen. Ennyi? Elmenni és csak sétálgatni?
1: Igen. És úgy posztmátráznám a dolgokat szép magyarul. Nézegettem, hogy mi minden történik.
0: De lépkebb vagy.
1: Náluk érdekes különben, hogy áprilisban kezdődik a tanév. Három részre van osztva egy tanév. Ez is érdekes. Nem szeptemberben indul, hanem áprilisban.
0: Igen.
1: Mert nekik van egy ilyen tavaszi időszakkal egy ilyen cseresznyevirágzás, meg valami kulturális dolog
0: persze,
1: ez.
0: Persze, persze.
1: Szóval három részre oszlik, minden ilyen rész között vannak szünetek, és akkor az új tanév kezdete nem csak adminisztratív időpont, hanem ilyen fontos életszakasz is a diákok, a családok számára, és akkor az ilyen fontos tanév, és akkor mennek és csinálják. És különben az az érdekes, hogy hát, és akkor bejön az egyenruha kérdése. Mert náluk van.
0: Na, nálunk is volt.
1: Egyenruha. Igen, és képzeld el, hogy én pont szintén ebben az iskola rendszerben voltam akkor, amikor feljött a kérdés, és visszahozzák-e. És akkor volt egy ilyen történet,
0: biztos azt mondtad, hogy ne.
1: De tudod, hogy miért akarták ezt, hogy miért volt? Azért, mert hogy azért alapvetően, de most én csak az egyik oldalt tudom, majd te mondod a másikat. Azt mondták különben, hogy az a baj, hogy azzal, hogy az embereknek nincs egyenruhájuk, a gyerekeknek nincs egyenruhájuk, ezért simán előfordult az egyiknek...
0: Szegényebb.
1: Igen, pontosan. Persze. Rosszul van felöltözve, agyonmosott ruhában van, rossz patikában.
0: Szociális a másik, különbségeket elfedjék
1: így
0: arra.
1: Van, hogy az elfedje. Akkor igen. Feljött a következő kérdés, hogy oké, ez akkor megoldaná ezt, de mi lesz a mobiltelefonokkal, mert hogy akkor megint az egyiknek iPhone 18-asa van, a másiknak meg kis olcsó Androidja, vagy valami, de hallom, hogy az, nálunk még akkor nem volt téma, de most hallom, hogy állítólag van olyan, hogy a suliba le kell adni a telefont.
0: Le kell adni, persze.
1: Nálatok is van?
0: Igen, igen.
1: És ez hogy néz ki a gyakorlatban?
0: Ez úgy néz ki, hogy vagy leadod, vagy átteszed a táskába.
1: Szóval akkor nincs
0: nem szabad használni. Nincs.
1: Jó, hát akkor, ha ezt behozták, és behoznák az egyenruhát, akkor gyakorlatilag köbbe eltűnnének ezek a különbségek. Legalább ott az iskolába.
0: Persze, nem rossz a köpeny egyébként. Nekünk gimiben volt ilyen iskola köpenyünk. Meg alapvetően ugye, tehát más, van a köpeny, meg van az egyenruha. Uh-huh. Az is tök érdekes, az mindig olyan szimpi volt, amikor néztem ilyen tini sorozatokat, és akkor a lányok mentek a hosszú fehér harisnya, kék kis szoknya, nem tudom, kis fehér blúz, és akkor ilyen egyenruha, az milyen menő.
1: Hája, különben igen.
0: Mert hogy ott érzed azt, hogy egy csapathoz tartozol, az olyan, mint egy foci csapatnál a mez. Hogy
1: hát
0: na,
1: igen,
0: én ennek a közösségnek a tagja vagyok. A maga a köpeny az meg nyilván igen erre szolgál, nálunk is ez volt ugye gimiben, hogy ne legyen az, hogy nem tudom, most valaki ugyanabban a ruhában jár, mert mondjuk egy ruhája van, vagy kettő, van, aki meg nagyon fancy, és átöltözik naponta 20-szor a suliba, hogy megmutassa a legújabb szettjeit, tehát szóval nyilván ilyen szempontból is, meg hogy mondjam, tehát, hogy ilyen védőfunkciót is betölt, mert hogy mit tudom én, tinta, akár eszel, bármit csinálsz,
1: ja,
0: akkor mindig a köpenyed lesz koszos.
1: Abszolút jó, abszolút jó.
0: A végén úgy nézzük, hogy egy kis malac, és a köpenyed koszos.
1: Van még egy érdekes dolog Japánban, ez pedig az iskola után mi történik, mert az iskola után sem feltétlenül ér véget a nap. Na most ez azért el tud fajulni náluk azért. Elmondom, mi történik. Tehát órák után ugye maradnak...
0: Takarítani. Akkor takarítják ki a sulit.
1: A suli után?
0: Hát órák után kitakarítják, szóval, rendet ragnak.
1: Vannak klubok, vagyis úgynevezett bukacsuk, vagy bukacu. Ez lehet sport, kulturális, vagy egy közösségi közül választhatnak. Igen, a bukacu, valószínűleg bukacu.
0: Igen.
1: Bukacu.
0: Igen.
1: És sokan emellett külön felkészítő iskolába is járnak a rendes iskola után, úgynevezett juku. És ide járnak, és főleg akkor, amikor fontos felvételi vizsgák vannak, na most emiatt különben itt fajul el egy picit a dolog. De annyira túltolják ezt az egészet Japánban, hogy emiatt mindenki ilyen szuperdiák akar lenni, mert annyira brutális a versengés meg minden, és itt jön be egy picikét, hogy miért rossz ez a rendszer, mert ha ennyire túltolod, akkor olyan szintű versengés van már a felvételizéseknél, meg mindenhol, felvételiknél, hogy itt már azért bejön komolyan a stressz. De hát látod, hogy azért Japán fantasztikus, de itt egy picit túltolja. Nem én mondom, hanem azok, akik értenek hozzá. Mert azért Japánban tudod te, hogy azért ott, de ez nem normális, amiket hallunk. Mert tudjátok, ez a baj ebben a világban, hogy mindig van egy pillanat, ami nem normális minden kultúrában. Az nem normális, hogy késik 2 percet a vonat, ezt felakasztod magad. Hát érted, amiről lehet így, hogy néha hallani. De hát, ez se normális. Hát valahol mindig
0: nem
1: az arany középút, valahol úgy, ott az
0: hát,
1: kéne, hogy legyen.
0: A suli kapcsán ott... ez a nagyon sok mindentől függ. Elég egy olyan tanár, aki gyilkolja a gyerekeket, és kész.
1: Igen. Szóval na. És különben a japán oktatás nem csak a jegyekről szól, ez még egy érdekes dolog. Egyik érdekes sajátosság ennek a japán rendszernek, hogy a tanulás mellett nagy hangsúlyt kaptak a közösségi szabályok és a mindennapi felelősségvállalás. A takarítás, a közös étkezés, az iskolai klubok, vagy éppen az egyenruha mind hozzájárnak ahhoz, hogy az iskola ne csak a tanórákról szóljon, hanem hogy gyakorlatilag egy egész ilyen életet alakítsanak ki. Úgyhogy alapvetően vannak itt jó dolgok. Nem azt mondjuk, hogy tökéletes, de vannak.
0: Haiku helyet kap az oktatásban, most azt nem tudom, miért emelték ki, hát nyilván az ő kultúráiknak a része a haiku.
1: Az micsoda,
0: nem, ez olyan, ismerem. Mint a... Hát ez egy versforma, három sor.
1: Aha.
0: És akkor ezt mondják. Én tudom, én mindig ilyen melankolikus hangvételben íródik.
1: Tényleg? Úgyhogy na, ilyenek vannak. Hát ez van Japánban. Most ebből azért egy-két dolgot különben, ezt valószínűleg úgy kéne csinálni, hogy nagyon okos lenne valaki, megfog egy-két ilyen nagyon jó dolgot, és akkor azt megpróbálja beintegrálni, mert miért ne? És ez feljött különben már a héten, és fel fog jönni szerintem nagyon sokszor, mert ugye a másik probléma az, hogy egyre többet jövünk rá arra, hogy ezek csak olyan általános dolgok, amiket mindenhol meg kéne csinálni, és hogy csak utána jön az, hogy na de mi a tananyag? Opa, de nem lennék annak a helyébe, akinek ezt meg kell határoznia. De nem lennék a helyébe. Szerintem ez az egyik legnehezebb kérdés most. Az egyik legnehezebb kérdés.
0: Én lennék annak a
1: te
0: helyébe.
1: Te lennél?
0: Uh-huh.
1: Komolyan?
0: Igen.
1: De ezt így nyomnál?
0: Igen.
1: De most így megkérdezem szerinted, mert igen. Én nem tudom a választ. Fogalmam sincs. Csak látok egy olyan dolgot, hogy annyira brutálisan változik a világ, hogy már a vállalkozások is fél évente váltanak. Tegnap hallottam egy nagyon jót, hogy mondjuk, hogy a középiskolában valakit megkérdezel, hogy mi szeretnél lenni, akkor nem feltétlenül kell válaszolnia, mert lehet, hogy olyannal fog foglalkozni, ami még nem is létezik. Ezt még így nem hallottam soha, fantasztikus.
0: Igen.
1: Viszont ez mutatja, hogy mennyire gyorsan változik. Na most akkor egy általánosban 8 évig ragd össze a tervet. Minden megváltozik 8 év alatt.
0: Van,
1: nem olyan, mint
0: de
1: régen.
0: Figyelj, de azért hát tehát alapvetően mondjuk a tanterv az úgy épül föl, hogy au.
1: Oda csaptam.
0: De hogy megmutatom a tanterv.
1: Így épül föl a tanterv, és eltölte a kezét.
0: Au, igen, csuklom.
1: Igen, szóval?
0: Hogy azért az alap kultúrával megismerkedjenek a gyerekek.
1: Addig
0: stimmel.
1: Okay. Na de utána?
0: És akkor mindenbe betekintést nyernek. Tehát, hogy most tök érdekes belegondolni abba, hogy nekünk miért kellett nem tudom én matekból különféle dolgokat tanulni, hogyha azzal egyáltalán nem foglalkozunk. No. De hogy ez is igazából irányt ad a gyereknek, hogy itt már úgy kialakulhat az érdeklődési kör. Úgyhogy nekem alapvetően azzal nincs problémám, hogy mit tanulnak most a gyerekek, mert oké, jó dolgokat tanulnak, vagy tök érdekes. Nekem most érdekes volt éppen a Marcival, hogy tanultuk biológiából, nem tudom én, az öröklést, a sejtek, és akkor így előjöttek bennem, először így néztem, mondom, te jóságos Isten, de rég tanultam ezt, és aztán igazából rájöttem, hogyha tanultuk általánosba, tanultuk gimibe, nem tudom én a sejtnek a fölépítését, vagy hogy néz ki egy ilyen DNS szál, vagy nem tudom. És tök érdekes, nyilván el fogja felejteni, nyilván most megtanulja két év múlva, hogyha mondod neki, hogy mi az a DNS fogalma, nem lesz, bár egyébként a DNS azt mindenki tudja,
1: az
0: de
1: persze.
0: Ez oxidibonuk le is,
1: igen,
0: de hogy én emellé, én lehet, hogy néhány tantárgyat kivennék,
1: de mit?
0: De nem tudom, hogy mit, tehát hogy valahogy úgy kéne kialakítani, vagy hogy kevesebb lenne belőlük, tehát hogy legyen az a heti egy, oké, vagy mondjuk nem tudom, heti kettő, vagy max. Három. De hogy én sokkal több ilyen gyakorlatias tárgyat tennék bele, vagy olyat, ahol arról van szó, hogy te a gyereknek az elméjét így kinyitod. Tehát, hogy nem az van, hogy most oké, meg kell tanulni ezt, meg ezt, hanem olyan órák, ahol ő gyakorlati dolgokat tud megtapasztalni. És tök mindegy, pénzügy. Például a végtelenül fontos az, hogy mi a pénz, honnan van a pénz, mennyit kell dolgoznom azért, hogy mondjuk meg tudjak venni egy nem tudom 5000 eurós autót, hogyha ez a szakmám, ha az a szakmám, mi az a hitel, mi az a kamat, nem tudom. Hogyan épül fel egy felnőttnek a napja, szervezés, logisztika, logikusan megoldani, beosztani, időbeosztás. Hogy tudom maximálisan kihasználni az időmet úgy, hogy legyen időm pihenésre, legyen időm befejezni a dolgomat. Tehát, hogy ezeket nem tudjuk, hogy
1: igen. Hogy mi a francia nincs ez külön, mert tényleg...
0: Igen, tehát, hogy, meg, és nyilván ebben nehéz tanácsot adni, mert mindenkinek nehéz, az élete máshogy alakul, de hogy, hogy valahogy, tehát az, hogy...
1: De Anett, állj meg egy pillanatra, mert másképp alakul, de ne haragudj.
0: Hogy kell kialakítani, de az
1: másképp alakul, de ezeket, amiket felsoroltál, ez mindenkit érint, függetlenül, hogy hogy alakul az életed. Mindenkit érint, hogy mi a pénz, mi a hitel, mi a stb. Ez mindenkit érint. Kivételni, ezt nem lehet megúszni egy életet ez nélkül. Az elég
0: igen,
1: fontos.
0: Csak hogy mondom, ez a másik része is, hogy, hogy tényleg te az időbeosztást hogy tudod megoldani, meg hogy tudod a munkaszokásodat kialakítani. Ezek is fontos dolgok, tehát hogy igazából tudod mi? Tehát, hogy igazából kéne egy ilyen gazdasági vonalú óra, de ez már ott, ez a 7.-8. És kéne szerintem most ha nem is heti rendszeressége, de mondjuk 2 hetente kéne, hogy egy pszichológus beszélgessen a gyerekekkel.
1: Na, de mit?
0: Ezekről a dolgokról, hogy te hogy ez amit mondtam, hogy, hogy a munkaszokás, ja, hogy ez, a munkamorál eleve. És akkor ezen belül egyébként itt elindulhatunk, tehát hogy minden, hogy mitől vagyok én jól, hát, hogy az is fontos, stressz gyerekeknél. Hogy kezelje? Hogy kezelje egy általános iskolás a stresszt? Mert egyébként baromira jelen van az életükben, tehát pont az elvárások miatt, ez lehet a tanár elvárása, lehet a szülői, lehet mindkettői. Bárki. Hogy tudja ezt feldolgozni? Hogyha ő mondjuk nem tud senkihez fordulni, vagy nem meri az anyjának mondani, hogy jaj, én idegeskedek, aha, meg nyomaszt az, hogy most nem tudom, lehet, hogy meg fogok bukni kémiából, vagy nem tudom, 5-ös helyet 4-esre zárják le. Kivel tudja megbeszélni? Tehát, hogy szerintem azért a pszichológus jelenléte, az sokkal intenzívebbnek kéne, hogy legyen. Persze a szülőknek is nagy a felelőssége, mert ott már baj van, hogyha a gyerek mondjuk otthon nem meri elmondani, hogy ja, engem ez meg ez nyomaszt, de szerintem nagyon sok esetben nem meri elmondani.
1: Hát valószínűleg igen.
0: Vagy lehet, hogy nem is nem meri, hanem úgy van vele, hogy hát most anyámat meg apámat úgy se érdekli, hogy mi van velem, nem?
1: Hát ez is érdekes, én hallottam múltkor egy ilyen pszichológust arról beszélni különben, amit még megint nem érzek át, csak érdekes volt a téma, majd te mindjárt aláírod, hogy ez működik-e vagy nem, hogy nagyon rossz az, amikor hazaérkezik a gyerek, és megkérdezed, hogy milyen volt a napod. Vagy jó volt a napod? Vagy milyen volt a napod? Vagy azt mondja, hogy jó. Hanem mondjuk egy állítólagban milyen trükkösen kell kérdezni, hogy nem tudom, mi volt
0: mi
1: ma
0: volt a
1: legjobb. A legjobb. Igen. Ugye ezeket te is hallottad. De nekem ami nagyon érdekes, Anett, hogy nem tudom, te hallottál erről. Én mikor gyerek voltam, és ugye én a Kertváros Újvárosban nőttem fel. Nem tudom, hogy vágod, de melyik a Sumica óvoda, melyik volt, vagy persze, még most vágom. Is az. Az mögött, nem tudom, mert most nem néztem
0: a
1: arra.
0: A kis pálya, a gyakorló pálya.
1: Igen.
0: Ott van az.
1: Az még létezik?
0: Hát mi járunk oda, persze.
1: Na most ott amióta én gyerekként játszottam, de már akkor sem működött az, de ott vannak ilyen kis pályák, kis vonalak, olyan...
0: Majsa és Suliba adtak át most egy ilyen pályát.
1: Na ezt akarom, ha, ugye, hogy, igen, hogy jó hallottam.
0: Igen.
1: Hogy vannak ilyen pályák, ugye a közlekedés szimulálja.
0: Igen,
1: és nem tudom most, a Majsai Sulinál milyen. Itt ugye volt kis szemafor, kis járda, minden picibe. Na most, hogy igen, ez a másik dolog, ami passzus, valamikor
0: nem
1: tanították.
0: Nem 18 évesen kell megtanulnod, hát amikor te elmész mondjuk
1: akkor
0: jogsít szerezni. És hogyha nincs jogsít, akkor még nem tudod.
1: Hát mondjuk még
0: ha van jogsít, akkor se feltétlenül. Én múltkor láttam Magyarországon egy olyan táblát, fogalmam nem volt, hogy ez mi különben. Nem minden zárójelben zárva, ezt nem hallottátok.
1: Jó, és de hogy igen, hogy azt meg kell tanulni.
0: A másik dolog, nagyon érdekes egyébként. Képzeld el, hogy
1: de várjál, bocsánat, ne felejtsük, és akkor ott majd akkor most ez komoly dolog lesz, és tanítják a gyerekeket?
0: Majd sajban igenis másik suliból is mehetnek oda a gyerekek.
1: Hála Istennek.
0: Ez igen, ez
1: alleluja,
0: még nagyon jó.
1: Alleluja.
0: És van, mi van még egy, ami tök érdekes, 2 éve, vagy nem tudom mikor jött ez be, hogy felső osztályban, azt hiszem 6-tól, kell egy ilyen szabadon választható tantárgyat választani, és akkor föl van sorolva 3 tantárgy.
1: Ez van most?
0: Most van, igen.
1: Na igen.
0: És ki kell választani egyet. Nem tudom, hogy mik vannak pontosan, mert hogy nekünk megmondták, hogy akkor ez a szabadon választható tantárgy, ez a hegymászás. És azt képzeld el, hogy ez tudod, ez nagyon cuki egyébként, hogy ezt így kitalálták. Itt arról van szó, hogy mondjuk nálunk a föci tanárnő, ő hegymászó. És én nem tudom, hogy a másik suliban ez hogy működik, de nálunk ezért nagyon, nekem ez nagyon szimpatikus, hogy nem tudom, kitalálja, hogy na, most körbe sétálják a gyerekek a palicsi tavat, akkor menjenek. Tudod, ez én iskolán kívüli aktivitás, igen, de nagyon jó. Most majd novemberben lesz egy kirándulás, mennek le a hegyekbe, és akkor ott hegymászás, nem tudom, megvan. Akkor, igen, tehát, hogy tájékozódni tanítják őket.
1: Uh-huh. Az,
0: tudod, viszik őket a természetbe, ott van. És akkor csomó szó van ilyen, hogy nem tudom, én a Maghetesi erdőbe séta, nem tudom, 10 kilométer. És ez tök jó, mert hogy alapvetően a gyerekek nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy túrázzanak, vagy hogy úgy legyenek kint a természetben, tudod, hogy most nagy túrázás, gyerünk, 10 kilométer legyalogulni. És tök jó, hogy vannak ezek a tanárok, akik meg úgy veszik a fáradtságot, és azt mondják, hogy jó, igen, szabad lennék most szombaton, de én elviszem a gyerekeket.
1: Uh-huh. És abszolút tök jó.
0: Még az osztályfőnököknek, mekkora szerepük van az osztályfőnököknek különben, az is tudod, hogy hogy tartja össze az osztály, mennyi programot szervez, nálunk is úgy az osztályfőnökét, tehát gyerünk, kibiciklizek a gyerekekkel Palicsra.
1: Aha.
0: És fantasztikus.
1: Abszolút, abszolút. Különben írja Violetta nekünk, hogy sziasztok, a háztartástant is kidobták.
0: Háztartástan, igen.
1: Na hát, ez is egy érdekes
0: meg volt,
1: dolog.
0: Mi is volt még régen? A háztartástan, meg...
1: Fogad, elsősegély.
0: Ja, lehet.
1: Vagy az abba volt benne?
0: Nem hiszem.
1: Külön
0: vagy
1: volt?
0: A fene tudja.
1: Lehet, hogy az abba volt benne. Nem tudom, ezek már nagyon régi dolgok, amik különben nagyon hasznos dolgok voltak. Tudod, mert ilyen, hogy, tudod, mert nekem mesélte valaki, lehet, hogy anyu, hogy mondjuk ilyet is megtanultak, hogy kell mondjuk egy gombot felvarni. Ki tud ma felvarni egy gombot? Én tudom, az én anyukám hobbiból vart rengeteget, de és akkor én játszottam ott mellette, egy rezitorom, de amúgy honnan tudnám? Soha nem tudnám. Szóval, na...
0: És mondjuk amúgy... a férfiak, a fiúk, ők mit tanultak a háztartást tanórán? Ők is ugyanaz, hogy kell gombot fölvarni, vagy ők az, hogy kell fát hasogatni?
1: Nem hiszem, hogy baltáltatok a kezünkbe az általános iskolásoknak, és akkor nyomták. De azt kell, hogy mondjam különben, és nem rosszból, elég jó dolgokat mondtunk. Elég jó dolgokat
0: mondtunk.
1: Jó, én
0: nagyon szeretném, hogyha engem ezzel valaki megbízna. Nem fognak megbízni, mert nem vagyok egyébként szakmabeli, de hogy egyébként igen. A pedagógus lennék, akkor én úgy jelentkeznék, hogy ugye? Én akarom kitalálni.
1: Engedjétek meg, hogy ott leteljek. Engedjétek meg. Halálig különben teljesen. Figyeljetek, 7:46 perc van, beszéltük itt, nem 40 percet. Úgyhogy
0: meg a tornaóra, tudom, gyerekkoromból a tornatanárom, mi szinte volt? Mindig elinkeskedte a tornaórát, mindig az volt, hogy jaj, ne, és most azt látom, most tudod, hogy hajtják tornaórán a gyerekeket, és ez fantasztikus. Én annyira örülök, nice. Mikor hazajönnek, és mondják, hogy jaj, Coopert futottunk, és jaj, és anya, és nagyon szúrt az oldalam, és én azt mondom, yes! Yes! Végre!
1: Őrület! Zenéjünk el, aztán pedig 8 órakor jönnek a hírek.

0: reklám.
1: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
5: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
4: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden. Választások 2026.
7: Aláírták az Újvidéki Európa Kollégiumba felvételt nyert fiatalok szerződéseket. Az intézményben megtartott alkalmi műsor keretében 89 elsőéves egyetemistát köszöntöttek, akik az itthon tanulást választották. Az Európa Kollégium kapuin már 12. alkalommal nyitnak meg az egyetemisták előtt. A korszerű intézmény arra ösztönzi és bátorítja a bentlakókat, hogy szülőföldjükön folytassák a tanulmányaikat, és a későbbiekben is itthon képzeljék el a jövőjüket. Az újvidéki felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hallgatók a Nemzeti Tanács és az Európa Kollégium képviselőivel aláírták a 2026-2027-es tanévre vonatkozó szerződéseiket.
6: Választások 2026.
8: 3 évente készül egy nemzetközi felmérés, amely a 15 év körüli diákok szövegértési, matematikai és természettudományos készségeit vizsgálja, ez a PISA-teszt. A 2025-ös szerbiai eredmények különösen megdöbbentőek, matematikából a diákok több mint fele, szövegértésből pedig csak nem fele nem érte el a PISA által meghatározott alapvető kettes szintet. A hajdújárási FK Vinogradar Hajdukovo nyerte Szabadkaváros labdarúgó szövetségének kupáját, miután 3 gólos hátrányból fordítva 5-3-ra verte a Tavankút csapatát. A szabadkai Spartakus stadionjában nagyot fordított a Vinogradar, a második félidőben parádés játékot mutatott, szép gólok potyogtak és sok volt a néző is.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén szép napos idő lesz, 23 fokos csúcshőmérsékletre lehet számítani.
9: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
3: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
10: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
11: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
11: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
11: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
11: Ma hozzák a 7 napot.
12: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: lustaságok!
1: Pannó reggeli 95.5.
2: 8 óra 19 perc van. Hát olyan témák jön, ami az annyira értek, hogy nem tudom,
3: ja, kell. Nem, mert pont beszéltem egy órával ezelőtt arról, hogy ez mennyire unalmas téma.
2: Kell a segítségetek. Kell a segítséget. Miért tetted be a fűtés témát, ha utálod?
3: Nem tudom, mert ez volt ott a csoportunkban.
2: Aztán beraktad.
3: Tetted be, és azt hittem, hogy ez ment a tegnapi ajánlóban egyébként.
2: Szerintem igen, ment ő be a
3: fűtső. Hát akkor meg
2: kötelező téma.
3: De megemlítettük ezt a témát, úgyhogy át is térhetünk a következőre.
2: Úgyhogy írjatok nekünk a 063-6-1-605-re, hogy ugye ez a fával fűtés történet, hogy milyen fát választunk, meg ilyeneket, de sose
3: jó,
2: éreztem
3: mivel, át. Mivel ne fűtsük? Nyilván ne fűtsünk szeméttel, gumival.
2: Jó, de van az, hogy mivel ne fűtsünk, igen.
3: Fával.
2: De várjál, itt én már megakadok. Azt mondják, hogy kezelt fa, vagy a festett fa, vagy lakkozott fa, régi ablakkeret, ajtók, raklapok, azon ne tüzeljük. Persze. Beba! Te is tüzelsz azzal.
3: Nem, ilyen lakkozott a biztos, hogy
2: tényleg
3: nem. Nem.
2: Sose? De hát azért, mert mikor abban a kazánban bedobott, tehát kit érdekel?
3: Hát az még jobban szennyezi a levegőt, még ott a kazánra rárakódhat belőről
2: tényleg?
3: Ilyen cucc. Igen.
2: De az mi az? Először le kell csiszolni, vagy mi?
3: Hát,
2: vagy az abszolút nem kell?
3: Most lakkotán nem dobsz rá lakkozott fát. Hát az
2: hát
3: büdös.
2: Jó, tényleg,
3: büdös.
2: Az nem
3: bent
2: jó.
3: Is, a házba is büdös, lehet kint is, ami ugye...
2: Azt mondják, az építési fahulladék nem jó. Nem értem miért.
3: Hát pont ezért, mert kezelt, lehet, hogy kezelt.
2: De jó, mert azt értem, hogy használt tehát ilyen autógumi, meg használt ruha, meg jó, az oké, okay, azt értem.
3: Használt ruha, képzeld
2: el. Nem tudom, ki van, ki tüzelezzed.
3: De szíves lesz a rövid új údat. Begyújtok ja, ma otthon, bedurrantok.
2: Meg van a fáradt olaj, de várját, a fáradt olaj.
3: Mi van, aki használt ruhával fűt.
2: Hát, úgy látszik.
3: Jó, na, hát mondjuk itt, jó, persze, most nyilván, aki olyan, tudod, nem tud fát venni, jó, amúgy igen.
2: Jó, de hát van annak kalóriaérték?
3: Mindennek van.
2: Ja, mindennek van. Na csak azért fura, mert nekünk volt egy olyan valami, hogy én nem tudom elképzelni nekünk a házban, mikor tehát anyuéknál, hogy mikor volt az a periódus, amikor valaki szénnel tüzelt, ott szerintem ilyen 60-as években, vagy valami, mert nekünk évekig volt egy rakás fa, meg egy rakás szén úgy állt. Uh-huh. És most a szénnek valószínűleg nem lesz semmi baja, de az a fa, mikor áll úgy 20 évig kint, az
3: hát
2: azért veszíti a...
3: Nem lesz. Hol?
2: De lesz de baja. Kint? Szabad ég alatt. Annak elmegy a kalória értéke, meg az nem jó. Ez magyarán, meg a szú szétcseszi, meg a... Nem, az nem állhat kint 20 évet.
3: De a
2: fa.
3: Szú az milyen jó ropog a tűzön.
2: Tényleg? Ja, nem tudom, hát fogalmam sem. Nem tudom. Hát most engem ezzel meg tudsz fogni, ez életem. Én fűtöttem már sok mindenre, de fával még soha. Tehát soha életemben.
3: Nagyon jó, nagyon szép egyébként, tök jó. Én arra emlékszem, hogy gyerekkoromban ugye nem tudom, hogy ez mennyire gyakori. Egyébként faluhelyen nyilván, aki kukoricatermesztéssel foglalkozik, az lehet, hogy még fűt csutkával. Én azt láttam 1000 évvel ezelőtt egyébként. Tehát nagyon, nagyon régóta nem láttam sehol azt, hogy mondjuk ezzel fűtenének. Emlékszem, gyerekkoromban mi még gomboson azzal tüzeltünk, volt, amikor kukoricával.
2: Kukoricával? Na, az hogy
3: szép
2: működik?
3: Szép sárga a lángja. Sehogy bedobod a kályhába, és kész. Az illata, nézd, amikor
2: tényleg
3: nosztalgiázik.
2: Jó?
3: Igen, nézd. Nézd, hogy elérzékenyült, milyen szépen mosolyog.
2: De miért te is csutkával?
3: Visszagondol a régi szép időkre, kukoricára.
2: Hallottam, hogy sok mindent, hogy a csutkát tényleg használtak WC-papírnak, és vagy csak egy ilyen hülyeség?
3: Használtak, persze.
2: Komolyan?
3: Régen, amikor még nem létezett WC-papír, persze.
2: Wow.
3: Én hallottam, hogy nálad is azt használtak gyerekkorban.
2: Én hallottam, azt használtam, én most is azt használom.
3: Nem volt pelenkád, és
2: én azt használom most is, csak csodálkozom azon, hogy...
3: Nem.
2: Csodálkozó, nem, tudok, más nem használja.
3: Nem csodálkozok én semmi veled kapcsolatban.
2: Nem tudom, én már azon is ki vagyok akadok, mert én tényleg nem tudok beszélni. De ez ritka, hogy nem tudok beszélni egy témáról, de erről fával fűtsük.
3: Leöntöd arannyal a csutkát, mielőtt használod.
2: Leöntöm a csutkát?
3: Arannyal.
2: Ja, arannyal. Tényleg ez teljesen össze-vissza. Ez a reggeli műsor még mindig a hiba nem az önkészülékében van, bennünk van a hiba. De különben ez a régi dolgok, szóval, mert mindig úgy képzelem, hogy régen volt, fűtöttek fával, meg régen, de közben nem.
3: Remélem, vannak ezek a tök jó kis kandallók, meg minden, ez a fantasztikus érzés.
2: De nem, nem az a cool.
3: Ez az egész fával fűtés, az onnan jött, hogy elmentünk telelni, egy ilyen romantikus faházba, ahol kandalló volt, és tudod, gyönyörű táj, minden, és azt mondta Zoli, hogy na, hát tudom, innentől kezdve fával fűtjük. Hát most próbáltam a romantikára helyezni a hangsúlyt, és, de sajnos ott volt az edzi.
2: Igen, nem. Volt egy olyan egy időszak, amikor hármasban nyomultunk.
3: És azt mondta, hogy na most akkor mi veszünk egy ilyen kandallót, és akkor ezzel fűtünk.
2: De ez nem így volt különben.
3: Ezzel fűtünk,
2: de szép a sztori.
3: De így volt, tényleg így volt.
2: Zolinak volt egy csomó, hogy hívják, a törmelék fája, és mondta, hogy mivel tüzeljük ezt, és akkor vett egy kandallót, hirtelen felindul, rohadtul így
3: Nem. És mi fával fűtünk, és nagyon jó különben. Tényleg ilyenkor már, amikor így beköszönt az ősz, akkor tényleg alig várjuk, hogy jaj, mikor lehet már fűteni, mikor kell már begyújtani, mert annyira szép, és akkor ott így ülünk, nézzük a tüzet, beszélgetünk neki, az mindig olyan, ilyen. Csak amikor elhúzódik a tél, és még ott március végén is kell fűteni, meg április elején, akkor már egy kicsit úgy...
2: Nem, nekem az az érdekes, hogy...
3: Amúgy akarok egy kéménysöprűst.
2: Kéménysöprűt?
3: Igen.
2: Na hát akkor ajánljátok nekünk kéménysöprűt.
3: Jöjjön hozzánk valaki, mert el szoktak ugye jönni, és ha nem vagyunk otthon, akkor hagynak ilyen kis cédulát a postaládába, de nem voltak. Már nagyon régóta is szeretném, ha jönne valaki. Úgyhogy ha hallgat bennünket egy kéménysöprűs, meg fogom tekerni a kis gombomat, és nézem meg a kéményt.
2: Ja, értem. Azt, hogy a Dobár Darabja, a dimnicsár az ingyenes.
3: Dehogy ingyenes a dimnicsár, ott van mindig a számlán, hogy 700 dinár.
2: Na, úgyhogy így. Ott na, van. Akkor Dobár Darabja, te ismersz mindenkit, ajánlj Anettek egy dimnicsárt. De nekem nem ez a romantika ez egészben. Nekem az a romantika, amikor kimentem, jó, ez a faház is szép volt, persze szuper volt, de hogy alapvetően voltam egyszer, kaptunk egy ilyen házat egy tó mellett, ott vettük fel egy albumot, oda félrevonultunk pár napra, betettünk stúdiófelszerelést meg mindent, és bételeztünk egy lemezt, még a B-terven, és ott volt, képzeld olyan, hogy kettő nagyobb tér volt, a kettő tér fallal volt elválasztva, meg egy kandallóval, aminek a mind a két fele melegített.
3: Igen,
2: és a konyha felüli részen volt, ez egy nagy banyakemencét képzeltek el, amiben ugye be lehetett tüzelni, plusz abban lehetett sütni is. Jó, ami nem sütünk semmit, de hogy abban lehet...
3: Ez kandalló volt, vagy kemence?
2: Mi a különbség? Aha, a kandalló az a díszkandalló, ugye?
3: A kandalló az kandalló, a kemence az kemence.
2: Banyakemence.
3: Lehet, akkor kemence.
2: Banyakemence, az a nagyon nagy, ugye?
3: Igen.
2: Ilyen hatalmas, mint a kúp olyan.
3: Igen.
2: És van egy nagy nyílása.
3: Igen, ugye megkérdezett, hogy akkor mi a különbség a tábortűz meg a radiátor
2: között. Nem, hát annyira nem retard vagyok, csak nem tudom ezt a fa dolgokat. Nem vagyok betisztem.
3: Mit mondtál?
2: Mondom, nem retard vagyok, csak nem tudom ezeket a fa dolgokat. Na, hát. És akkor az a lényeg, hogy annak mondjuk volt egy hangulata, vagy pedig az is tetszik, amikor szintén ilyen hétvégi házakban van olyan lerni, vagy mi az, amiben úgy tüzelsz, és akkor bízz benne sütni is, a tetején tudsz kávét csinálni, meg levest,
3: de
2: meg ilyeneket.
3: De ez a régi típusú?
2: Az a régi.
3: Sporhet.
2: Sporhet? Fára, fűtött, sporhet?
3: Igen.
2: Na, mondjuk az is úgy oké.
3: Tüzelős.
2: Tüzelős sporhet. Sparhelt!
3: Sparhelt,
2: az úgy oké, de akkor viszont, hogyha ilyened van, akkor muszáj, hogy olyan WC-d legyen, ami kim van az udvarba.
3: Igen.
2: Neki különben nagyinál régen még volt olyan az udvarba.
3: Nálunk is van az udvarba.
2: Most?
3: Van, persze.
2: Nálatok otthon?
3: Igen, van kint WC.
2: De hol?
3: Nem mi csináltuk, az
2: de
3: volt.
2: Azért is használjátok?
3: Igen. Hát nem.
2: Nem?
3: Nem. Én néha voltam bent, különben úgy néha, hogy szétnéztem. Nagy szétnézni való nincs.
2: Igen, nagy nézelődni való.
3: De amúgy nem, azt meg a nagymamáminknál is volt, igen, vagy van is még, igen.
2: Igen?
3: Uh-huh.
2: Na, szóval van ilyen. Azt mondja különben, hogy úgy hívták ezeket a sporheteket, és Mederevka. Hogy az volt a gyártó. Írja nekünk, Tihi.
3: Volt még valamilyen gyártó. Várjatok, az ilyen Béla technika, az volt az Obodin, az volt az ilyen...
2: Ha meg a Koncsár, nem?
3: Nagyon, meg
2: nem?
3: A Koncsár, igen.
2: Ezek ilyen old school dolgok.
3: De ennél a...
2: Sparheltnél.
3: Sparhelt. Most gondolkozok, hogy ezt hogy is mondtuk mi? Sporhet.
2: A Sporhet.
3: Sporhet, igen, Sporhet. Még voltak régen ezek a nagy koporsó kályhák.
2: Az mi a csuda?
3: Tudod?
2: Koporsó kályhák?
3: Az a fekete, ilyen, úgy nézett ki, mint egy koporsó fekete, ez nagyon sok háznál volt.
2: Életemben nem láttam.
3: Meg a Kreka Veszó.
2: Mi?
3: Nem tudod azt?
2: Az mire ment? Olajra biztos.
3: Mindjárt
2: mi? Kreka Veszó?
3: Kreka Veszó. Ezek a kályhák, ez tüzelős volt. Ilyen volt a nagymamám. Sőt, a nagymamámnak még ilyen van a nappaliában.
2: De ez mire megy? Ez olajra megy?
3: Nem,
2: fára. Tényleg? Tudom azt, hogy a Sánta Zoliéknak volt valami, én nem tudom, hogy mi az egyik házukba, ami csak úgy állt. akkor oda mentünk próbálni. És akkor, amikor hideg igen. volt, akkor be kellett gyújtani fával. És volt egy nagyon szép valami kályhájuk, fatüzelésű kályha, ilyen díszes meg minden, aminek, hogy jött ki a csöve, akkor az elosztódott nem tudom hány részre, tudom, hogy jobb a hatás fog. És úgy hívta ezt a kályát, hogy hercegnő. És akkor mindig mondta, hogy na, be kell gyújtani a hercegnőbe. Ezt kérdezd meg különben.
3: Tényleg.
2: Hát sántak, de volt ilyen hercegnő kályhájú.
3: Hol, nem tudom.
2: Mondom, van az egyik házukban, lehet, arról nem is tudsz.
3: Lehet.
2: Valit annyi minden nem lehet ezt már követni. Hol mi van, kinek, hol, milyen ingatlanok, nem ingatlanok. Ez ilyen nem használt ingatlan. Ilyen oké, csak már nem kell, mert minek. Van annyi.
3: Hát te irigykedj.
2: Nem irigykedek, hát én is ott nem. voltam, hát én is ott volt, hol próbálom. Hát örültem neki. Na. Abszolút jó volt. Sőt, még közel
3: ja, tudom,
2: is volt hozzá.
3: Tudom azt, igen, oda ott ment ez át egyszer a szomszéd, hogy ne próbáljanak meg ott a rendőröket. Komolyan? Kihívta, na, igen. Csak az már, igen. Igen.
2: Azt a mindenit. Nem szép. Úgyhogy nekem ennyi van. Azt mondja, Zoltán írja nekünk, azt mondja, alfa 70 meg alfa 90. Voltak ilyenek is.
3: Mindjárt megnézem, hogy mi az.
2: Lehetséges. Mondom, én nekem nem nagyon vannak meg ezek a dolgok, de aztán különben nekem egyedül ez a központi fűtéses rendszer van meg, amikor kint van a kazán, az kész. Mert én ilyen kandallóban, hát, de életemben...
3: Ja, igen, ez a spórhet.
2: Igen?
3: Ez az alfa. Igen.
2: Én mondom, ezt akkor használtam, amikor voltunk
3: de
2: ez a
3: televésen. De ezek még egész ilyen újszerűnek néznek ki. Van ebből az a nagyon-nagyon old school különben. Igen, mert igazából ezt úgy oldották meg régen, hogy ott volt a konyha, te ott főztél, és akkor egyben melegített is, tehát ugye nem volt ugye központi fűtés, vagy bármi.
2: Persze. Aztán most meg manapság, mert van minden, ugye ez a fűtésre itt nem írja sehol, de ugye ne feledkezzünk meg a cserépkályháról sem, ami igen, alapvetően tök szép, nagyon-nagyon durván szép cserépkályák vannak, ugye hát most vannak azok a nagyon egyszerűek, nekem egész gyerekkoromban volt, ez hihetetlen, hogy a mi házunkban az emeleten csak nálam az én szobámban volt egy cserépkályha. Én, amikor már tinédzser voltam, akkor kérdeztem szüleimet, hogy amúgy úgy is mondom, hogy felújítanám ezt az egész szobát, akkor már voltak haverjaim, mondom, hogy ezt bemeszeljük mindenre, hogy nem lehetne ezt így valahogy eltüntetni, és akkor, de, és akkor...
3: És azóta is bánod.
2: Nem, hát szét lett szedve, és akkor aztán el lett adva szerintem. És akkor szépen fel lett újítva a szoba, és akkor az többet nem volt, mert mi azt nem használtuk soha. Mm. Nekünk alapvetően termokályhák voltak, de látok olyan házat, mikor egyszer 10 évvel ezelőtt mentünk először házakat nézni, akkor volt olyan, hogy volt egy nagyon szép modern ház, aminek a nappaliában volt egy nagy cserépkályha, és akkor abban a nagy cserépkályhából jöttek valami csövek, és akkor az, hogy úgy volt megoldva, hogy valami pumpa keringette a vizet, de a cserépkályhát, ahogy tüzeltél bele, amit ráadásul kívülről kellett tölteni, szóval érdekes cserépkája volt, kívülről kellett tölteni, az ugye ott lobogott a tűz, és az melegített valami vizet, ami aztán keringett az egész házba, és így volt valami központi fűtés rendszer, valamilyen megoldás volt. Érdekes nekem nagyon az, hogy a ház hátulján kellett betolni ezeket a dolgokat, a fát meg a mindent, és az mellett volt a fáskamra, de ugye az egész viszont nem volt fedett, úgyhogy én nem tudom elkezdeni, hogy ott esőbe, hóba, mindenbe mész a házon kívülre.
3: Hallod,
2: és akkor...
3: de így volt a barátnőméknél egyébként, csak nem cserépkája volt, hanem képzeld el, hogy kemence.
2: Kemence.
3: Volt egy kemence, így a nappalinak az egyik sarkában, azt is így kívülről fűtötted.
2: Uh-huh. Sok ilyen valamit így kívülről és, kell, csak...
3: És szerintem az is össze volt kötve egy ilyen központi rendszerrel.
2: Van, létezik ilyen, mondom.
3: Milyen érdekes, mennyi mindent kitalálnak ez a fűtés kapcsán, Istenem, csak férfiak találták ki.
2: Persze, nincsenek vége. Valaha különben próbálkoztatok-e otthon, én nem figyeltem nektek, különben vannak inverteres klímáitok?
3: Nincs.
2: De hogy nem tudom, sokan mondják azt, hogy az a fura abba.
3: Nincs, én nagyon nem akartam klímát, aztán most kezdem úgy elfogadni, hogy lehet, hogy így idén télen így be kéne szeretni.
2: Ja, hogy abszolút
3: nyár
2: nincs klímátok.
3: Abszolút
2: hát
3: nincs
2: igen,
3: klíma,
2: a nyár az kell.
3: Abszolút nincs
2: hát
3: klíma,
2: ezt a 40
3: de igazából,
2: fokot,
3: tudod,
2: mind,
3: de igazából egy szoba van, ami meleg.
2: Igen.
3: És a többi az fantasztikus. Tényleg? Egyébként, igen.
2: Azért, mert sokan mondják nekem, hogy amikor eldöntötték azt, hogy oké, akkor most valami fűtés kell nekik, ugye, mert ez mindig egy fazért komoly kérdés, akkor mondták, hogy oké, akkor mi a házunkban azt, hogy inverteres klímákat rakunk. És azt mondják, hogy jó az inverteres klíma, és sose fűtöttem még csak ezzel. Azt mondják nekem, hogy jó, meleg van, csak van egy fura érzés, hogy egyszerűen nem, nincs olyan hőérzeted, mint mikor valahonnan sugárzik. Ezt mondják, hogy
3: persze,
2: ez a fura.
3: Hát nyilván a maga a hatás más. Hát azért szeretjük mi mondjuk a tüzelőst, mert hogy ott a láng, látod a lángot, és attól már ilyen,
2: ropogatúz,
3: tehát teljesen más a hangulata, mint mondjuk egy, mit tudom én, egy norvég radiátornak, vagy egy sima radiátornak, igen. vagy bárminek. Most oké, az egy ilyen hő, egy
2: jó,
3: test,
2: de azt
3: ami
2: mondják,
3: leadja a hőt, oké, szuper, de hogy egyébként meg, tehát hogy ilyen emocionális szempontból.
2: Ja persze, hát az biztos, biztos. Az
3: sokkal jobb ilyen.
2: De azt is el kell mondjam, hogy volt nekem egy olyan is, hogy voltam, mondom, ez a lakás, amiben volt, ez borzasztó modern volt, és ott, na az a szerintem az ultimate elkényeztetés, amikor padlófűtésed van gázra, ami eleve az annyira olcsó, jó, drága megcsinálni, de az annyira olcsó utána, hogy az valami eszméletlen. Én tudom, hogyha megnyomtam mindent, a leghidegebb hónap, amit el tudsz kezelni, nem tudtam azt a 45 négyzetméteres lakásban a rezsit fölvinni 6000 dinár fölé. Az ott a legszörnyűbb számra, amit kaptam valaha. Jó. Szóval az egész eszméletlen. A padlófűtés nagyon jó. Arra is rájöttem különben, hogy a régi padlófűtések valószínűleg teljesen mások voltak, mert régen mindig szitták. Ezek a modern padlófűtések fantasztikusok, abszolút nem meleg.
3: Hát én mindig azt mondták, hogy az egészségügyi szempontból nem jó, mert neked alulról melegíti ugye folyamatosan a talpadat, a lábadat, és hogy az erek tágulnak tőle.
2: Szerintem ez hülyeség, de
3: oké.
2: Szerintem
3: nem.
2: Szerintem hülyeség azért, mert én azon gondolkoztam, hogy hát majd csak én élek ide. Hogy először is mennyit állsz te otthon? Semmit. Mindig fekszül, vagy ülsz valahol.
3: Hát milyen jó neked, ez gyere el hozzánk, majd megmutatom, hogy mennyit állok otthon.
2: Mit állsz otthon?
3: Mit ad az állok első otthon? Hát...
2: Te most állsz, úgyis főleg a mi fajtánk, az mindig
3: otthon.
2: Mindig papucsban van, eleve. A papucs az úgyis dihtol.
3: Milyen jó neked otthon, Zeci.
2: Hát mit csinálok, az egyébként mit csinálok? Fekszek, az kész.
3: Ja, jó.
2: Én, ha otthon vagyok, fekszek. Maximum rajtam van a laptop, abálod, kész.
3: Szuper.
2: Mit álljak? Állok a szoba közepén, azt, na most akkor állok egy kicsit a szoba közepén, vagy mi?
3: Pókálózol, mosogatsz.
2: És papucsban vagy?
3: Mész A pontból B pontba. Tegnap kaptam egy papucsot.
2: Na, hát akkor látod, papucsban vagy.
3: Már hogy most kellett egy új szobapapucs nekem.
2: Szőrös?
3: És tegnap kaptam.
2: Ilyen kis bundi? Ilyen,
3: jaj, ilyen rúzsaszín cicás. Szőrös. Na, nagy, amilyen, nagyon jó.
2: Amilyen kell legyen, látod? De ilyenben vagy egész nap, akkor meg én nem tudom, hogy mi a baj a padlófűtése. És akkor volt padlófűtés, meg inverteres klíma is. Érted? Milina!
3: Neked minek kell egyáltalán padló a házadba akkor? Ha csak fekszel. Ha
2: elég
3: lenne egy ágy. Le.
2: Ne essek
3: elég
2: le.
3: Elég lenne egy ágy. Elég egy ilyen 5 négyzetméter. Benn van egy ágy, bemész, fekszel, és aztán
2: nem,
3: mész.
2: Nekem elég lenne egy kapszula is.
3: Hát szépen igen.
2: Be, simán, persze. És lisszanak, ócsóbb is lenne. Rel is nagyon nincs semmi. Ez jó ez nagyon... így? Miért? De fura neked, hogy én nem
3: tudod,
2: mennyit
3: jártálok otthon? Én szerintem otthon naponta gyaloglok így házon belül 10 kilométert, biztos vagyok benne. Komolyan.
2: Na jó, ez nem normális. Ide azért megyek, Viktor, ezt mondhatjuk, ez nem normális, hogy valaki 10 kilométert sétál otthon a házába.
3: Elfogyott a papagájoknak a kaja, nem tudom. Akkor gyerünk, bemész a szobába, nem tudom, kiviszed a gyerekszobába a poharakat.
2: Azt mondja, Viktor, ez úgy hangzik, mint egy palotába laknál. Tudod, 20 percet sétálok a kaputó, a bejárat.
3: Nem palotába, hanem sokat gyaloglok.
2: Igen,
3: megyek.
2: De most komolyan, ez, hogy elmész a papagájoknak kajáé.
3: De nem papagájoknak kajáért, hanem így, hogy akkor nem tudom, eszembe, hogy jaj, papagájoknak kaját kell adni, akkor elmegyek, kiveszem a kaját a spájzból, elviszem papagájoknak, jó. Akkor bemegyek a gyerekszobába, onnan kipakolok, beviszem a konyhába, akkor elmegyek a manna szobájába, ott nem tudom, kinyitom az ablakot, ez sem, az sem jó. Akkor nem tudom, megágyazni hálószobába, bemész, akkor hopp, nem tudom, mosógépbe bedobom a ruhát, akkor megyek, nem tudom.
2: Neked
3: egész,
2: akkor...
3: nap, egész nap
2: jó,
3: mászkálok.
2: Hát akkor neked nem kell padlófűtés. Neked nem is kell fűtés.
3: Én ezt ennyit mozogsz, akkor... feküdni.
2: Ennyit mozogsz, akkor nem is kell fűtés. Hát fűtöttem magam.
3: Neked meg nem kell ház. Nem kell ház, vagy lakás.
2: Hát én miért? Én neked különböző szobáim vannak. Egyikben jobb feküdni, mint a másik. És néha fel kell kellem átmenni, hogy a másikba feküdjön.
3: Majd néha, hogy átmegyek hozzád, és ott így lefekszek.
2: Lehet. Megmondom, melyik a legnagyobb szoba, és akkor...
3: Jó, szoktam én is feküdni otthon nyilván, csak hogy rengeteget járkálok. Pláne ott van a három gyerek, akkor állandóan valami akció, ide, oda, amoda, egyik szoba, és állandóan.
2: Az olyan? Állandóan valamit csinálnak? Állandóan valahol van?
3: Állandóan nem tudok lefeküdni.
2: Hát ez igen, ez ilyen, na látod. És akkor nem tudsz lefeküdni, hát akkor még a fűtésről kell beszélni, szörnyű. Szörnyű.
3: Nincs
2: na, mit
3: internetünk,
2: ír?
3: Mi van?
2: Mit ír a Dobárdán, azt mondja, 10 kilométert a házban? Ájd! Ezt írja.
3: Na itt van, írja ezt egy férfi nekem, írja egy férfi, aki a munkahelyén ül, végigül, utána otthon fekszik.
2: Na valószínű.
3: Na.
2: De legalább jól tud malacot forgatni, ez biztos.
3: Fekve.
2: Ne. Jó megcsinálja. Évi 6-7 malacot forgat, tényleg, az jó. Az már nem rossz.
3: Ez már valami.
2: Azt, hogy ebben van valami, mondjuk igen, tényleg ő csak ül egész nap, mindenhol. Hát ez van, ez kezdve, sőt, én azon őrültem meg, hogy ezt nem tudtam, Dobár Darabit, tudjátok, hogy milyen szinten ül úgy, hogy a taxisok tudod, mikor szoktak kiszállni? Kinyitják a csomagtolat, és akkor kiveszik a csomagot. Dobár Darabi nem. Van neki gombja. Megnyomják, kinyílik a csomagtolat, old meg. Ugye, Dobár, de így csinálod.
3: Hát én nem is tudom, hogy nekem valaha taxis kinyitotta egy csomagtort.
2: Hát de hogy te nyitottad ki magadnak?
3: Persze. Komolyan? Hát, tudod, hogy így vitettem el magamat egy vadidegennel, aki nem is volt taxis. Akkor én akkor is odamentem, bedobáltam a csomagjaimat.
2: Hát, komolyan?
3: Persze. Aha. És beültem az anyós ülésre, és mondtam, hogy hova óhajtok menni.
2: Tényleg, és ő elvitt, és aztán...
3: Elvitt, kérdezem, mennyivel tartozok, mondta, hogy semennyivel, de mondom, miért nem, mert nem vagyok taxis. Apámat vártam a vasútállomáson.
2: Ja, tényleg, és akkor visszament az apjáig?
3: Majdnem elsüllyedtem szégyenembe, visszament érte, igen.
2: Azt mondja a Dobárdán, jó, ha idős valaki, akkor kibegyek. De amúgy nem.
3: Mert akkor megyek az ő taxiukkal, akkor beöltözök álruhába, beöltözök egy ilyen néninek.
2: Igen.
3: És akkor majd mondom, aranyoskám, hisz ki nekem a csomagtartó.
2: De különben ez is megérne egy-két misét a Dobárdának a történeteim, meg különben van olyan, azt mondja, hogy betesz magának valami üdítőt hátra. Én már mondja, hogy ó, majd később megiszom. És akkor nem tudom, hogy mi a csomagtartóba tartja, mert akkor vannak taxisok, akik, mármint ügyfelek, akik jönnek, utasok, és akkor van, amelyik úgy dönti, hogy az kiderült idő, vagy valaki ezt úgy dönti, hogy hát ő ezt is elviszi. És akkor nem egyszer jár úgy, hogy különben hol az italom, hogy ja, ezt valaki már elvitte.
3: Na, mert nekem 10 000 eurót hátra rakhatsz, hogyha jövök néninek beöltözve. Amúgy engem az mindig érdekelt, hogy taxiba ti hova ültök? Mert hogy elvileg hátra kell ülni a hátsó ülésekhez. De én mondjuk mindig beülök az anyós ülésre.
2: Ja, hát elméletileg nem az anyós ülésre kéne.
3: Mert ugye biztonsági szempontból nem kell az anyós ülés, hogy mit tudom én, lehet, hogy elmebeteg a taxis, és majd nem tudom, megver út közben, vagy te elmebeteg, azt hiszem, vagy az utas is megvered a taxist.
2: Hogy a legbiztonságosabb hely statisztikailag az anyós ülés mögött?
3: Az anyós ülés mögött, de nem ilyen dolgok miatt nem,
2: ja, nem
3: szoktak az anyós ülésre, hanem hogy nem tudom, taxiba elvileg hátra illik ülni.
2: Ja, hát állítólag igen.
3: Mert hogy attól még ilyen biztonságos távolságra vagytok egymástól.
2: Hát de hátulról lehet megfojtani a taxisokat, nem?
3: Is lehet, igen.
2: Meg hátulról van az összes mafiózó filmben, nem? Mindig előre ütettek, amikor meg akarnak
3: ölni.
2: Szegény
3: Ropi mindjárt fölmond.
2: Szegény Dobárdán.
3: Rájött, hogy milyen veszélyes, ha ilyen dolgozik.
2: Rohadt veszélyes. Hát ő vezeti az utat, bárki bár nyakom tudja szúrni. Ez katasztrófa. Én nem tudom, hogy mernek idegen embereket beengedni maguk meg. De hát ez ezzel jár.
3: Pláne éjszaka. Jó, hát, éjszaka, amikor visszed a buliból haza a fiatalokat, akik
2: azt a Dobárdán nem bírom tovább, mentem enni. Megy, eszik egy gurmanszkát, mert most már stresszes nagyon. De nem igazából Dobárdának jó kitalálták, mert Dobárdának 90% az ügyfelének néni, és este nem dolgozik, és akkor ez így biztonságos különben azért.
3: Nénik azok csak így a táskájuk a fejbe csapják.
2: Nem, azok szeretik, úgyhogy ez ilyen. Na, 8:41 perc van, hagyjuk már ezt.
3: Legalább a nénik szeretik.
2: Na, valaki.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát, az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
4: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
5: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
7: Önnek is van takargatni valója?
8: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
7: Bármilyen van, befedjük.
8: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
7: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
9: Bővebb információ
8: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
7: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
8: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: Programajánló.
10: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kell, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
11: Média támogató a Pannon RTV.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod. I had a

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
7: 9 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden. Választások 2026.
9: Aláírták az Újvidéki Európa Kollégiumba felvételt nyert fiatalok szerződéseket. Az intézményben megtartott alkalmi műsor keretében 89 elsőéves egyetemistát köszöntöttek, akik az itthon tanulást választották. Az Európa Kollégium kapui már 12. alkalommal nyitnak meg az egyetemisták előtt. A korszerű intézmény arra ösztönzi és bátorítja a bentlakókat, hogy szülőföldjükön folytassák a tanulmányaikat, és a későbbiekben is itthon képzeljék el a jövőjüket. Az újvidéki felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hallgatók a Magyar Nemzeti Tanács és az Európa Kollégium képviselőivel aláírták a 2026-2027-es tanévre vonatkozó szerződéseiket.
8: Választások 2026.
10: 3 évente készül egy nemzetközi felmérés, amely a 15 év körüli diákok szövegértési, matematikai és természettudományos készségeit vizsgálja, ez a PISA-teszt. A 2025-ös szerbiai eredmények különösen megdöbbentőek, matematikából a diákok több mint fele, szövegértésből pedig csak nem fele nem érte el a PISA által meghatározott alapvető kettes szintet. A hajdújárási FK Vinogradar Hajdukovo nyerte Szabadkaváros labdarúgó szövetségének kupáját, miután 3 gólos hátrányból fordítva 5-3-ra verte a Tavankút csapatát. A szabadkai Spartakus stadionjában nagyot fordított a Vinogradar, a második félidőben parádés játékot mutatott, szép gólok potyogtak és sok volt a néző is.
8: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén szép napos idő lesz, 23 fokos csúcshőmérsékletre lehet számítani.
3: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod.

0: programajánló.
1: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án szombaton irány Bácskos útfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Októberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Partiben csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskos útfalva, Októberfest.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: közérdekű információ következik.
1: 9 óra 17 perc van, és rendőrök mérnek Tavankútnál.
2: Azt hogy mondod?
1: Az egyik
2: Tavankútnál,
1: az egyik üzlet előtt, és Szabadkán a Széchenyi sulinál.
2: A Széchenyi sulinálóban,
1: igen.
2: Nehezen emelkedik a hőmérséklet ma. Van még?
1: Nincs. Nincs, csak úgy hagytam a számot.
2: Nehezen emelkedik a hőmérséklet ma. Mindössze 15 fok van még mindig, pedig azt ígérik, hogy ez föl fog emelkedni 23 fokig. Bár hozzá kell tennem igazából az, hogy az, hogy mindenkünk úgy tűnik, hogy már a nap nagyban tart, normális igen. Emberek még csak most kelnek, úgyhogy igazából igazából még korán van reálisan.
1: Igen, áramkimaradás pedig csak Horgoson várható.
2: Igen?
1: Igen.
2: Elmondom még a határinfót, mit szólsz
1: hozzá. De mi bajod van?
2: Szerbiában
1: ma... Ilyen fután nézel rám.
2: Abszolút nem tudom leolvasni, mit
1: fáradt
2: akar csinálni.
1: Vagyok.

0: fáradt vagyok, fáradt még vagy. Egy picit beteg is vagyok, úgyhogy így aludnék inkább.
1: Jó, oké. Határ az úgy látszik, hogy mind a két irányban rendben van, úgyhogy alleluja!
0: Milyen rövid közérdekű volt, ez nem lehet így befejezni.
1: Nem, hát ez előbb 30 percet
0: kalandozzál, beszéltünk. Kalandozzál, beszélj.
1: Azt mondja, kalandozzál, a következő témánál kalandozol.
0: Jó.
1: Jó, kalandozunk együtt. Gyere velem egy jó kalandra.
0: De jó, alig van.

0: Reklám.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
0: Műsorajánló.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
4: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: drága Anett. Jöjjön hozzám feleségül.
1: De hogy megyek, Attila, már elég érkeztem.
2: De hát mégis kinek? Az orosz balett csodálatos művésze, a párizsi kabaré ünnepelt dizőze? Ki az a lator, akivel párbajoznom kell? Áhított kacsujáért, drága Anett!
3: Lassan a testtel, Attila!
1: Ó, fiúk, vigyenek a stúdióba, reggelizzünk együtt.
4: Nos, itt is vagyunk, hát a Facebookra nézzetek rá, mert Anett kitalálta itt a szünetbe, hogy amúgy csináljuk valami a fotósorozatot, ahol a leghülyébb pózokból hogyan tudnánk műsort vezetni, hát kipróbáltuk.
1: Jaj.
4: Anett Lemespárgába, vagy nem Spárgába, hanem Hídba, az milyen volt?
1: Hídba, igen. Az egyszerűen megvörösödött a nyaka attól, hogy próbált fordítva ráülni a székre, tiszta vörös volt a nyaka.
4: Tényleg?
1: Látod, hogy erőlködsz, igen, nagy testedre.
4: Abszolút próbálkozt. Először próbáltam rendni, hogy kell fordítva ráülni a székre, mennyire gondolkoztam, hogy várjál, hogy is kell, különben tényleg néztek rá a Facebookra, minden világos lesz.
1: Ja, akkor én utána... nagyon elfáradtam különben.
4: Ha nem, utána fölmászott az asztalra. Mondta, hogy remélem nem törik össze, nem tölt össze, kibírta, úgyhogy jó. Relatív fix ez annyira, amennyire kell. Úgyhogy jó, na, kicsit feldobottam, mindjárt megint ott a vérkeringés.
1: Nézem, igen, hogy így bizseregnek a végtagjai, meg utána így még kitaláltam, amikor már Zeci posztolt, hogy így megpróbálom, hogy mennyire tudom én a Spárgát, és becsipődött a lábam, hogy alig keltem föl.
4: Ja, de, Istenem, ez pont olyan, mint amikor jó. Nálam észrevettem azt, hogy nem is tudom, hogy mesterek jöttek, és nézem, és bemegyek, mert ritkán járok én erre az építkezésre, vagy erre a renoválásra, és bemegyek, és mondom, hogy ne! Mondom, nem hiszem el! Azokat a rohadt nehéz nagy radiátorokat. Azokat az öntöttvas radiátorokat, mert nekik az útba volt, és bepakolták azokat a nehéz radiátorokat a vadonatúj, gyönyörű, brutális fürdőszobával. Mondom, hogy ez hogy jut bárkinek az eszébe?
1: Jaj.
4: És mondom, hogy ez nagyon nem jó, tüdés innen, ezt ki kell ide vinni. És nézem, hogy aha, csak ez olyan nehéz, mint az állat. De közben meg jöttek dolgozni, és útban volt a fürdőszobában. Tehát nem volt terve, hogy a fürdőszobában radiátorok lesznek, az összes bepakolva oda. Tehát ők van kitalálták, hogy jó lesz ez raktárnak, nem? Hát miért lehet? Persze, még izgultam, mondod le, hogy valami csempe megkalcolódja, vagy valami,
1: persze.
4: Tudod, minden úgy van összeválogatva az apja fürdő. Na mindegy. És rájöttem, hogy az egyiket, most volt olyan, amit ki tudtunk vinni mi, de volt egy hatalmas, és az meg sem moccan. Meg sem moccan. És még szerencsére voltak ilyen nagy fa valami deszkák, amik kimaradtak, ami pont elég széles ahhoz, hogy így alányomjuk, tudod, a bordák közé, hogy négyen meg tudjuk emelni, de mondom, honnan lesz még két ember, de 11 óra van, mesterek dolgoznia kell, tudod? Hát basszus, valami kell, honnan? És felhívtam a szomszédot, hál' Istennek ott van neki műhelye, mondom, figyelj, mondom, egy Istenet ismersz, mondom, gyere át, mondom, az egyik alkalmazottaddal, mondom, hogy gyere, segíts, mert ezt nem tudom megoldani. De hát vagy te segítesz, vagy senki nem fog segíteni, mert ki tudok főzni 11 kó, hogy különben ezt kéne. És mondta, hogy jó, 20 perc szóval jönnek vissza, azt mondja, akkor benéznek, bejöttek, és ember, az még négyen is rohadt nehéz volt. És szenvedtünk, mint a kutya, és ő mondta, hogy nem te jársz amúgy edzőterembe? Hát mondom, járok, de mondom, ez a rohadt életben. Nem tudom, elkező az hány.
1: Az edzőterem az csak ilyen esztétikai.
4: Igen.
1: Attól még nem lesz senki erős.
4: De az erős lesz, de akkor már...
1: Más típusú.
4: Más típusú, igen, de legalább tudom, hogy kell emelni hátból, mert az különben az nagyon, abban nagyon tökre tudod magad tenni. És akkor mondta nekem a szomszéd, és basszus milyen igaza van, és azt mondja, hogy annyira szép, azt mondja ez az egész, de sose fogom neked megbocsátani, amit tettél. Mondom, mit? Te tényleg nem vettél új radiátorokat? És akkor gondolkozz, hogy én hülye vagyok, miért nem vettem új radiátorokat. Csak azért mondom érdekességként, mert amúgy egy háznak a fűtőrendszerébe nem a radiátor a drága, az relatív egy kis tétel.
1: Na itt megint a fűtésnél tartunk.
4: A csövek!
1: Mondtam én.
4: A csövek, az a drága. A cső, mert az rohadt részcső.
1: És akkor cső is másmilyen kéne.
4: Nem, a cső
1: az stíme.
4: Minden stíme. A radiátor különben az olcsó nagyon, de tényleg 9-15 ezer per darab, de hát az egy renovás, egy építkezésnél ezek a tételek, ezekkel meg kesszák, mikor megszoktad nem tudom hány ezer eurós tételeket, akkor ez így nem egy vészes dolog, de mindegy, szóval megoldottuk, valahogy felemeltük, betettük, most még valamelyik mester még visszarakja ide, aztán majd tavasszal lecserem az egészet, az kész. De hogy az hogy fog kikerülni a házba, ez a 180 kilós radiátor, azt még nem tudom, hogy oda milyen szakember.
1: Kidobod az ablakon.
4: Hogy?
1: Így, föltuszakolod, és csak de, lejtel.
4: Persze, kitörik az új ablak, meg minden. Nem, ez nem tudom, hogy nem tudom azt tényleg, hogy fog kikerülni. Majd hívok valami erőemelő
1: hát
4: embereket.
1: Hát ott vannak ezek a kis builder haverjaid. Kis...
4: Leverik a falat ide, valami erős és precíz emberek kellenek. Erős és precíz.
1: Érdekes egyébként, hogy hogyan kondicionálódik az ember, mert aki meg mondjuk fizikai munkát végez, az tényleg képes bármit felemelni.
4: Hát,
1: és az edzőterem az egyébként tényleg nem készít föl téged ezekre a dolgokra.
4: Uh-huh.
1: De akkor mire készít föl? Arra, hogy feszüljön rajtad a póló? Pózolása.
4: Mit tudom én? Hát igen, pózolása. Csajoknak bejön, ez a lényeg. Manapság minden erről szól.
1: Ja, igen, mindig csak megfelelni szeretnétek nekünk. Jaj.
4: Hát nem azt, hogy mindig megfelelni szeretnék nekünk, de valamelyik nap valaki nekem így kitört, és mondta, hogy amúgy ennek a mai standardnak szinte lehetetlen megfelelni, és hogy mennyire brutálisan nagy nyomás van az embereken, mert hogy manapság mindenkinek jó munkahelye kell, hogy legyen, jó státusza kell, hogy legyen, jó hobbjai kell, hogy legyenek, jó kell, hogy kinézzen, jó kell, hogy keressen, érdekes legyen, vicces legyen, de otthon is legyen, de mi az, hogy ez így nem lehet!
1: És ez túl van bonyolítva, ez végtelenül túl van bonyolítva, meg rossz helyen keresgélsz.
4: Ki?
1: Tehát nem olyan, most jó, vagy nem te, hanem alapvetően az emberek rossz helyen keresgélnek. Tehát nem azt, hogy mondjam, nem luxus bárokba vagy éttermekbe kell járkálni, ismerkedni, ahol ha nem fizetett ki a nőnek az első szemkontaktus után a 40 ezer eurós vacsorát, akkor azt mondja, hogy te semmit nem érsz. Nagyon érdekes, hogy megváltozott ez egyébként, és ez főleg a nagyvárosokra jellemző. Pest, Belgrád, ez talán onnan indult el szerintem, és akkor a kisebb városokba is kezd el terjedni.
4: A micsoda?
1: Ez az anyagias szemléletmód.
4: Ja, igen.
1: Meg hogy meg a sok, a rengeteg coachnak idézőjelben mondom, hogy köszönhető az szerintem, hogy túl sokat beszélünk arról, hogy milyennek kell lenni.
4: Ja.
1: Olyan legyél, amilyen vagy. És hogyha vannak rossz tulajdonságaid, azokon próbálj változtatni. De az, hogy én már egy ilyen listával járkálok, hogy igen, én ilyen vagyok, olyan vagyok, ebbe vagyok szuper, abba vagyok szuper, és keresem a társamat, akinek meg ilyenek, amolyanak kell lennie, és és mindenki tökéletes, és és soha nem fáj a fejünk is, soha nincs rossz kedvünk is, soha nem vitázunk is, soha nincsenek anyagi gondjaink, ez egy hülyeség. Ez egy marhaság.
4: A főleg az Algigon Szerbiában nem nehéz.
1: Ilyen nincs.
4: Az nem nehéz.
1: Vagyis hát de... van, biztos, hogy hát van, de van biztos. Ez olyan értelmetlen igazából. Tehát, hogy ennél mi sokkal, hogy is mondjam, természetesebben kell, hogy működjünk. És persze, mi a reggeliben is csomót beszélgetünk arról, hogy milyenek a férfiak elvárásai a nők felé, a nők mit szeretnek a férfiakban, mit szeretnek kevésbé, oké, ezek ilyen alap dolgok, de hogy
4: szóval álljon le mindenki.
1: Nem csak erről szól az egész. Tehát, hogyha nem tudsz úgy társat keresni magadnak, hogy megvan ez a listád, és akkor azt mondod, nézzük, az vekánt, jó, most építkezik, jó, van, oké, munkahelye, azon kívül is van egy munkája, oké, jó, így öltözködik, oké, jár edzőterembe, jó, pipa, nem vicces, oké, szuper, hát most okos, mit tudom én, oké, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor te így illesz hozzám, és akkor na,
4: próbáljuk járjunk. Meg mi.
1: Ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy meglátom, és azt mondom, hogy wow, ki ez a csávó? És hogyha kiderül, hogy neked nem 5000 eurós a havi fizetésed, hanem 500 euró, akkor is azt mondom, hogy mindegy, tök mindegy, nem érdekes. Ha nekem bejössz, és megvan közöttünk az összeg,
4: akkor...
1: akkor
4: sugar mami Miskolc?
1: Csináljuk. Na, itt van. Nem.
4: Hát de akkor sugar, hát 500 euró, hogy fog?
1: Nem, majd akkor... föltalálod magad. Hát, az igényeidet ahhoz igazítod.
4: Ja, hogy az igényeid?
1: Te a saját igényeidet, a saját fizetésedhez igazítod.
4: Ja, értem.
1: Nem gentriskedsz itt, hogy...
4: De nem rólad van szó, jó, nem vagyok, köszönöm.
1: Nem, nem, rólad, nem rólad van szó, csak így most úgy csinálunk, mint a rólad lenne szó.
4: De nem, de sok, igen, volt olyan, amikor gentriskedtem, de az jó volt, mert akkor mentálisan ott tartott, ahol kellett, aztán meg jó lett. Úgy látod,
1: mi,
4: jó ez
1: a... Mi is ott voltunk tartva mentálisan.
4: Jó logika.
1: Ezeket a sztorikat hallgattam.
4: Nekem jó logikáim vannak különben, jó logikáim
1: bevonzod,
4: vannak.
1: Bevonzod előbb-utóbb, amit akarsz,
4: ez a
1: bevonzod, gondolom.
4: Ez a lényeg.
1: Ez működik, vagy...
4: Bár ez nem tudom, mi működik különben ennyire.
1: Mi a vonzás törvény?
4: Igen, de azt mondják különben, hogy ezt még durvábban lehet csinálni, és nekem ez egy kicsikét durva, hogy...
1: Hát agykontroll, az ember elkezd agykontrollal foglalkozni, akkor bevonz a jót. Meg igazából ez, hogy te bevonzod a jót, ez onnan indul, hogy te hogy viselkedsz. Tipikus hétköznapi példa az, hogy panaszkodnak, nem tudom, hogy be kell menni a kórházba, és ott mindenki milyen bunkó paraszt az ott dolgozók közül. Most, ha én úgy megyek be a kórházba, hogy ki vagyok akarva, hogy úristen, hát most miért, mi ez a főtojás itt a tányéron, meg nem tudom, miért nem kaptam valami normális kaját.
4: Igen.
1: Mert ilyen a kórház. Itt ilyen a kaja. Vagy elfogadod, vagy nem fogadod el. Tehát, hogy vagy megeszed azt a kis valami csúnyaságot, vagy akkor éhen maradsz, oké.
4: Csúnyaság.
1: És ha te hisztisen viselkedsz valakivel, akkor veled is úgy fognak viselkedni.
4: Az
1: ha
4: igaz.
1: Valaki startba hisztisen viselkedik vele, akkor te arra reagálhatsz úgy, hogy elküldöd a francba, meg reagálhatsz úgy is, hogy esetleg kedvesen a tudtára adod, hogy neked ez rosszul esik, és te most nem tudom, beteg vagy, és nem tudom, és ki vagy szolgáltatva, és jó lenne, ha normálisan működ. Tehát, hogy mindennek az alapja a kommunikáció igazából szerintem, és ez a vonzás törvénye is azon múlik, hogy te hogy állsz az emberekhez. Mert egyébként még, hogyha valakivel teszel valami jót, az is olyan érdekes, csomószor hallom, hogy minek segítsek XY-nak, ha ő úgy se segít nekem soha. De ez nem így működik. Ha te segítesz XY-nak, akkor majd neked, amikor egyszer nehéz helyzetbe kerülsz, akkor majd a Z fog segíteni. Tehát, hogy ez egy körforgás.
4: Lehet, persze. Vannak ilyen dolgok. Pontosan tudom, hogy mik azok a dolgok, én erre nagyon figyelek különben viccen kívül, és pontosan emlékszem, hogy mi az, amikor például így kiütnek mégis a taktusból, mert van, és most van egy új dolog, amit észrevettem, a hirtelen beszólással nem tudok mit kezdeni, erre jöttem rá.
1: Pedig azt nálam begyakorolhattad.
4: De nem úgy, nem tudod, ilyen random például, ilyen, hogy pont így ülök az autóba, és valamit a mobilon így nyomok, de ezt már biztos mestem a rádió, és tudom, hogy benne abszolút nincs rossz érzés, vagy rossz szándék, mert a szomszédnő, de szívom ezt az én kis vépemet, nyomkodom a telefon, oda jön hozzám, és azt sem mondja jó napot, vagy szia, vagy mit tudom, hanem mondja, hogy azt tudod, hogy ez káros, és annyira meglepett, én erre nem tudok mit válni.
1: Nem tudtam, azt hittem, hogy egészséges. Nem? Azt hittem, hogy ez egy C-vitamin bomba.
4: Így kell, ugye? Vagy hogy kell erre válaszolni? Hogy kell válaszolni? Vagy valamelyik nap, valamelyik reggel a kolléganő, nem tudom, hallja mindig, az volt, hogy leparkolt, én elébe parkoltam, és akkor ő kérdezett valami hülyeséget, és nem értem, mi a baj. Mondom, azért kérdezettem, mert nem tudsz kiállni. Hát mondom, rengeteg helyet van. Nem! Ez nem elég neki! Hát mondom, most, de hát nem én állok ide, akkor másra ide. Most akkor én vagyok a paraszt? Igen! És így mondom, mi? Erre hogyra? Erre igen. Nem tudok reagálni, hogy így. Hogy lehet az, amikor valakinek a józanész, a ráció, a minden, nem, mert ő valami trippel, rosszul kett, és akkor így nézel, és így erre mit
1: ezeket
4: reagál?
1: Az
4: ezeket nem
1: meg,
4: tudok mit reagálni.
1: Ezeket az embereket meg ignorálni kell. Ez is tök érdekes, múltkor, nem tudom, napokban hallgattam a reggelit, és ott beszéltetek arról, hogy
4: miről?
1: Miről beszéltetek? Arról, hogy nemet mondani tudunk-e, vagy valami ilyesmi.
4: Nem, hanem az, hogy mikor nemet mondunk, akkor még kell mindig megmagyarázni.
1: Hogy megmagyarázni, a magyarázkodás, igen. És nem kell megmagyarázni. Én most az utóbbi egy évben én elég jól kikupálódtam, nem tudom, minek a hatására.
4: De hogy csinálod,
1: elkezdtem
4: hogy
1: nemet mondani,
4: úgy, hogy nem
1: meg
4: is
1: nem
4: kész?
1: Magyarázkodok most már. Mert én is ilyen voltam, hogy így, nem tudok menni, mert és így. Nem tudok menni, és viszlát.
4: Jó, tudom, mert velem ezt régóta csinálod.
1: Meg
4: de,
1: tudod,
4: figyelj,
1: hogy
4: elmegyek,
1: mert mit fognak szólni, ha nem megyek el.
4: Igen, ja, ez már
1: ez
4: nem
1: ez is hányszor volt, és aztán életem, hogy mi az, hogy mit fognak szólni. Mit fog szólni az én gyerekem, hogy nem vagyok otthon, mert nem tudom, elmegyek valahova, ahova egyébként nincs kedvem, csak azon aggódok, hogy mit szól majd az a másik ember,
4: igen,
1: hogy
4: igen,
1: én nem
4: igen,
1: vagyok
4: igen,
1: ott. Nem érdekel.
4: Nem az,
1: érdekel.
4: Nem az tényleg jó, mert én is alattam, mikor felmondom, annál figyelj, kérlek egy kis segítség, nem?
1: Ilyen nem volt
4: nem,
1: még.
4: Nem,
1: én mindig segítek, különben. Mindig segítek. Akármennyire ugyan lenni, nem bírlak,
4: nem
1: volt
4: még, azt mondja Viktor, nem volt még.
1: Nem
4: de tegnap volt egy olyan dolog,
1: de
4: amit...
1: De jobban tudok nemet mondani egyébként, úgyhogy...
4: De tegnap volt egy dolog, amit megbántam különben, ezt sem tudtam lereagálni, mert ilyen, mintha retardid lelassult volna az idő, és így mire kapcsoltam, hogy mit kéne csinálni, addigra már rég elment az egész. Voltam a boltba, és megyek az autómig, és amíg mentem az autó, jócskán, mit tudom én, egy jó 100-200 méterre tudtam csak leparkolni, megyek, és látom, hogy jön egy fickó, aki egy ilyen kis alacsonyabb, kis telt fickó, és fog egy vödröt dupla kézzel maga előtt, és alig tudja vinni, és így megy lassan, így megy. És én lefagytam, így nézem, ő meg úgy elcsomogott, meg minden, és utána kapcsolatban, amúgy miért nem segítettem neki? Hát láttam, hogy szemben, mint az állat. Miért nem fogtam, hogy gyere, mit tudom, nem tudom hova mész, de gyere, akkor vigyük együtt.
1: Mert látod, én ezeket ilyenkor vissza szoktam fordulni, hogy
4: ezeket a hirtelen, ezeket a rohadt hirtelen dolgokat rájöttem, hogy nem, ezeket nem tudom lereagálni. Na,
1: idősödik az agyad.
4: Lassulok.
1: Lassulsz, igen.
4: Lassulok,
1: tegnap úgy lereagáltam egy dolgot, de azt hiszem, hogy ilyen vicces voltam magamnak. Mentem a gyerekekért a suliba, és felvettem őket, már este volt, sötét. Felvettem őket, és indulunk mi hazafele egy útvonalon, és mondja Marci, meséli, hogy az egyik haverja ilyen bunyóba keveredett, nem tudom is, hogy most, amikor jöttek ki a suliból, akkor egy csapat nagy, náluk jóval nagyobb fiú várta ezt a haverját.
4: Igen.
1: És én megyek az úton, és így kérdezem, hogy de mondom a haverod, mondom ő, most nem akarok nevet mondani, mondom ő, hogy megy haza, gyalog, és mondja, gyalog, és hogy várta ez a csapat fiú. És így már kezdi mondani, hogy de egyébként meg úgy látszott, hogy úgy kezdenek talán kibékülni, meg, és tudod, én meg így megyek az úton, és pont bal oldalon volt egy ilyen nagy parkoló rész, ami üres volt, és én így megyek, és így úgy kanyarodtam be abba a parkolóba, hogy csikorgott a gumim, és így visszafordultam, és mondom, milyen útvonalon szokott hazamenni a haverod, és rögtön így elkezdtem, mint az állat nyomni a gázt, és hajtani, hogy megnézem, hogy jó van-e a gyerek, hogy nem verik-e a többiek, az a csapat gyerek, és akkor útközben megtaláltuk ezt a havert, és akkor letekerem az ablakot, és mondom, minden oké, mondom, hazaviszlek, gyere, és mondja, hogy nem, jó, azért minden rendben van, de vicces volt, hogy így elképzeltem magamat így fölülről, vagy kívülről, tudod, hogy így látnám, hogy megyek a gyerekekkel hazafelé, és csak így csikorok a gumi, fordulok vissza. Nagy megmentő, én imádom ezeket, különben imádom ezeket az ügyeket intézni.
4: Különben azt mondja, ez szörnyű, ez én is szörnyű vagyok. Zeci nekem, írja nekünk Kriszta, Zeci nekem például egyszer beszólt. Egy esküvőn voltam, ami Zeci is ott volt, és random beszólt a ruhámra. A többieknek mondta, akikkel áll, csak hallottam véletlen, de attól még beszólt.
1: A Krisztának?
4: Hát ilyet csináltam. Pedig hát lehet, hogy ilyen.
1: Ez milyen gáz?
4: Ez tényleg gáz.
1: Ez ciki.
4: De én vállalom, szóval, hogy biztos. Hát volt itt már annyi minden édesom.
1: Na, az Eci ruháira is be lehet szólni különben. Hát biztos. Csak mondom.
4: Főleg volt egy édesom, nekem volt ez is valami, vagy csak hogy is volt ez, hogy valami motocross versenyen volt, és oda jött egy nő hozzám, hogy amúgy különben csak szeretném veled letisztázni, mert 10 éve mondtál, hogy a rádió, hogy Jézus Isten, mit, és akkor valami, nem tudom, hogy éppen a kommunális rendőr volt, amikor nem tudom, én valamit beszóltam, és az ő volt. Hát mondom, jó, előfordul néha, előfordul.
1: Nem baj.
4: Úgyhogy ilyenek vannak. De mindenközben lejárt a műsoridő, a két volt eredetek, az nem más, mint Lajkó Anett.
1: Zvekán Péter
4: és Nagy Viktor.
1: Viktor.
4: Oké, sziasztok, találkozunk, ciao.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án. Pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
6: 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Az év végéig újabb gázmegállapodást kötött Szerbia a Gazprommal. Az orosz Gazprom további 3 hónappal változatlan feltételek mellett hosszabbította meg az egyességet. Erősítette meg a hírt Dusan Bajatovics, a szerbiai gázművek igazgatója. Zajlanak az infrastruktúrális fejlesztések is, ami a gázhálózatot illeti. Korábban a szerbiai villanygazdaság, a szerbiai gázművek és az azerbajdzsáni Szokár állami tulajdonú nemzeti olaj- és gázipari vállalat képviselői megállapodást írtak alá arról, hogy egy közös föld gázüzemű hőerőművet építenek Nis közelében. A projekt várhatóan 2030-ra fejeződik be.
9: Választások 2026.
8: A diáklista közzétette álláspontját az Oroszországgal szembeni szankciókról, a diákprogram a külpolitikáról és a szankciókról című bejegyzésben azt írják, hogy Szerbia továbbra is következetesen képviseli azt az álláspontot, miszerint bármely állammal, szervezettel vagy személlyel szembeni szankciók bevezetése politikai állásfoglalást jelent. Az egyetemisták szerint a szankciók nem feltétlenül járulnak hozzá a politikai és a biztonsági problémák megoldásához. Álláspontjuk szerint ebben figyelembe kell venni Szerbia saját történelmi tapasztalatait, valamint az ilyen intézkedéseknek a helyi lakosságra gyakorolt közvetlen hatását. A blokkád alatt álló diákok ezért azt hangsúlyozzák, hogy Szerbia továbbra is kitart amellett, hogy nem vezet be korlátozó intézkedéseket Oroszországgal szemben.
9: Választások 2026.
8: Aláírták az Újvidéki Európa Kollégiumba felvételt nyert fiatalokkal a szerződéseket. Az intézményben megtartott alkalmi műsor keretében 89 első éves egyetemistát köszöntöttek, akik az itthon tanulást választották. Az Európa Kollégium kapui immár 12. alkalommal nyíltak meg az egyetemisták előtt. A korszerű intézmény arra ösztönzi és bátorítja a bentlakókat, hogy szülőföldjükön folytassák tanulmányaikat, és a későbbiekben is itthon képzeljék el jövőjüket. Ideiglenesen ugyan, de bezárt a palicsi akvapark felújítási és korszerűsítési munkálatok miatt. A létesítmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az objektum megújításán és fejlesztésén dolgoznak. Az újranyitás időpontjáról és a további részletekről később tájékoztatják majd a látogatókat.
6: Sport.
8: A hajdujárási FK Vinogradar Hajdukovó nyerte Szabadka Város Labdarúgó Szövetségének kupáját, miután 3 gólos hátrányból fordítva 5-3-ra verte a Tavankút csapatát. A szabadkai Spartakus stadionjában nagyot fordított a Vinogradar, a második félidőben parádés játékot mutatott, szép gólok potyogtak, és sok volt a néző is. A csapat a végén az utánpótlás játékosaival együtt ünnepelt.
6: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 18 fok van jelenleg, egész nap napos, száraz időnk lesz, és 24 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk majd.
4: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
4: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
0: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Van Ombresszol Facebookon is.
1: Welcome to Pan on Radio.
0: 10 óra 17 percben üdvözlök minden kedves hallgatót, ez itt a Pannon Presszó, mondom így a műsorunk elején, hogy milyen témákkal készültünk ma. Lesz egy nagyon érdekes, ilyen szociális téma igazából, egy társadalmi téma, mert hogy képzeljétek el, a verbicai lakodalom kapcsán tömegek ismerhették meg a régi lakodalmi szokásokat, mert hogy a nyár elején Vajdaság számos pontjára eljutott a hír, miszerint augusztus 28-án Észak-Bánáti Verbicán, tehát magyar nyelvén egyházas kéren egy hetet hét országra szóló lakodalmat tartottak, egy igazi, sátras, napokon át épülő, közösséget megmozgató lakodalom. Fehér Viktornak az ötlete volt, néprajzkutatónak, úgyhogy vele fogunk beszélgetni, és ő fog mesélni erről a különleges hagyományőrzésről. Vagyis hát többről, mint hagyományőrzésről, de ez majd kiderül a beszélgetésből. Ezen kívül a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház új évada

egyébként nem csak új előadásokat, hanem új társulati tagokat is hoz. Bemutatjuk a mai presszóban Bicskei Armandot, az új társulati tagot. Illetve maradunk továbbra is a kultúránál. Szalai Eloremina számára lett egy nagy elismerés, mert hogy nemzetközi színházi díjat kapott, és emellett az Újvidéki Színház közönsége nemrégen a 2025-26-os évad színésznőjének is választotta, úgyhogy erről fogunk vele beszélgetni, és még nyereményjátékkal is készülünk. Triplázó minibérlet keresi a gazdáját a legnagyobb meccsekre, de hát erről is majd szólok egy kicsit később. Számítunk a figyelmetekre ma is, egészen 14 óráig együtt leszünk. Nagy Viktor és Fackovics Melissa alkotja a mai kis presszós csapatot.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

0: Reklám.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.ro.rs 069 123 35 15.
5: Programajánló. Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: A Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház új évada nem csak új előadásokat, hanem új társulati tagot is hozott. Bubos Dávid távozása után a KDS castingot hirdetett, amelyre Vajdaságból, Magyarországról, de még Kolozsvárról és Marosvásárhelyről is érkeztek jelentkezők. A 21 színész közül végül 5-öt hívtak vissza, a választás pedig Bicskei Armandra esett. A fiatal színész így mostantól a KDS társulatának tagjaként áll a színpadra. Armanddal kolléganőm Csernai Panna beszélgetett.
2: Itt vagyunk a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban, ahol nemrégiben új taggal bővült a társulat, Bicskei Armand személyében. Korábbról ismerjük egymást, így megbeszéltük az interjú előtt, hogy tegeződni fogunk. Szia Armand, köszöntelek a műsorban.
3: Szia Panna, és köszöntöm a kedves nézőket is.
2: Hát elsőnek is gratulálok. Milyen érzés, hogy te is tagja lettél a Kosztolányi Dezső Színháznak?
3: Köszönöm szépen, és elsősorban talán egy kicsit még hihetetlen, ugyanis hát még ugye az akadémián diák vagyok, és borzasztóan jó érzés, hogy ennyire megbíznak bennem, hogy a társulat tagjává választottak, és nagyon-nagyon örülök.
2: Miért ezt a pályát választottad? Hogyan lettél színész?
3: Hát igazából én már nagyon-nagyon kiskoromban is mindig ilyen szituációs gyakorlatokat erőltettem rá a többiekre, így már az óvodában is, meg minden ilyesmi. Meg emlékszek, hogy az óvis ballagáson, az utolsó műsoron én voltam a király, és hogy a többi óvis társam ott ültek külön, én meg a kis trónon, a kis koronában ott ültem, hogy már akkor is ilyen kis, úgy látszik, voltak ambícióim. Azután elkezdtem szavalni, és azután mondták, hogy indul egy színjátszó csoport is, és én meg így néztem, hogy úristen, ezt így lehet. És azután még egy színjátszó csoport, meg még egy, és azután elkerültem Szabadkára, és itt is biztos voltam benne, hogy színjátszózni fogok. És hát azután így magától értetődő volt tulajdonképpen óvodában, és tényleg mindig, én akkor is azt mondtam, hogy színész leszek, vagy ha nem színész, akkor rendező.
2: És csak összejött, hiszen most az akadémián vagy, mint ahogy említetted, még van egy éved. Miért jelentkeztél a meghallgatásra? Hogyan jött az ötlet?
3: Hát amikor én megláttam, hogy színészt keresnek, egy az, hogy meglepődtem, mert ugye elég kevés munkahely van a fiatal színészek számára, és én tulajdonképpen ezt így nem is számoltam ezzel. Ez nem volt a pakliban tulajdonképpen, mindenhol be voltak telve a helyek, és én úgy gondoltam, hogy én majd szépen szabadúszni fogok, vagy saját projekteket fogok csinálni az akadémia után, és azután nyilván próbálkozok, meg nézem, hogy hova tudnék elmenni vendégjátszani. Viszont azután, amikor így jött ez a hír, hogy casting lesz, akkor én így úgy voltam, hogy muszáj menni, hogy kihagyhatatlan, mert ugyanis én már a gimiben is, én borzasztóan szerettem a Kosztolányi Színházat. Nekem egy ilyen ős színházi élmény volt tulajdonképpen, mikor elsőben ide eljöttem először, emlékszem szeptemberben, és ámultam, bámultam konkrétan, hogy így is lehet színházat csinálni ilyen formában is.
2: Emlékszel arra, hogy mi volt az első előadás, amit itt láttál?
3: A Csend című előadás volt, és eléggé formabontó volt. Úgy emlékszem, hogy ilyen szobákról szobákra mentünk, és nem is volt a végén taps. És engem ez nagyon meg is lepett, hogy nem volt a végén taps, és kérdeztem is ott a nézőket után, hogy most így vége, vagy ez az első felvonás volt. És ilyen tényleg ilyen kis színházi, alternatív színházi szűz fiúként beültem, és azután csak így két napig nem is tudtam megszólalni, nagyon, nagyon imádtam, és azután is rendszeresen jártam. Jártam persze a Népszínházba is, de valahogy a Kosztolányi mindig be kell, hogy valljam, egy kicsit közelebb állt a szívemhez, és ezért is megint csak borzasztóan örülök, hogy itt mutathatom majd meg magam.
2: Beszéljünk egy kicsit a castingról. Több mint 6 órás volt a felvételi, ha lehet így fogalmazni, és 21-en jelentkeztek erre az állásra. Te hogyan élted meg?
3: Az első körben nem stresszeltem, kicsit meglepődtem, amikor láttam, hogy 21-en vagyunk, mert ugye hát mennek itt a háttérben az információk, és arra senki se számított, hogy ennyien leszünk. Viszont azután meg úgy voltam vele, hogy az akadémián is mindig ezt mondták, és tulajdonképpen mindig ez volt a legnagyobb veszőparipám, hogy ne gondold túl. Akkor megvolt a 3 szöveg, tulajdonképpen egy vers, egy monológ és egy dal, amit én természetesen begyakoroltam, és azután úgy voltam vele, hogy most nem fogok stresszelni, beszélgetek velük, és azután kijövök, és lesz, ami lesz. A második kör volt az, ami 6 óráig tartott valószínűleg, arra gondolsz inkább, mert ez is sokáig tartott, itt inkább többet vártunk a többiekre, és ott lenyomtunk egy edzést, ugyanis itt minden kedden és sütörtökön közös edzése van a társulatnak. Utána viszont ilyen szituációs gyakorlatokat kellett, hogy csináljunk, és 3 különböző etüdöt készítettünk. mindenki saját magának teljesen szabad volt, egy megadott témát kaptunk, és az alapján kellett improvizálni, vagy egy mini jelenetet szerkeszteni.
2: Azért ez nem lehetett könnyű.
3: Én őszintén bevallva élveztem, az edzés része az nem volt annyira könnyű, mert nem vagyok a legjobb kondiban, de nyilván azt is lehet építeni és fejleszteni, és biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog, mert most a harmadik edzésen vagyok túl közösen a társulattal, és már most jobban érzem magam biztos, mint az elsőn. A szituációs gyakorlatokat pedig én meg mindig szerettem, szóval nekem ez nem is azt mondom, hogy nem volt kihívás, hanem így jó, valami impulzus, valamit kaptam, és akkor azután ezen dolgoztam ott.
2: Mikor tudtad meg, hogy téged választottak?
3: A második kör után elindultam haza vonattal Csókára. Ugye ide jártam középiskolába, és én nagyon sok időt töltöttem azon a vonaton, és így gondolkodtam is, hogy jaj, de szép lenne itt megtudni. De azután meg játszottam egy ilyen kis telefonos játékot, hogy ne gondolkozzak, mert ilyenkor tényleg annyira túlpörög az agyam, és izgulok, és hogy nem szabad most egy picit. És észre sem vettem, hogy megkaptam az e-mailt, hanem a kedves osztálytársaim, Nagy Evelin és Pastik Nóra hívtak, így nézem, hogy úristen, mi történik itt, most mit akarnak, és így csak így beleszóltak a telefonba, hogy jaj, úristen, gratulálok, én meg így néztem, hogy micsoda, bocsánat, akkor most köszönöm szépen, úristen, köszi lányok, szeretlek benneteket, imádlak, és akkor így letettem, és muszáj volt megnéznem, hogy igaz-e, és igaz volt, és nem átverés volt, és rögtön hívtam anyukámat, rögtön hívtam a tanáraimat, és borzasztóan örültem.
2: Egy összeszokott társulatról van szó, hogyan fogadtak téged?
3: Még ugye a próbák nem kezdődtek el, viszont nagyon támogatóak, és az edzésben is talán egy kicsit még le vagyok maradva hozzájuk képes, de nagyon türelmesek, és nagyon, nagyon segítőkészek, meg próbálnak segíteni, hogy könnyebb, hogy bírod jobban, mire kell gondolni, mit tudom én, miközben tartod a plenket, és már esel össze, mert még nem bírom úgy csinálni őszintén, mint ők, de nagyon türelmesek és segítőkészek, és kegyetlenül várom a közös munkát.
2: Lehet már tudni, hogy melyik előadásban fog látni a közönség?
3: Most lesz ugye egy bemutató, október 10-én azt hiszem, Puskás Zoltán rendez. Ebben még nem vagyok benne, hanem azután a következő produkcióban, aminek a próba folyamata novemberben kezdődik, és azután decemberre van ütemezve a bemutató. Ez Kafka művei alapján fog készülni, ami egy borzasztó izgalmas anyag, és nagyon örülök, hogy dolgozhatok velük, és hogy itt fogok dolgozni tulajdonképpen. Meg a rendezőnek is, Bélai Marcell lesz a rendező, aki itt rendezte a Marxot, és ez is egy kiváló előadás volt, úgyhogy nagyon örülök, és csak jókat hallottam a próba folyamatról, úgyhogy nagyon örülök.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel. Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 10 óra 48 perc van, a Presszó folytatásában pedig felhívnám a figyelmetekre, hogy 2 nyereményjáték is fut a Facebook oldalunkon. A sportkedvelőknek van egy triplázó minibérlet, amit be lehet tőlünk zsebelni, méghozzá a PIK Szeged férfi kézilabda csapatának a mérkőzéseire érvényes ez a triplázó minibérlet, konkrétan október 10-ére, 22-ére, november 14-ére, hogy konkrétan ki kell játszanak, azt megnézhetitek a Facebook oldalon a legfrissebb bejegyzés alatt. Annyit kell tennetek, hogyha szeretnétek megnyerni persze ezt a triplázó minibérletet, hogy megírjátok hozzászólásban, hogy hány mérkőzésre szól szerintetek a triplázó minibérlet, azzal, hogy válaszoltok, helyesen válaszoltok, részt vesztek a játékunkban, és sorsolás a Presszó utolsó órájában, a 14 óra magasságában. És hogyha már nyereményjáték fut, egy másik játékunk is, amelyet hamarosan le is zárok, még bő egy óra van a játékidőből, a 7 nap jó voltából egy fél éves előfizetést lehet nyerni. Itt pedig arra vagyok kíváncsi, hogy melyik a kedvenc napotok a héten, és ezt meg is kell indokolni, hogy miért pont az a nap. Vannak itt jó válaszok is, lehet frappánsak és viccesek is. Ebben az esetben nincs olyan, hogy rossz válasz, minden. Aki válaszol, az számít, tehát részt vesz a játékban, de utána egy kicsit lesz egy ilyen összegzés, hogy kinek melyik nap, mert érdekel. Egyébként a legtöbben eddig a vasárnapot írták, mert hogy akkor van idő pihenni, és ebben van logika. A lényeg az, hogy őszintén írjátok meg, hogy melyik nap a kedvenc napotok, és sok szerencsét kívánok mindenkinek, aki ma velünk játszik.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A MOL október 30-áig folytathatja a tárgyalásokat a szerbiai kőolajipari vállalat, vagyis a NIS többségi tulajdon részének megvásárlásáról. A magyar olajipari vállalat szeptember 30-án kapta meg az ehhez szükséges hivatalos engedélyt az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatalától, az OFAC-tól. A jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a felek tovább egyeztessenek az esetleges tranzakció részleteiről. Az engedély ugyanakkor nem jelenti automatikusan a NIS tulajdonváltását, csupán a tárgyalások folytatását teszi lehetővé. Október 1-től havi 65 ezer dináros támogatást kaphatnak azok a szülők, akik fejlődési nehézséggel élő gyermekükről napi 24 órában gondoskodnak. A támogatás mellett az egészség, a rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékokat is befizetik a jogosultak után. A kérelmet elektronikusan vagy pedig személyesen az illetékes szociális központban lehet benyújtani. A támogatás azokra a szülőkre vonatkozik, akiknek gyermeke emelt összegű ápolási és segítségnyújtási támogatásra jogosult. A kérelmek elbírálási határideje 15 nap. Az intézkedés célja, hogy enyhítse azoknak a családoknak a terheit, amelyekben az egyik szülő a gyermek folyamatos gondozása miatt nem tud munkát vállalni. Életét vesztette egy teherautó sofőrje az éjszaka a Leszkovác közelében lévő autópályán történt közlekedési balesetben. A baleset hajnali 2 óra körül történt, amikor egy külföldi rendszámú teherautó felborult. A járművezetője, aki feltehetően külföldi állampolgár volt, a helyszínen életét vesztette. A kamion a felborulást követően kigyulladt, ezért a tűzoltó és mentőegységek is a helyszínre vonultak. Ideiglenesen bezárt a Palicsi Aquapark felújítási és korszerűsítési munkálatok miatt. A létesítmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az objektum megújításán és fejlesztésén dolgoznak. Az újranyitás időpontjáról, valamint a további részletekről később tájékoztatják a látogatókat.
0: Sport.
8: Novák Djokovic bejutott a pekingi ATP torna második fordulójába. A szerb teniszező Wimbledon óta megszerezte első győzelmét. Az ATP torna nyitó fordulójában két szedben győzte le a világranglista 49. helyén álló Nuno Borgest. 1 óra 50 perc játék után 6-3-7-6 volt a végeredmény. A második fordulóban a hazai közönség előtt szereplő Bu Yunchao Kate lesz az ellenfele.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 21 fok van jelenleg, egész nap napos és száraz időnk lesz, csapadék nélkül előláthatóan. 24 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk ma.
6: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó. Pannon Rádió, a te hangod. Nem mindennapi szakmai elismeréssel gazdagodott Szalai Eló Remina, az Újvidéki Színház színésznője, a törökországi második nemzetközi mediterrán színházi díjak átadóján a legjobb nemzetközi előadásban szereplő színésznőnek járó díjat vehette át a Kurázsi Mama és Gyerekei című előadásban nyújtott alakításáért. Ráadásul nem az első fontos elismerése az idei évadban. Az Újvidéki Színház közönsége a 2025-26-os évad színésznői is megválasztotta. De vajon mit jelent egy színész számára, amikor egy számára fontos szerep egy másik ország közönségét és szakmai közegét is megszólítja? Erről beszélgetünk most Eminával, aki a vonal túlsó végén van. Szerbusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és gratulálok.
1: Szia, köszönöm szépen, itt vagyok, és még mindig nem ocsúttam föl a megdöbbenésből és a csodálkozásból.
0: Akkor épp adja magát az első kérdésem, hogy amikor ezt így megtudtad, hogy te kapod a díjat, akkor mi volt az első gondolatod?
1: Hát, hogy milyen érdekesen bebizonyosodik újra az, hogy a színház milyen univerzális nyelven tud szólni, hogy tudhatni úgy is, hogyha a szavakat nem érted, de látod és érzed azt, ami történik a színpadon, és lényegében ezt így már többször elmondtuk meg, ez egy ilyen általánosan elfogadott tézis, de jó ezzel szembesülni, jó érzés.
0: És mit jelent neked ez a díj színészként? Más érzés egy nemzetközi szakmai elismerést átvenni, mint amikor a közönség választ meg mondjuk éppen az évad színésznőjének?
1: Hát én sajnálom, hogy nem tudtam ott lenni ezen a díjátadón, és én nem is ismerem azokat a szakmai embereket, akik úgy gondolták, hogy én érdemlem meg idén most ezt a díjat. Szerettem volna megkérdezni tőlük, hogy ők mit láttak, vagy miért látták jónak. Nekem mindenképpen egy nagy megerősítés, és mondjam, a pályán maradásnak egy mérvadója vagy súlya.
0: Térjünk rá egy kicsit a szerepethez, Kurázsi Mama. Ez egy rendkívül összetett női figura. Mit tartasz benne a legnehezebben megfogható tulajdonságnak?
1: Hát azt a belső harcát, ami a megmaradás, a fönnmaradás, az egzisztencia megteremtése, és a gyermeke iránti szeretet között libikókázik, szóval... De ugye érdekes mód végül is ő értük is harcol, tehát hogy túléljék, hogy tovább menjenek, hogy a háborún valahogy átverekedjék és áttáncolják magukat. Ugye én balettcipőben vagyok ebben az előadásban, és hát ez fizikailag a legnehezebb, lelkileg pedig mondom megtalálni azt, hogy azért a gyerekeidet elveszteni, szerintem nem létezik nagyobb trauma és nagyobb őrület és káosz, amiben bele kerülhet egy ember. Szóval ez a legnagyobb tragédia szerintem, ami történhet anyánővel, anyával, emberrel, és akkor ezt így megteremteni bizony kivesz belőlem egy darabot. Mert mint az eljátszott előadás lelkileg, hát egy kicsit megvisel.
0: Biztosan nagyon nehéz volt egyesülni, vagy eljátszani ezt a szerepet. Most kérdeznének egy picit a másik elismerésről is. A közönség ugye az évad színésznőjének is választott. Mennyire fontos számodra az, hogy mit érez a néző? Ugye szemben azzal, hogy például mit gondol rólad a szakma?
1: Hát én sokszor azt mondom, hogy talán ez a legfontosabb, és az az elsődleges, hogy a néző szeret. Hiszen ők járnak ide, estéről estére, évadról évadra követnek végig mindenféle formában, és látják, hogy nem csak egy esten néznek meg, és nem csak egyszer találkoznak azzal a munkával, amit én a színpadon produkálok, hanem többször is, hogyha én őket meggyőzöm többször is, akkor hát ez csak azt jelenti, hogy,

0: hogy akkor ér valamit az a befektetett munka is, az a darabka a lelkemnek, ami itt a színpadon kikerül, azt akkor ők hazaviszik, és ez nagy öröm. Ez a lényeg.
1: Az is érdekel, hogy színészként inkább azokat a szerepeket keresed, amelyekben otthonosan mozogsz, vagy éppen azt, ami vonz, ami egy kicsit félelmetes és ismeretlen. Milyen szerepekben szoktad a legjobban érezni magad? Nem tudom, hogy szabad ilyet kérdezni egy színésznőtől?
0: Szabad, csak nem tudok rá válaszolni, mert sokszor nem tőlem függ, hogy milyen szerepet kapok és osztám a rendező, a sors. Szóval nem nagyon válogatom meg, legalábbis itthon. Meg ahova hívnak, ott is azért hívnak, mert engem képzelnek el abban a szerepben, tehát, hogy engem látnak a színpadon, abban a szerepben, és akkor én szeretem a kihívásokat, én örülök neki, hogyha valami olyasmi dobogép, amivel még nem találkoztam, és ami újat tud kihozni belőlem.
1: Most, hogy két fontos elismerés is érkezett ebben az időszakban, mire vagy a legbüszkébb? Magára a díjra, a szerepre, vagy arra az útra, amely ideig vezetett?
0: Hát ez így váltakozik, de most a Kurázsi Mama kapcsán így büszke vagyok arra, hogy tulajdonképpen itt is egy ilyen önmagam határát léptem át, azt gondolom, és ha díjazva van az a szerep, ha nem, én pontosan tudom, hogy mennyi energiát fektettem és fektetek bele, és hogy mondjam, ez egy kicsit ilyen önelismerés, vagy hogy amikor saját magad azt érzed, hogy na most itt azért megdolgoztam ezzel, és büszke vagyok magamra tulajdonképpen,
1: Ezt nyugodtan kimondhatod, ezt a mondatot, ezt időnként el lehet mondani, tehát.
0: Igen, kicsit nehéz, ez furcsa ez, hogy saját magunknak a mércéje lenni, de valahol ez nagyon jó érzés, amikor a saját magad mércéjét ugrod meg, és lécét ugrod át, és azt érzed, hogy na most följebb vagyok talán, ezt már megcsináltam.
1: Még egy kérdésem maradt, hogy mondtad, hogy ugye nem kifejezetten csak rajtad áll, hogy milyen szerepeket osztanak rád, viszont mit
0: Igen.
1: kívánsz most magadnak a következő évadra? Van-e olyan szerep, amiről már így esetleg régóta álmodsz?
0: Mindig, vagyis hát gyakran találkozok ezzel a kérdéssel, és mindig mondok, hogy nincs szerep álmom, úgymond. A válaszom, azt szoktam mindig mondani, hogy én királynőt szeretnék most legközelebb játszani.
1: Könnyebb eljátszani, ugye
0: Aki
1: ez jó?
0: szép ruhában vonul, és mindenki hódol. Nem, viccelek. Hát igazából eddig is megtalált mindenféle szerep és feladat, és gondolom, hogy ezután is megfog, úgyhogy jó, ez így maradjon is így.
1: Emina, nagyon szépen köszönöm az idődet, a beszélgetést, és szívből gratulálok
0: Nagyon.
1: még egyszer.
0: Köszönöm szépen máskor is.

0: Reklám. Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Műsorajánló. Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannonrádió.
1: 11 óra 34 perc van, hoztam nektek egy érdekességet. Képzeljétek el, digitális múzeumot hoznak létre Nagy-Britanniában. A projekt keretében mintegy 70 millió állat, növény, fosszília és kőzet példányt digitalizálnak az ország különböző gyűjteményeiből, mesterséges intelligencia, illetve robotok segítségével is. A cél, ugye, hogy a különleges tudományos anyagok a jövőben telefonról vagy számítógépről is hozzáférhetőek legyenek a kutatók, illetve a nagy közönség számára is. A példányok digitalizálása egyébként kézzel több száz évig tartana, mivel a több millió tárgy mellett gyakran több száz éves, kézzel írt címkéket is rögzíteni kell. A kutatók szerint egyébként, hogy robotokkal és a mesterséges intelligenciával mindez akár 10 év alatt is megvalósítható.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
4: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda. 60 év felett 20% kedvezmény. A jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
4: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
3: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
4: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
5: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
6: Programajánló.
7: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed. Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 11 óra 48 perckor egy info azoknak, akiket érint, főként a gyerekeket, mert hogy gyermekhét lesz jövő héten, és hétfőn 10 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik a gyermekhét a Szabadkai Zsinagógában. A megnyitón a 10 éves Sanetta Ugrai Lázár fog zongorázni, aki már 5 éves tapasztalattal rendelkezik, és fiatal kora ellenére már számos hazai, illetve nemzetközi zongora versenyen ért el kimagasló eredményt. Az ünnepélyes megnyitón a gyerekek találkozhatnak Gyivánovics Dániellel, a Szabadkai Zsinagóg Alapítvány elnökével, Szabados Róberttel, a Szabadkai Zsidó Hitközség elnökével, valamint Illés Hajnalkával, a Szabadkai Zsinagóg Alapítvány koordinátorával is. Az eseményen minden gyermek ajándékot kap, valamint számukra a belépés ingyenes lesz. Illetve van még egy közérdekű inform, az Aquaparkot Palicson ideiglenesen bezárták. A Palicsi Aquapark üzemeltetője ugyanis Facebook bejegyzésben tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy felújítási és korszerűsítési munkálatok miatt zárják be ideiglenesen a létesítményt. Az újranyitásról és a további tudnivalókról a későbbiekben adnak tájékoztatást.

0: mi. Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: 12 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Megkapta az amerikai engedélyt a MOL, így október 30-áig folytathatja a tárgyalásokat a NISZ megvásárlásáról. Az év végéig újabb gázmegállapodást kötött Szerbia a Gazprommal, és ideiglenesen bezárt a Palicsi Akvapark. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A MOL október 30-áig folytathatja a tárgyalásokat a szerbiai kőolajipari vállalattal, vagyis a NISZ többségi tulajdonrészének megvásárlásáról. A Magyar Olajipari Vállalat szeptember 30-án kapta meg az ehhez szükséges hivatalos engedélyt az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatalától, az OFAC-tól. A jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a felek tovább egyeztessenek az esetleges tranzakció részleteiről. Az engedély ugyanakkor nem jelenti automatikusan a NISZ tulajdonos váltását, csupán a tárgyalások folytatását teszi lehetővé. Az év végéig újabb gázmegállapodást kötött Szerbia a Gazprommal. Az orosz Gazprom további 3 hónappal változatlan feltételek mellett hosszabbította meg az egyességet, ezt erősítette meg Dusan Bajatović, a szerbiai gázművek igazgatója. Zajlanak az infrastrukturális fejlesztések is, ami a gázhálózatot illeti. Korábban a szerbiai villanygazdaság, a szerbiai gázművek és az azerbajdzsáni Sokar állami tulajdonú nemzeti olaj- és gázipari vállalat képviselői megállapodást írtak alá arról, hogy egy közös földgázüzemű hőerőművet építenek Nis közel. A projekt várhatóan 2030-ra fejeződik be.
2: Választások 2026.
1: Az Újvidéki Európa Kollégiumban aláírták a felvételt nyert az itthon tanulást választó fiatalokkal a szerződéseket. Az ünnepélyes tanévnyitón a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői is részt vettek. Paraszki László és Dóru Alen riportja.
3: Idén 89 elsőéves vette birtokba az új otthonát az Európa Kollégiumban. Az ünnepélyes tanévnyitót követően Schneider Sára Ildikó, az intézmény igazgatónője elmondta, hogy számukra innentől kezdve jelentősen megváltozik az élet, hiszen elkezdődik az egyetem. Nagyvárosba érkeztek, új emberek közé, és közülük sokan ilyenkor költöznek el először otthonról.
4: Mi a kollégiumban persze azt szeretnénk, hogyha a kollégium számukra nem csak egy szobát jelentene, hanem egy valódi közösséget, ahová érzik, hogy jó tartozni, ahol jól érzik magukat, ahol támaszkodni tudnak egymásra. Mindenféleképpen számunkra is az a legfontosabb, hogy ezek a fiatalok sikeresen elvégezzék az egyetemet, hogy diplomát szerezzenek, de mindeközben, hogy érezzék azt, hogy érdemes itthon tanulni, érdemes itthon tervezni, jövőt építeni.
3: Schneider Sára Ildikó igazgatónő és Hugyik Rihárd az MNT végrehajtó bizottságának elnöke ünnepélyes keretek között írták alá az újvidéki felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hallgatókkal a beköltözési szerződéseket. Szedlár Ágnes, az Európa Kollégium nevelő tanára.
5: Minden év elején ez egy nagy öröm számunkra, mert mindig egy új generációt köszönhetünk, és ahogy a régiek kimennek, és ahogy a régieket elengedjük, mindig jön egy új csapat, egy új lendület, úgyhogy ezek az október elsőik, ezek mindig ilyen nagy örömmel jönnek, nagy örömmel várjuk őket, és hát számtalan új programmal előkészítve várjuk őket már is.
3: Az ünnepségen részt vettek a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselői is, akik a programot követően megtekintették a Telep város részben lévő Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus templomban megvalósult fejlesztéseket. Bágy Boris, a VMS alelnöke.
6: Konkrétan az elmúlt években több mint 4 millió dináros összegben történtek a felújítások, a külső és a belső festésre, a külső és a belső világításra, valamint az órára költött eszközökre. Úgyhogy ahogyan az atyával is most beszélgetve, ugye arról beszéltünk, hogy korábban, amikor ide kanyarodott egy autó, akkor azon a telkén látott egy foltot, most pedig egy gyönyörű szépen festett templomot lát.
3: A nap végén az Újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban lakossági fórumot tartottak, amelyen bemutatkoztak a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltjei. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke.
7: Arról beszéltem, amit gondolok, hogy a szórványnak a megtartó ereje hatalmas, és minden településre el kell menni, ahol magyarok élnek, és minden magyarnak köszönetet kell mondani azért, hogy szórványban nagyon nehéz körülmények között ápolják a nyelvünket, kultúránkat, hagyományainkat, ragaszkodnak a nemzeti identitásunkhoz. Így az újvidéki magyarságnak is köszönetet mondtam. És ami még Újvidéken nagyon fontos, egészen biztosan az itteni magyarság ügyeit kizárólag a Vajdasági Magyar Szövetség tudja sikerre vinni, bizonyítja ezt a Petőfinek a felújítása, bizonyítja az Európa Kollégium létrehozása, illetve működtetése, bizonyítja a Magyar Szó Székházának az új tartalmakkal történő bővítése, és éppen ezért arra kértem minden újvidéki magyart, hogy október 25-én szavazzon a Vajdasági Magyar Szövetség 5-ös számú listájára.
3: A lakossági fórumon elhangzott, hogy az önálló magyar frakció megtartása azért fontos, mert csak így lehet hatékonyan képviselni a magyar közösség érdekeit Belgrádban.
1: Maradékon 2/4-es gyermek is önálló magyar osztályban tanulhat, így anyanyelvén folytathatja a tanulmányait. A szerénységi magyarok szerint nehéz az élet a Szórványban, azért is, mert a magyar nyelv megtartásáért küzdeni kell. Pető Attila riportja.
0: Mitrovicán a legutóbbi népszámláláskor valamivel több mint 500-an vallották magukat magyarnak. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, a Szent Demeter templomba látogatott, ahol a magyar közösség képviselőivel is találkozott. A helyiek elmondása szerint egyre több nehézséggel kell szembenézniük, ezek közül a magyar nyelv visszaszorulása jelenti a legnagyobb problémát. Ferenci Antal Mitrovicáról.
8: Van énekcsoport, az énekelünk, akkor járunk Dorindóra, meg ahová vendégségben mink is, egyszer-kétszer éven csinálunk valamit, akkor jönnek vendégek. A fiatalok egy kicsit, akik tanulnak magyarul, van egy asszony, Kishegyesre jött ide, férhő ment, akkor ő tartsa kicsit az órát.
0: Maradékon a helyi iskolában 2/4-es gyermek számára is önálló magyar osztály működik, így saját falujukban anyanyelvükön tanulhatnak. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a helyi református egyházközségbe látogatott, ahol az egyház keretében működő óvodát is megtekintette. Halász Dániel, maradéki református lelkész.
9: Egyre kevesebben vannak, akik beszélik a magyar nyelvet, mivel rengeteg a vegyes házasság, és én ezt is szoktam maradékot csak a szórványok szórványának nevezni. Úgyhogy ami pedig a problémákat illeti, hát azok mindenhol vannak itt is. Úgyhogy most jelenleg ugye elnök úrral ezt is áttekintettük, hogy az óvoda verifikációját, hogy meg tudjuk csinálni, és hogy tudjuk az iskola előkészítőt is csinálni itt az egyházi óvodánkban, mert erre van szükség, mivel az állami óvodában nincsen magyar nyelvű tagozat.
0: Dr. Pásztor Bálint elmondta, hogy a szerémségi magyarok helyzete sok tekintetben hasonló, ugyanakkor sajátos problémákkal is szembe kell nézniük. Hozzátette, hogy a látogatások legfontosabb üzenete minden magyar számít, így a szerémségben élők megmaradását és boldogulását is segíteni kell.
10: Ezek olyan részei a nemzetünknek, amely esetében már a nyelvet nem feltétlenül tudta mindenki megőrizni, amiről ő maga nem tehet, de ennek ellenére őrzik a kultúránkat, a hagyományainkat, és ilyen szempontból ugyanúgy tagjai a magyar nemzetnek, mint bárki Szabadkán, vagy Magyarkanizsán, vagy Zentán, vagy bárhol máshol Tömben. Szávaszent Demeteren egy helyiség gondnak a megoldása az, amit felvállaltam, hiszen jelen pillanatban nem nagyon van hol összejönni a helyi magyarságnak. Itt maradékon pedig közlekedésbiztonsági témák kerültek szóba, illetve ennek a gyönyörű óvodának, a református óvodának a helyzete, ahova több mint 10 gyerek jár most is.
0: A VMS elnöke elmondta, hogy Mitrovicán több beruházás is megvalósult, többek között megújultak a katolikus templom vitrázsai és a Szent Háromság szobor. Hozzátette, hogy maradékon a 409 000 eurós magyar kormányzati támogatásból létrehozott református óvoda fontos szerepet tölt be a Szórványban a magyar nyelv, kultúra és identitás megőrzésében.
1: Zajlik a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtése a Vajdasági Magyar Újrakezdésnél. A lista vezetője Mezei Zoltán. A VMU szerint a Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi alapvető területei az oktatás, a kultúra, a nyelv és írás használat, valamint a tájékoztatás mellett új területekre is nagyobb figyelmet kell fordítani. Elképzeléseik szerint 4 új területtel bővítenék az MNT hatáskörét, mégpedig a külföldre távozott vajdasági magyarok hazavonzásával, a népesedéssel és népjóléttel, az ifjúság támogatásával, valamint a gazdasággal. A kezdeményezés célja egyebek mellett a külföldön élő fiatalokkal való kapcsolattartás, a hazatérés ösztönzése, a családalapítást támogató környezet kialakítása, valamint a fiatalok itthon maradásának segítése. Az aláírásgyűjtés a hét folyamán több vajdasági településen is folytatódik, az aláíráshoz személyigazolvány szükséges. A támogatói aláírásgyűjtés helyszíneiről és időpontjairól A részleteket a Vajdasági Magyar Újrakezdés Facebook oldalán érhetik el az érdeklődők.
11: Mivel változnak az idők, és a megváltozott idők új igényeket támasztanak, ezért mi új hatásköröket szeretnénk behozni az MNT-be a meglévő mostani hatáskörök mellett. Tehát most ugye oktatás, kultúra, nyelvhasználat, sajtószabadság. Tehát ezekben a témakörökben van döntésjoga, döntéshozatali joga az MNT-nek. És mi szeretnénk négy új tevékenységi kört behozni, amire úgy látjuk, hogy van törvényi lehetőség. Ezekkel nem mindegyikkel lehet talán közvetlen hatni, de közvetett módon mindenképp. Ilyen például a gazdaság.
2: Választások 2026.
1: Ideiglenesen bezárt a Palicsi Akvapark felújítási és korszerűsítési munkálatok miatt. A létesítmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az objektum megújításán és fejlesztésén dolgoznak. Az újranyitás időpontjáról, valamint a további részletekről később tájékoztatják a látogatókat. Az érdeklődők az office@elitpalics.rs e-mail címen kérhetnek további információkat. A pontos idő 12 óra 12 perc.
0: Időjárás.
12: Vajdaságban pillanatnyilag 21 fok van, és kellemes napsütésben van részünk, és ez a kellemes, verőfényes napsütés egész héten, az egészen a hétvégéig kitart, a csúcsértékek a 24-25 fokot érik el.
13: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
14: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
13: Bomax.
15: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
16: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
15: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
16: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
17: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
18: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvét halasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény

Nompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Autó. A Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 12 óra 29 perckor egy felhívás. Már fogadják a csapatok jelentkezését a 12. Szárma Fesztiválra, amelyet a Tóbai Nőszervezet tart meg október 10-én szombaton 9 órai kezdettel. A megmérettetésre a nevezési díj csapatonként 1200 dinárba kerül. A főzéshez szükséges minden keléket, a húst, a fűszereket, szármaleveleket, valamint a bográcsot, illetve a tüzelőt is a résztvevő csapatoknak kell maguknak hozniuk. A szervezők a legízletesebb ételek mellett odaítélik a legszebben feldíszített asztaldíját, továbbá értékelik az otthonról hozott kalácsokat, pálinkákat is. A gasztronómiai rendezvényre Bába Natáliánál, az Egyesület elnökénél lehet jelentkezni.

cor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 12 óra 45 percen is hoztam nektek egy érdekességet a nagyvilágból. Képzeljétek el, Szingapur fizet azoknak a lakosoknak, akik olvasnak. Azzal próbálják igazából így rávenni a lakosokat, hogy a rövid, felszínes online tartalmak vég nélküli görgetése helyett inkább olvassanak valami hosszabbat, valami hasznosabbat. Mondjuk ebből meggazdagodni nem lehet, ezt így előre első körben elmondom. A program játékos módon próbálja ösztönözni a szingapúriakat az olvasásra. Legalább 15 percet kell olvasni ahhoz, hogy 20 virtuális érmet kapjon valaki. Hogyha ebből 1000 darab összegyűlt, azt be lehet váltani $1 jutalomhoz. Továbbá kikötötték azt is, hogy naponta csak egy olvasási alkalmat lehet rögzíteni. Tehát még egyszer elmondom, meggazdagodni ebből nem lehet, tehát a Szingapurban az olvasásból, ám egyébként a tisztviselőknek nem ez a céljuk, hanem abban bíznak, hogy az olvasási hajlandóság pontokkal történő követése és hát szerény jutalmazása motiválóan hat az emberekre egy olyan időszakban, amikor világszerte visszaszorulóban vannak az olvasási szokások. Az oktatók egyre nehezebben küzdenek meg egyébként az úgynevezett brain rot, vagyis az agyi leépülés jelenségével, ezzel általában az online fogyasztott túl sok felszínes tartalomnak tulajdonított kognitív hanyatlást szokták leírni, valamint a doom scrollinggal, azaz a negatív hírek, illetve tartalmak kényszeres görgetésével, ez is ide tartozik. De a pénzre visszatérve, a pénzért való olvasás egyelőre csak egy kísérleti program Szingapurban, amely az év végéig tart. A Nemzeti Könyvtári Testület szerint a visszajelzések alapján új funkciókkal, fejlesztésekkel is fogják ezt majd bővíteni. Az olvasók emellett egy jótékonysági akcióban is részt fognak venni. A program ugyanakkor vitát is kiváltott a jómódú városállamban, mert hogy egyesek szerint az embereknek egyszerűen azért kellene olvasniuk, mert szeretnek olvasni.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es, vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: 13 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A Magyar Nemzeti Tanács 4 új oktatási pályázatot hirdett meg a 2026-27-es tanévre. A pályázatok között szerepel a második felsőoktatási ösztöndíj pályázat, az Európa Kollégiumban való elhelyezés második körös pályázata, valamint a Váradi Kiválósági Ösztöndíj pályázat mesterhallgatók és doktoranduszok részére. Mind a 4 pályázatra magyar nyelven lehet jelentkezni. A breki.mnt.org.rs oldalon kitöltött elektronikus űrlapokat ki kell nyomtatni, majd a CMH információs irodák egyikében kell átadni. A második körös felsőoktatási ösztöndíj pályázatra, valamint az Európa Kollégiumban való elhelyezés második körös pályázatára 2026. szeptember 30 és október 20 között lehet jelentkezni, a Váradi Kiválósági Ösztöndíj pályázatra pedig 2026. szeptember 30-a és november 16-a között. Október 1-től havi 65 ezer dináros támogatást kaphatnak azok a szülők, akik fejlődési nehézséggel élő gyermekükről napi 24 órában gondoskodnak. A támogatás mellett az egészség, rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékokat is befizetik a jogosultak után. A kérelmet elektronikusan vagy pedig személyesen az illetékes szociális központban lehet benyújtani. A támogatás azokra a szülőkre vonatkozik, akiknek gyermeke emelt összegű ápolási és segítségnyújtási támogatásra jogosult. A kérelmek elbírálási határideje 15 nap. Az intézkedés célja, hogy enyhítse azoknak a családoknak a terheit, amelyekben az egyik szülő a gyermek folyamatos gondozása miatt nem tud munkát vállalni. A MOL október 30-áig folytathatja a tárgyalásokat a szerbiai kőolajipari vállalat, vagyis a NIS többségi tulajdon részének megvásárlásáról. A Magyar Olajipari Vállalat szeptember 30-án kapta meg az ehhez szükséges hivatalos engedélyt az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatalától, az OFAC-tól. A jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a felek tovább egyeztessenek az esetleges tranzakció részleteiről. Az engedély ugyanakkor nem jelenti automatikusan a NIS tulajdonos váltását, csupán a tárgyalások folytatását teszi lehetővé. A költségvetés első fél évi teljesítése, a község idei kitüntetettjei és több jelentős fejlesztés is napirenden szerepelt Magyar Kanizsa község képviselőtestületének ülésén. A képviselők összesen 23 napirendi pontról döntöttek, köztük a község legmagasabb elismerésének, a Pro Urbe érdeméremnek az odaítéléséről is. Ami a költségvetést illeti, az első 6 hónapban 751 millió dinár bevétel folyt be, miközben a több fejlesztés, köztük az új atlétikai sportpálya és közúti beruházások is megvalósultak.
8: Sport.
10: Cristiano Ronaldo elhagyta a portugál labdarúgó válogatott edzőtáborát egy nappal a Dánia elleni Nemzetek Ligája mérkőzés előtt. A 41 éves csatár azt követően hozta meg döntését, hogy egyeztetett Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal és a portugál labdarúgó szövetség elnökével. Ronaldo az Instagramon közölte, hogy hamarosan nyilvánosságra hozza a távozásának valódi okát, egyúttal sok sikert kívánt a válogatottnak és csapattársainak. Sajtóértesülések szerint hétfőn és kedden sem edzett együtt a kerettel, sérülésről azonban a portugál szövetség nem számolt be. Ronaldo a portugál válogatott rekordere. Eddig 234 mérkőzésen 146 gólt szerzett. A nemzeti csapattal 2016-ban Európa-bajnokságot, 19-ben és 25-ben pedig Nemzetek Ligáját nyert. Portugália csütörtök este 20:45 perckor Dánia ellen lép pályára.
8: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén a továbbiakban is egész nap napos csapadékmentes időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul.
7: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
4: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
0: Média támogató a Pannon RTV.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Manorádió. A te rádiód. A te hangod. Manorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: Pannon Rádió a te hangod, ez itt a Pannon Presszó továbbra is. Mi történik akkor, hogyha a néprajzkutató nem egyszerűen leírja a régi szokásokat, hanem megpróbálja azokat újra életre kelteni? Egyházas Kéren, vagyis Verbicán augusztus végén egy egészen különleges kísérletnek lehettek részesei az érdeklődők. Régi vajdasági lakodalmi szokások alapján rendeztek meg egy valódi sátras lakodalmat, amely a szuny és a vőlegény nem egy párt alkottak, hanem barátok voltak, és még azok gondolom. A rendezvény mögött pedig egy alkalmazott kultúra kutatási kezdeményezés állt, melynek Fehér Viktor néprajzkutató kulturális antropológus volt az egyik főszervezője. Ahogy mi volt ennek a célja, hogyan kellett elképzelni, hogyan sikerült, erről beszélgetünk most Viktorral. Szerbusz, üdvözöllek nálunk.
2: Szerbusz, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Nos, hát honnan jött az ötlet, hogy ne csak kutassátok a régi egyházaskéri lakodalmi szokásokat, hanem így gyakorlatilag meg is rendezzetek egyet?
2: Nagyon régóta formálódik ennek a gondolata. Egyrészt onnan, hogy magam is gyűjtöttem ezt a népszokást ott a vidékünkön. Aztán pedig igazából abból lett a rendezvény, hogy nagyon sokat utazom, főleg a Kárpát-medence területén, illetve a Balkánon, és láttam azt, hogy ezek a rendezvények azok, amik leginkább közösséget tudnak egybe kovácsolni. Az egyik nagy mintám a magyarországi Kóspallag, a Börzsöny szívében egy kis település, ahol többnyire favágók élnek, kis közösségről van szó, és aztán ott elindult egy kezdeményezés, ami keretében havi egyszer táncházakat szerveznek, és olyan további eseményeket, amikben a helyi igényekre reflektálnak. És ezzel szerveződik valójában egy közösség azokkal a programokkal, amik egy picit így alapot szolgáltatnak arra, hogy újra és újra találkozzanak. És hát ezek a gondolatok formálták aztán a Verbicai Lagzit, ami egy nagy vállalás volt, egy nagy ötlet, de azt gondolom, hogy azzal lett igazán nagy, hogy nagyon sokan mögé álltak, több mint 100-an.
1: Igen, erre még szeretnék később visszatérni. Még maradjunk egy kicsit az ötletnél. Amikor először felvetetted az ötletet mondjuk így a baráti társaságodban, akkor mit szóltak hozzá? Rögtön így mindenki értette, hogy ebből mi fog kisülni, vagy is érezte, hogy ebből mi lesz?
2: Nagyon sokan nevettek rajta. Egyrészt azon, hogy Viktornak megint van valami hülye ötlet. Aztán azon, hogy ki fogja ezt megcsinálni, és hányan kell majd, hogy mögé álljanak, mindannyian ezen gondolkodtak. Úgyhogy voltak bizonytalanságok benne, azt gondolom, hogy nagyon sok, és csak később a vége felé látszott az, hogy van egy összeállás benne.

0: hogy megrettentek az emberek, hogy mi fog itt történni, és hogy fog átalakulni maga a település erre az időszakra.
1: Neked ez azért is különleges lehetett, mert ugye a saját szülőfalut hagyományairól is szó van. Mennyire nehéz kutatóként egyszerre így kívülről vizsgálni valamit, miközben ugye személyesen is kötődsz hozzá?
0: Ez nagyon nagy kihívással jár, köszönöm a kérdésed, Melissa. Azért, mert benne van az, hogy elköteleződsz az adott település iránt, szeretné valamit oda tenni, és közben amúgy te végig ott leszel az adott falu gyerekeként. És ezt a kettősséget nagyon nehéz megélni, de az elmúlt 10-15 évben, ami alatt sajnos én eltávolodtam a falumtól, ki is alakult az, hogy már nem minden esetben kezelnek falubeliként, hanem valakiként, aki itt élt, visszajön most, meg jön-megy, de valójában már nem a falu belső körének a része. És ez a kettősség most azt gondolom, hogy jól jött, mert így visszatérve, igazából én nagyon sok emberrel újra találkoztam, és újra összebarátkoztam, akik a gyerekkorom részei voltak. Érzelmileg nagyon megérintett. Azt gondolom, hogy egy fesztivál után van egy ilyen fesztivál depresszió, amit nagyon része volt a szeptemberemnek, és most kezdek kijönni belőle. Köszönöm, hogy visszahozod ezzel a beszélgetéssel.
1: Érdekel, hogy egyébként a saját családi emlékezeted ebben az egészben mekkora szerepet játszott. Mennyire merítkeztél belőle?
0: Nagyon sokat merítettem ebből, mert két olyan lakodalom is van a saját emlékezetemben a 30 éves múltamban, ami nagyon meghatározta az én gondolkodásom erről a témáról és a közösségről. Az egyik 2006-ban zajlott az Árok lakodalom, Árok Krisztián lakodalma, ami keretében még kisfőfé is voltam, tehát volt egy ilyen belső szerepem is ebben a helyzetben, és ott volt az, hogy egész héten át dolgoztunk, együtt volt a közösség, mi gyerekek játszottunk az utcán, az udvarban, a homokban, részt vettünk a sátorállításban. A másik lagzi az pedig Szőke Líviájé, Kis Lívi és Szőke Zolié, ahol még két lagzi volt a falu két különböző helyén, és arról dilemmáztunk mi az oviban, iskolában, hogy akkor most ki hova megy, ki a legmenőbb, az, aki mind a két helyre meg van-e hívva, vagy akkor hogy fogjuk megoldani, hogy találkozzunk. Ezek voltak azok az emlékek, amik meghatározták. És aztán pedig az a sok-sok képanyag, amit küldtek a verbicaiak, amikor ez az egész június táján elindult, és láttuk azt a fotókon, a csapattal, a közösségünkkel, hogy ez tényleg megmozgatja az embereket, és félre tudják tenni a dolgaikon.
1: És volt olyan részlet így a kutatásod során, amelyről azt gondoltad, hogy na, ezt biztosan nem fogjuk tudni restaurálni.
0: Igen, igen, nagyon sok része volt ennek a...
1: Tényleg, nehéz volt.
0: Igen, igen, maga a kutatási anyag az egy körülbelül 200 oldalas kiadvány, amiben a születéskori szokások és a házasságon túl a temetéshez kapcsolódó szokások is ott vannak, de maga a lagzi az körülbelül a 80 oldalnyi anyag, amiben a párválasztástól a lakodalom lezárulásáig zajló anyagok vannak, és maga a lagzi napja is egy olyan esemény, amiben telistele kihívásokkal találkozik az ember, és ilyenkor, amikor egy valamit a múltból előhozunk, akkor én azt vallom, hogy folyamatosan csiszolni kell, ahogy azt elődeink is csiszolták. Tehát mindig volt egy menyasszony vagy egy vőlegény, aki úgy gondolta, hogy egy korábbi szokást azért mégse vigyünk be. A Resulszki Roland barátommal, aki vőfé, a Röskével beszélgettünk a múltkor arról, hogy neki, amikor lakodalma van, azt megelőzően egy napon van egy minimum egy egyeztetése az új párral. És akkor nyilván megbeszélik, hogy mi legyen az ő lagziukban, és mi maradjon ki. Na, én azt gondolom, hogy az őseink, az elődeink is ezt csinálták. És ezért meghagyom annak a lehetőségét, hogy rugalmasan változzon egy lagzi. Tehát amit ott kőbe vésve, idézőjelbetével leírtunk 2017-ben, azt nem tudjuk és nem is akartuk teljes egészében visszahozni. És akkor a dilemmák, ami kapcsán most épp kutatunk majd a hétvégén Verbicán egyházaskéren, mennek az egyetemisták, jönnek a helyiek, és arról beszélgetünk, hogy mitől röndös, milyen a röndös lakodalom. És akkor ezeket a dilemmákat végigjárjuk a következő évre.
1: Nekem az egyik legérdekesebb része az egész történetnek, és erre ki is tértél, hogy nem csak maga a lakodalom volt az esemény, hanem már maga az előkészítés is, ugye a sátorépítés, főzés, előre dolgozás, együtt dolgozás. Miért volt ez ennyire fontos része ennek a projektnek?
0: Ez érzelmileg nagyon meghatott engem, amikor kiderült, hogy nem fog beférni a büfékocsi, és ezért le kell bontani egy nagyon rossz állapotban lévő garást az udvar elején, és erről készült egy videó. Uh-huh. Ami keretében csak annyit mondtam, hogy gyertök, jól lősz, pár óra hossza alatt meg is löszünk vele. És akkor ennek hatására körülbelül 25-30-an összejöttünk aznap délután falubéliek és környékbeliek segítkezni. És ebből formáló, ez még péntek volt egy héttel a lakodalom előtt pontosan, és ebből lett az, hogy nem csak segíteni akartak, hanem programmal is részt venni a barátaim, a helyiek is, akik ott voltak ezen a bontáson.
1: Akkor ennek az ötlete, hogy hírként gyorsan terjedt az ismerősök körében, jöttek a jelentkezések, üzenetek, vagy ez
0: igen,
1: hogy tudod?
0: Igen, üzenetek formájában, és úgy, ahogy ez falun lenni szokott, előre jelentkezés, telefonálás nélkül csak megjelentek.
1: Hú, az ahogyan a legjobb.
0: Igen, ahogyan ezt még már mindig csinálja a nagynéném, aki két házzal arrébb lakik a szüleimtől Verbicán, hogy csak halljuk, ahogy beérkezik. És főzik neki a kávét, és beszélgetnek. Na, így zajlik ez még mindig Verbicán, és ez egy csodálatos dolog. És akkor ezek a fiatalok, akik ott megjelentek, azt mondták, hogy hát akkor ne csak péntökön legyen már program, legyen egész héten. És akkor az egyikük azt mondta, hogy na, én állom a szintist kedre, másik azt mondta, hogy én leszek DJ szerdán, és akkor összeállt valójában az egész heti programunk. És mikrofesztivál lett, amit szeretnék hangsúlyozni.
1: Mit jelent az, hogy mikrofesztivál? Hogy érted?
0: Úgy értem, hogy nyilván nem az a célunk, hogy ez kinője magát, és egy nagy fesztivál legyen belőle, inkább az a célunk, hogy mindig legyen egy olyan közösség mögötte, akik személyesen is ismerik egymást, egy biztonságos közeg legyen. Tehát, hogy nincsenek ilyen nagyra törő álmaink, hogy ebből egy művészetek völgye legyen, vagy akár egy számunkra jó például szolgáló, számomra nagyon szép példa a Malone Fest. Nem ez a célunk. Az a célunk, hogy nem az a célunk, hogy 2-3 ezer ember legyen. Az a célunk, hogy egy közösség legyen, akik száma növekszik, de mindig ott marad egy limiten belül, és egy biztonságos közeggé válik.
1: A következő dolog, ami
0: azért mikro, bocsánat.
1: Értem, az jutott eszembe, hogy oké, ezt így megszervezted, nagyon jól sikerült, lesz ennek folytatása, vagy gondolkodtál jövőre, hogy akkor, hogyha már összejöttünk, akkor már ennek legyen egy hagyománya. Hagyománynak a hagyománya. Hagyománya köbön.
0: Igen, ez a hagyománya köbön, ami a terveink között szerepel, mégpedig az, hogy igen, lesz, és egyházas kérem Verbicán lesz, mert ez volt például annak a 100 fős csapatnak az egyik szinte megegyező gondolata, hogy ez maradjon meg, és maradjon itt a faluban. Mert ezt is szeretem elmondani, hogy egy picit azt éreztem, saját magam is, és a falumbéliek is, hogy újra jó verbicainak lenni. Újra jó azt mondani, hogy igen, én verbicai vagyok. És ezt hallottam a munkatársaktól, hallottam a kollégáktól, és hallották a barátaim is, akik verbicaiak, hogy mi történik nálatok. Abba a kis faluba valami történik. A 100 fős faluba van egy nagy esemény, ahol 350 ember összejön. Tehát jó érzés volt, és jó érzés az embereknek, és jó érzés volt a közösséggel is együtt lenni. Úgyhogy lesz folytatása, bízunk benne, hogy már jövőre, és aztán évente megismétlődik. De itt szeretném zárójelbe tenni, hogy mi, amikor ilyen kicsi közösségekről gondolkodunk, és Északbánátról, akkor arról is, hogy ezek a falvak már nem állnak meg önálló kis közösségekként, hanem, ahogy ezt Magyarországon láttam, kistérségnek nevezik, vagy apró falvas területeknek, ahol valójában a falvak egymást támogatják. És én azt gondolom, hogy ezeknek a például a magyar apró falvaknak ott Északbánátban van egy olyan összerázódás, összekapaszkodás, ami keretében igazából az egész kalendárium év le lesz osztva eseményekre, fesztiválokra, és ezeken amúgy mindannyian ott vagyunk. Úgy Firigyházán most egy héttel ezelőtt a Szent Mihály napi búcsún, ahogyan júliusban a majdányi falunapon, és ezek majd így összeállnak az elkövetkező időszakban. Vagy ami most formálódik, és akkor ez is beharangozható már, hogy Majdányon majd egy hagyományos disznótort szeretnénk szervezni. Tambura zenével és kőtkalácssal.
1: Ma, amikor sok minden ugye, szolgáltatásként érkezik, étel, dekoráció, zenét rendelünk, mit tud tanítani szerinted nekünk egy olyan közösségi esemény, ahol az emberek maguk csinálnak meg mindent?
0: Például azt, hogy nem kellene mindent piacosítani. Uh-huh. Azt, hogy oké, hogy a lakodalomnak kifejlődött egy ipara, és nagyon sok ember boldogul ebből, de nem kell, hogy csak ez a változat létezzen. Mi például azt szeretnénk kiemelni, hogy le lehet hozni egy lakodalmat 50-60 eurós részvételi díj nélkül is. Ahogyan ezt látjuk ma egy hotel, egy rendezvény helyszín esetén. Nagyon sok munka, nagyon sok energia, ez egyik videóban arról is beszélek, hogy értem, hogy miért csinálják ezt egy étteremben, de ha erre van más mód, akkor ez a más mód is legyen egy perspektíva, egy opció. Például azok számára, akik azt nem tudják megengedni maguknak.
1: Néprajzkutató vagy, szerinted ez lehet a jövőben egy újfajta néprajzi oktatási módszer akár? Vagyis, tehát nem azt mondani csak a hallgatóknak, hogy na itt ez a régi szokás, olvasd el, hanem mondani, hogy gyere, próbáljuk, kinézzük meg, éljük át.
0: Köszönöm, hogy visszatérsz és rátapintasz a lényegre. Igen, ez már is az, azt gondolom, mert valójában egy minta, ami a népi kultúrából merített, ott volt egy kisgyerek a lagziban, a lagzi előkészületeiben, és nem mondták neki, hogy nézd fiam, ez a szokás, ezt kell csinálni, hanem bele folyt, szocializálódott, belenevelődött, ahogy azt nagyon sok óvópedagógus hallgató az áródolgozatában is megírja egy népi gyerekjáték kapcsán, hogy van egy belenevelődés. Ott van, látja, részt vesz, és a része lesz. Ugyanígy egy egyetemi hallgató résztvéve a táborban, maga is szereplővé válva, döntéseket hozva, megtanul valamit. Abból, hogy hogyan kell emberekkel kommunikálni, hogyan kell a szemléletüket alakítani, hogyan lehet alakítani a szemléletet új közegekben. Például egy végzett óvópedagógus bekerül egy 20 fős óvis csoportba. Az azt jelenti, hogy 40 szülővel előbb-utóbb kontaktálni fog, akikkel akkor találkozik először. Most mennyivel jobb, hogyha előtte volt már egy falukutatás, ami keretében ismeretlenekkel tudott beszélgetni. Én azt gondolom, hogy sokkal, és mondhatják sokan, így is van, elkötelezett vagyok a szakmám iránt, de azt gondolom, hogy ez is egy lehetséges, szemléletes és egy oktatási modell. Amellett, hogy ugye van egy frontális oktatás, de talán így most már napjainkban a gyakorlati szempontú oktatásban többet át tudunk adni, és ez ennek egy módja lehet.
1: Egy csomó kérdésem maradt, csak nem jut idő minden kérdésre, ezt még muszáj feltennem, hogy volt-e a kutatásod során olyan dolog, ami meglepett, így a szokásokat érintve, amitől így nem tudtál, amiről nem tudtál, és így meglepett?
0: Volt például az, hogy mennyire fontos volt a korábbi időszakban, hogy fiú vagy lánygyerek születik az új pár életében. Ez például egy olyan dolog volt, ami ugye napjainkban a kortárs társadalomban azt gondolom, hogy kevésbé meghatározó. Ugye, amit mondunk is, csak legyen egészséges, legyen minden rendben. Például ez egy olyan dolog volt. Vagy meglepő, hogy ez kapcsolódóan az, hogy milyen jóslási stratégiák voltak, milyen gyakorlatok arra, hogy fiú gyerek szülessen, vagy hogy akarták ezt meghatározni az elődeink, mondjuk 100 évvel ezelőtt, és ehhez milyen hiedelmek, gyakorlatok kapcsolódnak.
1: Viktor, nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél erről. Én nagyon örülök, hogy ezt megszervezted. Szerintem nagyon sokan tanultak ebből, és ilyen maradandót alkottál, hogy legyek egy kicsit drámaiabb is. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm.

0: be my gaz.
1: Reklám.
2: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
3: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
4: Kutyaszdrávja.
5: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
6: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
5: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
6: És a múrahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
5: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
6: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
7: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
8: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
9: Programajánló. Betyárnap és főzőverseny október 4-én, vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én, vasárnap. 024 229 419.
10: Média támogató a Pannon RTV.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai presszóba, de még mielőtt elbúcsúzom, elárulom a nyerteseinket, mert hogy ma kettő, nem egy, hanem kettő nyereményjátékunk is volt. Kezdem először a hétnaposra, ugye fél év vers előfizetést lehetett tőlünk nyerni, a kérdésünk pedig az volt, hogy melyik nap a kedvenc napotok a héten, és na, változatos válaszok érkeztek. Igazából a legtöbben egyébként a vasárnapot írtátok meg, főként azért, mert ez egy pihenő nap, főként azért, mert ez a család napja, ilyenkor jönnek haza a gyerekek, ilyenkor gyűlik össze a család vagy a baráti társaság, és teljesen megértelek benneteket. Viszont volt, aki azt írta, hogy péntek, ezt is sokan írtátok, mert hogy akkor jön a hétvége, ez azt jelzi, ez is teljesen logikus, de voltak azok, akik például csak egy random napot, a keddet vagy a csütörtököt jelölték meg. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megvan a saját indoka, hogy miért az az adott nap a kedvenc napotok a héten. Na, de nem húzom tovább az időt. Bazsó Szuzana a nyertesünk, aki a vasárnapot jelölte meg. Gratulálok, Szuzana, arra kérlek, hogy jelentkezz nekünk üzenetben a Pannopresso Facebook oldalán, és akkor megbeszéljük a részleteket. A másik játékunkban pedig egy triplázó minibérletet lehetett nyerni kézilabda meccsre. Farkas Krisztián a nyertesünk ez alkalommal. Ugye ez volt a kérdésünk, hogy hány mérkőzésre szól ez a minibérlet, a triplázó minibérlet, tehát három mérkőzésre természetesen mindenki helyesen válaszolt. Gratulálok neked is, Krisztián, neked is ugyanaz az info, hogy kérlek jelentkezz SMS-ben, vagy nem SMS-ben, hanem a Panopresso Facebook oldalán, hogy meg tudjuk beszélni veled is a részleteket. A többiek pedig ne búsuljanak, és megköszönök mindenkinek, hogy velünk játszottatok, meg a figyelmeteket is. Búcsúzom. Nagy Viktor és Fackovics Marissa volt a mai presszós csapat tagjai. Legyen szép a délutánatok, pihenjetek, szórakozzatok egy jót. Sziasztok!

0: programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod. I wanna be-

0: Reklám.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A Magyar Nemzeti Tanács 4 új oktatási pályázatot hirdett meg a 2026-27-es tanévre. A pályázatok között szerepel a második felsőoktatási ösztöndíj pályázat, az Európa Kollégiumban való elhelyezés második körös pályázata, valamint a váradi kiválósági ösztöndíj pályázat mesterhallgatók és doktoranduszok részére. Mind a 4 pályázatra magyar nyelven lehet jelentkezni. A breki.mnt.org.rs oldalon kitöltött elektronikus űrlapokat ki kell nyomtatni, majd a CMH információs irodák egyikében kell átadni. A második körös felsőoktatási ösztöndíj pályázatra, valamint az Európa Kollégiumban való elhelyezés második körös pályázatára 2026. szeptember 30 és október 20 között lehet jelentkezni, a váradi kiválósági ösztöndíj pályázatra pedig 2026. szeptember 30-a és november 16-a között. Október 1-től havi 65 ezer dináros támogatást kaphatnak azok a szülők, akik fejlődési nehézséggel élő gyermekükről napi 24 órában gondoskodnak. A támogatás mellett az egészség, rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékokat is befizetik a jogosultak után. A kérelmet elektronikusan vagy pedig személyesen az illetékes szociális központban lehet benyújtani. A támogatás azokra a szülőkre vonatkozik, akiknek gyermeke emelt összegű ápolási és segítségnyújtási támogatásra jogosult. A kérelmek elbírálási határideje 15 nap. Az intézkedés célja, hogy enyhítse azoknak a családoknak a terheit, amelyekben az egyik szülő a gyermek folyamatos gondozása miatt nem tud munkát vállalni. A MOL október 30-áig folytathatja a tárgyalásokat a szerbiai kőolajipari vállalat, vagyis a NIS többségi tulajdon részének megvásárlásáról. A Magyar Olajipari Vállalat szeptember 30-án kapta meg az ehhez szükséges hivatalos engedélyt az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatalától, az OFAC-tól. A jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a felek tovább egyeztessenek az esetleges tranzakció részleteiről. Az engedély ugyanakkor nem jelenti automatikusan a NIS tulajdonos váltását, csupán a tárgyalások folytatását teszi lehetővé. A költségvetés első félévi teljesítése, a község idei kitüntetettjei és több jelentős fejlesztés is napirenden szerepelt Magyar Kanizsa község képviselőtestületének ülésén. A képviselők összesen 23 napirendi pontról döntöttek, köztük a község legmagasabb elismerésének, a Pro Urbe érdeméremnek az odaítéléséről is. Ami a költségvetést illeti, az első 6 hónapban 751 millió dinár bevétel folyt be, miközben a több fejlesztés, köztük az új atlétikai sportpálya és közúti beruházások is megvalósultak.
5: Sport.
6: Cristiano Ronaldo elhagyta a portugál labdarúgó válogatott edzőtáborát egy nappal a Dánia elleni Nemzetek Ligája mérkőzés előtt. A 41 éves csatár azt követően hozta meg döntését, hogy egyeztetett Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal és a portugál labdarúgó szövetség elnökével. Ronaldo az Instagramon közölte, hogy hamarosan nyilvánosságra hozza a távozásának valódi okát, egyúttal sok sikert kívánt a válogatottnak és csapattársainak. Sajtóértesülések szerint hétfőn és kedden sem edzett együtt a kerettel, sérülésről azonban a portugál szövetség nem számolt be. Ronaldo a portugál válogatott rekordere. Eddig 234 mérkőzésen 146 gólt szerzett. A nemzeti csapattal 2016-ban Európa-bajnokságot, 19-ben és 25-ben pedig Nemzetek Ligáját nyert. Portugália csütörtök este 20:45 perckor Dánia ellen lép pályára.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén a továbbiakban is egész nap napos csapadékmentes időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
2: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod.
9: Erős Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az Atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
5: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: programajánló.
1: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án szombaton irány Bácskos útfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Oktoberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Partiben csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskos útfalva, Oktoberfest.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: programajánló.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049.
2: Médiatámogató a Pannon RTV.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. A Magyar Nemzeti Tanács 4 új oktatási pályázatot hirdett meg a 2026-2027-es tanévre. A pályázatok között szerepel a második felsőoktatási ösztöndíj pályázat, az Európa Kollégiumban való elhelyezés második körös pályázata, a Váradi Kiválósági Ösztöndíj pályázat mesterhallgatók és doktoranduszok részére. Mind a 4 pályázatra magyar nyelven lehet egyébként jelentkezni, a breki.mnt.org.rs oldalon kitöltött elektronikus űrlapokat ki kell nyomtatni, majd a CMH információs irodák egyikében átadni. A második körös felsőoktatási ösztöndíj pályázatra, valamint az Európa Kollégiumban való elhelyezés második körös pályázatára 2026. szeptember 30-a és október 20-a között lehet jelentkezni. A Váradi Kiválósági Ösztöndíj pályázatra pedig 2026. szeptember 30 és november 16-a között. Egy hónapra letartóztatta Hankó Balázs korábbi magyar kulturális és innovációs minisztert a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap pénzeinek ügyében. Az ügyészség szerint 2025. szeptembere és 2026. márciusa között 1079 esetben használták fel az NKA forrásaiból összesen 17,3 milliárd forintot a törvényben meghatározott céloktól eltérően. A vádhatóság szerint a pénzek egy részét a 2026-os választási kampány finanszírozására, illetve magáncélokra fordították. Hankó mentelmi jogát hétfőn függesztette fel a Magyar Országgyűlés, ezt követően vették őrizetbe és hallgatták ki. A politikus a bíróságról távozva azt mondta, az ügyészség nem engedte, hogy nyilatkozzon, az ügyben több más szemét is letartóztattak. Hankó Balázs tagadja a vele szemben felhozott vádakat.
9: Választások 2026.
8: Egyre nagyobb a feszültség Szerbiában az október 25-i előrehozott parlamenti választásokhoz közeledve. Az elmúlt napokban több incidens is történt. Ma egy a korrupció ellenes ügyészség megbízásában dolgozó választási megfigyelőt bántalmaztak Belgrádban, miután lefényképezett egy a szerb haladó párt kampányához tartozó standot. A beszámolók szerint a férfi előtte jelezte, hogy hivatalos feladatot végez, majd több ember megtámadta, és a fején, illetve a testén is sérüléseket szenvedett. A korrupció ellenes ügynökség megfigyelői a kampány szabályosságát ellenőrzik, és jogosultak fénykép, videó és hangfelvételeket is készíteni. A történtek után Alexander Vučić, az SHP választási listájának vezetője, mindenkit önmérsékletre szólított fel. Az Európai Unió belgrádi delegációjának vezetője Andreas von Bokerát szerint pedig a magasrangú politikusoknak különösen nagy felelősségük van a gyújtó hangvételű retorika mérséklésében. Incidens történt tegnap Újvidéken is. A Futaki piac piac környékén az egyetemista lista kampányeseményén. A Danas szerint a diákok és a szerb haladópárt aktivistái között előbb szóváltás, majd kisebb dulakodás alakult ki, a rendőrség végül kordont állított fel.
9: Választások 2026.
8: A költségvetés első félévi teljesítése, a község idei kitüntetettjei és több jelentős fejlesztés is napirendben szerepelt Magyar Kanizsa község képviselőtestületének ülésén. Összesen 23 napirendi pontról döntöttek, köztük a község legmagasabb elismerésének, a Pro Urbe érdeméremnek az odaítéléséről is. Ami a költségvetést illeti, az első 6 hónapban 751 millió dinár bevétel folyt be, miközben több fejlesztés, köztük az új atlétikai sportpálya és közúti beruházások is megvalósult.
0: Sport.
8: Nehéz feladat vár ma a szerb labdarúgó válogatottra a Nemzetek Ligájában, a sorozat harmadik fordulójában ugyanis a németek vendégei lesznek. Az első két kör mindkét válogatott számára gyengén sikerült, ugyanis a németek előbb a hollandokkal x-eltek, majd hazai pályán kaptak ki a görögöktől. A szerbek pedig mindkét meccsüket 2-1 arányban elvesztették a görögök és a hollandok ellen is, méghozzá mindkettőt Belgrádban. Így ma idegenben egy igencsak forró talajú pályán kellene megszakítaniuk a negatív sorozatot, szeretnék megtartani reális esélyüket arra, hogy bennmaradjanak az A divízióban. A csoportot a 6 pontos görögök vezetik, a 4 pontos hollandok előtt. Németország 1 ponttal a harmadik, a szerbek pedig pont nélkül sereghajtók két fordulót követően. A ma esti mérkőzés 20 óra 45 perckor kezdődik Münchenben.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 24 fok van, a nap további részében is marad a száraz, napos idő.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Készen állsz?
10: Oh yeah!
7: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
11: Nóta!

a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres, te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha

Van az én világomban, vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonysz. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya napokon a Bács Gazda Kóp Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
7: 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Híradó.
10: Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az asszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék. Az intézmény új hallgatóit köszöntötték a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző karon, aki kommunikáció tanító és óvópedagógus szakon kezdik meg tanulmányaikat, és a szabadkai zsinagóga jövő héten a legkisebbek előtt is kitárja kapuit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, az asszály egyre súlyosabb. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi vetéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti a magokat, abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső. Mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. Dudás Dániel riportja.
11: Borzik a föld ludas határában, a talaj felső rétege teljesen kiszáradt. Az ősz egyik legfontosabb munkája a vetés. A megszokott időzítés mellett a gazdáknak most azt is mérlegelniük kell, hogy van-e értelme száraz talajba vetni. Aki elveti a magokat, az az esőben bízik. Aki vár, az pedig abban, hogy a következő hetekben megérkezik a csapadék és javulnak a körülmények. Hegyi Ervin, ludasi termelő.
12: Vártuk az esőt, ugye, és nem kaptunk, úgyhogy nehéz gépeken, nagy tárcsákkal próbáljuk az őszi munkálatokat megcsinálni, mert idáig szántottunk, de hát most ezekét kivontuk a földekből, mert nem lehet vele érvényesülni.
13: A mostani helyzetben hogy látjátok, mikor tudtok majd magukat elvetni?
12: Hát, mink úgy gondoltuk, hogy ott október 20-a körül megindulunk, ha lesz eső, ha nem, mert hogy legyen a földbe a mag, és akkor hát, ha kapunk egy csapadékot, és a csapadék az a földbe tett magot érje.
11: A száraz talaj szinte teljesen ellehetetleníti a munkákat a földeken. A vetőgép ugyan el tudja helyezni a magokat a földben, de a megfelelő keléshez megfelelő talajnedvességre is szükség van. Ha ez hiányzik, a magok egy része később vagy egyenetlenül kelhet ki. Aladics Tibor, a Ludas Tími igazgatója.
14: Már 3 hónapja nem esett egy csöpse, és már a
0: június és a júliusi hónapokban is az a pár alkalmi esőzés, ami ilyen 10 litereket hozott. Ez azt jelenti, hogy most már annyira kiszáradt a föld, hogy itt már egy alkalmi eső már nem segít. Tehát itt már több 10 literről van szó, illetve több százról, ezt nem ismerem kimondani, hiszen ez már csak az ideális helyzet, de mondjuk az a 20-30 literrel muszáj, hogy kezdődjön az, hogy valamit is lehessen kezdeni a földeken. Az pedig még egyelőre a 10 napos előrejelzésben még sehol nem látszik.
11: A munka viszont a mostaha körülmények ellenére sem állhat le a földeken. Az őszi gabonák vetésének optimális időszaka fokozatosan szűkül, október vége pedig már sok gazdaságban az utolsó olyan időpont, amikor még érdemes elvégezni a munkát. Az időjárás előrejelzések azonban nem sok jóval szolgálnak a gazdák számára. Számottevő csapadék a következő időszakban sem várható. Folytatódik a napos, enyhe időjárás.
7: Választások 2026.
10: A falugondnoki szolgálat, a helyi önkéntes tűzoltók és a hagyományápoló közösségek munkájával is megismerkedett szerda délutáni Tisza-Szent Miklósi látogatásán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A körút során azokat a fejlesztéseket és kezdeményezéseket is megtekintette, amelyek a helyi közösség mindennapjait segítik. Korom Sarolta riportja.
9: Tisza-Szent Miklóson a falugondnoki szolgálat indulása óta fontos szerepet tölt be a helyiek mindennapjaiban. Balla Terész több mint 10 éve számíthat Tóth Albert falugondnok segítségére. A 80 éves asszony családja külföldön él, így számára különösen fontos a támogatás, amelyet a szolgálat nyújt. Balla Terész.
14: Mindenbe tud segíteni. Ha orvoshoz kell menni, akkor elvisz. Ugye vannak időpontok, mert én rendszeresen járok, 6 hetente járok orvoshoz, és amikor elejébe 6 hetente, most már csak úgy fél évente, amikor kapok időpontot arra, és mindig elmegyünk, ha Szabadkára, ha Kikindára, ha bárhova utalnak, akkor oda megyünk. Akkor itt a háznál bevásárlást, kertet, gondolom a virágos kertet, az utcát, ezeket mindent rendbe tart.
9: A közösség biztonságáért a helyi önkéntes tűzoltók is rendszeresen dolgoznak. A 16 tagot számláló egyesület évente több mint 40 alkalommal vonul ki. Munkájukat azonban nehezíti, hogy egyelőre nincs saját laktanyájuk, így a tűzoltóautók megfelelő elhelyezése is megoldásra vár. A segítségre ezúttal egy helyi családnak is nagy szüksége volt. Június elején tűzütött ki Markit Arnoldék gazdaságában, és csak nem 200 bála hereszén a semmisült meg. A közel 50 szarvas marhát tartó család egyik napról a másikra maradt takarmány nélkül. A károk enyhítéséhez a Pásztor István Alapítvány 500 ezer dináros Viszmajor támogatása is hozzájárult. Markit Arnold.
15: Ez a támogatás úgy jött, mint egy fuldokló embernek a kéznyújtás, mert minden oda veszett a tűzbe, minden oda veszett. És akkor van itten majdnem 50 darab marha, az egyszerűen hereszéna nélkül maradt egyik napról a másikra, és nagyon jó esett az, hogy voltak gondoskodó emberek, akik aznap is még segítettek, hoztak is, meg jelentkeztek is.
9: Juhász Bálint a helyi általános iskolánál is járt, ahol nemrégiben a tetőszerkezet felújítására került sor 17,5 millió dinár értékben, tartományi támogatással. A továbbiakban a több mint 30 éve működő Tisza-Szent Miklósi Magyar Kultúrkör és a Piros Tulipán Egyesület székházába is ellátogatott.
16: Tisza-Szent Miklóson azt tapasztalom, hogy az emberek értik, hogy a magyar összefogás tart meg bennünket. Gondolok itt arra, hogy a lakossági fórumon volt szerencsénk a kultúrkör és a hagyományápolók közösségét is fogadni és beszélgetni velük. Ez egy olyan előrelépés a szervezeténk együttműködésében, ami remélem, hogy előre mutat, hiszen magyarnak nem farkasa, hanem a magyar közösség erejének a kovácsolói. Ez határozza meg, hogy miben és hogyan tudunk a közösség ügyein előre mozdítani.
9: A látogatás sorozatot lakossági fórum zárta, ahol a település aktuális kérdéseiről és a jövőbeli fejlesztési lehetőségekről is szó esett.
10: új betonút könnyíti meg a közlekedést a pacséri Mikrokóp telephelyéhez. A 300 méteres útszakasz a vállalat növekvő forgalma miatt is fontos fejlesztés, de a környék gazdálkodóinak közlekedését is megkönnyíti. A helyszínen a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági választási listájának jelöltjei jártak, majd Svetit Jevon egy tejtermelő családnál, Kavilon pedig lakossági fórumon folytatták programjukat. Szapmári Csilla és Dudás Dániel riportja.
11: A Mikrokóp több mint 70 dolgozót foglalkoztat, tevékenysége pedig az elmúlt években több területre is kiterjedt. A kiskereskedelem és a nagykereskedelem mellett gabonafelvásárlással és fuvarozással is foglalkoznak. A telephelyhez vezető korábban lekövezett út mostanra betonburkolatot kapott. Miklós Árpád, a Mikrokóp Kft. Ügyvezető tulajdonosa.
17: Nagyon örülök, hogy ez az út létrejött, ami a telephelyünkig lett kibetonozva, mivel így a faluval összetudtak minket kötni, és nem pedig egy lekövezett úton tudunk kijönni, mivel egyre nagyobb forgalmat bonyolítunk le.
11: A 300 méteres útszakasz kiépítését a pacsíri helyi közösség kezdeményezte, a beruházáshoz pedig a község tartományi támogatást is igényelt. A fejlesztés azért volt szükség, mert a telephelyet korábban nehezebb volt megközelíteni, különösen csapadékos időben. Szabolcski Szabolcs, Pacsér helyi közösség tanácselnöke.
18: Ugye a tartomány az 10,6 millió dinár támogatást nyújtott, a község az 2,1 millió önrészt tett hozzá, és így 12,7 milliós teljes projektről beszélünk. Ugye itt a telephelyhez, amikor is esős és csapadékos időjárás volt, akkor nehéz volt a megközelítés. Ennek az útnak a jelentősége abból a szempontból is fontos, hiszen a telephelyre naponta több slepper, több kamion áru jön és megy el.
11: Svetit Jevon a tejtermeléssel foglalkozó Eke családnál a mezőgazdaság helyzetéről volt szó. A család generációk óta tart teheneket, jelenleg mintegy 50 állatot gondoznak. A nehézségek ellenére a tartományi és köztársasági támogatásoknak köszönhetően tudják fejleszteni gazdaságukat. Eke Benjamin, Svetit Jevói mezőgazdasági termelő.
19: Így tudunk fejlődni, mert a mostani profit az arra elég, hogy az önrészeket ki tudjuk gazdálkodni, de a gépeknek a teljes összegét azt valószínűleg, hogy nem tudnánk a mostani gazdasági helyzetbe kitermelni a gazdaságból.
11: A helyszíni tapasztalatok alapján a gazdák folyamatosan törekednek a fejlesztésekre, a pályázati lehetőségeket pedig egyre többen igyekeznek kihasználni. A visszanemtérítendő támogatások fontos szerepet töltenek be a korszerűsítésben. Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.
20: Ilyen alkalmak és lehetőségek, amikor kijöttünk, eljöttünk hozzájuk, és azokat a fejlesztéseket, amelyhez a tartomány járult hozzá, azokat meg tudjuk tekinteni, az egy külön megelégedéssel tölt el bennünket. De nagyon fontos, hogy időnként tudjunk találkozni a gazdákkal, el tudjuk nekik mondani az aktualitásokat, de ami a legfontosabb, hogy ők is el tudják mondani azokat a nehézségeket, amelyekkel nap mint nap szembesülnek, és azokra megoldást tudjunk találni.
11: Kavillón a Vajdasági Magyar Szövetség politikusai utcafórumon találkoztak a helybeliekkel, akiknek lehetőségük volt közvetlenül feltenni kérdéseiket, illetve megosztani a települést és a gazdálkodókat érintő észrevételeiket. Tóbiás József, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
21: Az a legfontosabb üzenete és a legfontosabb dolog ezekben, hogy egy emberközeli kapcsolatot alakítsunk ki az emberekkel, és hogy úgy beszélgetünk, ugye, hogy egymás szemébe nézünk, teljesen más, mint hogyha egy virtuális térben történne, és hogy ezáltal egy kölcsönös bizalom épül ki, és így tudunk utána hosszú távon kommunikálni, hosszú távon segíteni egymásnak.
11: A mezőgazdasági támogatások és az asszály kérdése mellett a lakosok a településen meghibásodott közvilágításról, valamint a Gunarassal összekötő út szélesítésének szükségességéről is beszéltek.
10: Az idősek védelmét a rendőrség egyik legfontosabb feladatának nevezte Ivica Dačić szerb belügyminiszter az idősek világnapja alkalmából. A tárcavezető szerint az idősek iránti tiszteletnek és a segítségnyújtásnak a mindennapokban is érvényesülnie kell. Dačić közben Macsvai körzetben tartott kampányrendezvényén az egykori kommunistákat, szocialistákat és más baloldali szavazókat a Szerbiai Szocialista Párt támogatására szólította fel. Úgy fogalmazott, hogy az SPS a baloldaliak szülőföldje és anyaországa, és arra kérte támogatóikat, hogy a választáson a párt listájára szavazzanak.
7: Választások 2026.
10: Október 1-től havi 65 ezer dináros támogatást kaphatnak azok a szülők, akik fejlődési nehézséggel élő gyermekükről napi 24 órában gondoskodnak. A támogatás mellett az egészség, rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékokat is befizetik a jogosultak után. A kérelmet elektronikusan vagy személyesen az illetékes szociális központban lehet benyújtani. A támogatás azokra a szülőkre vonatkozik, akiknek gyermeke emelt összegű ápolási és segítségnyújtási támogatásra jogosult. A kérelmek elbírálási határideje 15 nap. Az intézkedés célja, hogy enyhítse azoknak a családoknak a terheit, amelyekben az egyik szülő a gyermek folyamatos gondozása miatt nem tud munkát vállalni. 20 éves a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző kar. Az intézmény tanévnyitóján az új hallgatókat is köszöntötték, akik kommunikáció tanító és óvópedagógus szakon kezdik meg tanulmányaikat. Idén összesen 52 első éves iratkozott be a kar 3 alapképzési szakára. Halász Zoltán és Anus Beatrix riportja.
1: A tanítóképzés továbbra is az egyetem egyik legnépesebb szakának számít. Idén 19 első éves hallgató kezdte meg itt tanulmányait. Tóth Jázmin nagy ambíciókkal vág bele az előtt álló évekbe, számára ugyanis a tanítóképzés megkezdésével egy régi álom vált valóra.
2: Már egészen kiskorom óta tanító szeretnék lenni, és nagyon sokat inspirálódtam az eddig az egyetemben a tanároktól, meg ilyen körülöttem lévő emberektől, és mindig is szerettem tanulni, és iskolába járni, szóval így döntöttem a tanítószak mellett.
1: A kommunikációs szakon évről évre szinte az első körben betelnek a helyek. Idén 15 első éves hallgató kezdte meg tanulmányait. Míg egyeseket elsősorban a szereplés világa vonz, mások inkább a háttérben zajló munkafolyamatok, valamint a technika és kamerakezelés iránt érdeklődnek. Tóth Szabolcsot is elsősorban ez a technikai irányultság ösztönözte, hogy ezt a szakot válassza.
22: Talán inkább a technikai rész sose volt pedig ilyen kameraember. A technikai rész viszont nagyon érdekel, szeretem magát akár a kamerákat beállítani, stb. Úgyhogy ez az, ami talán így indokolja, hogy idejöttem.
1: Az intézmény számára az idei tanévnyitó igencsak különleges, hiszen 20 éves fennállását ünnepli a kar. Idén összesen 52 új hallgatót köszönthettek. Professzor dr. Pintér Krekity Valéria, az Újvidéki Egyetem magyar tannyelvű tanítóképző karának dékánja.
23: Nagyon nagy esemény, hogy elértük ezt a szép számot, hogy 20 éven keresztül. Én gondolom, hogy sok mindenen keresztül ment a kar a maga fejlődésen, úgy a szakok iránt, mint az épület felújítása terén. És hát az idén tulajdonképpen 52 hallgatót írtunk be első évre a három szakunkon, az alapszakon, és ezt szeretnénk ma tehát beindítani október 1-én, amikor kezdődik az új tanév.
1: Az alapképzésen október 5-én kezdődik a tanítás, ugyanakkor továbbra is lehet jelentkezni PPM, valamint mesterképzésre. A tovább tanulni vágyók óvópedagógus, tanító és kommunikáció szakon folytathatják tanulmányaikat.
10: A szabadkai zsinagóga jövő héten a legkisebbek előtt is kitárja kapuit. Október 5-e és 9-e között gyermekhetet szerveznek az óvodásoknak és az általános iskolásoknak. A cél, hogy a gyerekek ne csak kívülről csodálják meg a város egyik legismertebb épületét, hanem játékos formában megismerjék annak történetét, különleges építészeti részleteit és a szabadkai zsidó kulturális örökséget is. A program hétfőn délelőtt 10 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik. A szervezők egész héten várják az óvodai és iskolai csoportokat. Délelőtt 10 és este 6 között. Az eseményre a szabadkai környéki iskolákból is várják az érdeklődőket, a belépés pedig minden gyermek számára ingyenes. Illés Hajnalka, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora.
24: Október 5-én a megnyitó ünnepség különlegessége az lesz, hogy családtagja Ugrai Lázár, egy 10 éves tehetséges kis zongorista fog fellépni, aki zongora játékával fogja szerintem megörvendeztetni és megajándékozni a jelenlévőket. Emellett ami érdekessége a megnyitó ünnepségnek és magának az egész gyermekhétnek az, hogy azt gondoljuk, hogy amikor a gyerekek örömmel jönnek ide a zsinagógába, akár egy gyermekhét alkalmával, akár egy koncertre a szülőkkel, akár más esemény révén, amennyiben jobban megismerik ezt az épületet, felismerik a szépségét, az értékét, akkor felnőttként kell, akár más esemény révén, amennyiben jobban megismerik ezt az épületet, felismerik a szépségét, az értékét, akkor felnőttként majd jobban fognak rá vigyázni.

0: Eszterma, Strossmayer utca 4.
1: Reklám.
0: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
3: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Company. Clean Bandit vadonatúj dalával indult a mai csillaghullás. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban egészen 20 óráig. Kérjetek, kívánjatok, nagy jól ismert elérhetőségek egyikén. 19 óráig küldjétek el, mit hallgatnátok a 90-es évektől napjainkig. Számos újdonság, rengeteg jó zene. A harmadik órában pedig, ahogy a csütörtökönként lenni szokott, jön majd a Retro Chart, vagyis olyan dolgokat hallgatunk, amelyek a mai napon, azaz október 1-én a hivatalos angol toplista UK Chart első helyén álltak. Jön mindjárt The Script, az ír banda újdonság.

Ago Scars Align címmel, aztán pedig Miley és a vadonatúj dal egy új korszak kezdete, hát a Cyrus vezeték nevet elhagyta, úgyhogy simán csak Miley és a Bass Persuade című dal, még mielőtt a mai első kérések teljesülnének. Én pedig kívánok kellemes időtart és jó zenehallgatást ezen a csütörtök délutánon, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. Veletek és értetek a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063 621 605-ös SMS

Miley és a Bass Burst Raids itt a csillagulásban. A folytatáson pedig már na mai első kérések, kívánság dolog teljesülnek. Hello, Alan, Bob Sinclair, World Hold On. Ez lenne a kérésem, és köszi, ha lepörgeted, Ádám. Bob Sinclair, Steve Edwards és a World Hold On. Fisher kicsi újragondolásában, de teljesen megtartva az eredeti koncepciót, úgyhogy ez jön majd a blokk végén. Szép napot, Rózsa Magdi, Rózs című számát kérném. Karolina kérésére játszom Magdi legutóbbi dalát. Szia, Andi vagyok, és Teddy Swims Mr. Know It All című számát szeretném. Üdvöt Tompáról. A mai kedvencek közül jön majd tehát a Mr. Mindentudó, Teddy Swims és a Mr. Know It All című dal. Kedves csillaghullás, George Ezra Anyone For You dalát szeretném. Köszönöm, Ági. Ezt mindjárt meghallgatjuk majd elsőként. Illetve sziasztok, Dr. Béres, Éjjel ott várok rád dalát szeretném kérni. Ez pedig Tázi kérte, ugye egy Hip-Hop Boys feldolgozás Dr. Béres és a Mango Rice-tól. Utánuk itt lesz Bob Sinclair Steve Edwards-szal, előtte Teddy Swims, Rózsa Magdi dala, kezdésnek pedig George Ezra a csillagulás folytatásában.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod. Editor's Choice. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Programajánló.
7: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel. Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
9: Média támogató a Pannon RTV.
10: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
11: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off the Record Radio Show right here on Pannon Radio.
10: 21 órától.
12: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
13: Hello everyone, this is Bracketer, and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
14: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
15: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
16: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
10: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
12: Hey guys, this is Sam Felt and you can listen to Pannon Radio.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe, a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
5: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
6: What's up guys, this is Bruno Mars.
7: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
8: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
9: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
10: Szevasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
9: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt tettem. Ciao.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

Rocket. A K-pop lánybond a legújabb dal, ez volt az Animal itt a Csillagkulás mai második órájában. Szia, ha lehet a Daniel Fee és a Honeybeast-től kérném a Bárcsak lennék et. A Mónika kérte, ez egyébként egy új dal. Daniel Fee, Gergőjék, Tarján Zsófiékkal álltak össze, úgyhogy mindjárt jön majd a Bárcsak lennék. Kedves Csillagkulás, a Just a Dream című dalt szeretném kérni. Anna Mari kérésére Nelly klasszikus jön majd. Csak egy álom, Just a Dream, mindjárt hallgatjuk majd elsőként. Sziasztok, EMF Unbelievable zeneszámot kérném, Gyuri. Eredetiben a legjobb 90-es évek eleje, EMF Unbelievable, ez jön majd, ugyancsak ebben a blogban. Hali munkás szól a műsor ma is, jöhetne Benassi-tól az Every Single Day. Köszi előre Viktor Topolyáról. Jönni fogok 2000-es évek, egy pörgős dal, Benassi Brothers és az Every Single Day. Hallgatjuk majd a blokk végén. És akkor még egy üzenet, szép napot a Kovalszki meg a Vegától, a Sodorjon lenne a kívánság dalom, Edina. Kovalszki meg a Vega, ők jönnek másodiként, előtte Nelly, aztán EMF, majd Honeybeast Daniel Fivel, és itt lesz a Benassi Brothers.

Csillagullás a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillagullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
4: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
7: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra.
8: Nordend. Mosolyt varázsolunk.
7: 024-561-112.
9: Turn this all the way up. Playing.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban Áksi Attilát hallhatjuk, régi motoros, producer lemezlovast, aki a klub életről mesél, régen és most egy kis történelem óra, meg kell természetesen sok minden másról is.
2: Hiszen mindenki itt van, akit szeret. Csak egy nap van.
3: Én azt gondolom, hogy a 90-es években első olyan tinédzser vagy fiatal generáció, aki már mindent, már látott videoklippeket, hallott zenéket, be tudott szerezni CD-ket, ki tudott menni külföldre, és ott akár el tudott menni egy rendezvényre, vagy egy klubba, vagy csak vett egy lemezt, vagy egy újságot, vagy ruhát, vagy valami, sokkal, de sokkal nyitottabb generáció volt, mint a mai. Zeneileg, stílusilag, bevállalósabb is volt. Én azt gondolom, hogy sokkal szabadabban élte meg a bulizást, felszabadultabban, inkább azt mondom, és tényleg zeneileg is sokkal, de sokkal nyitottabbak voltak a 90-es évek, 2000-es évek elején. Saját sztárjaik voltak, ők választhatták ki végre, hogy milyen zenét akarnak hallgatni, azt kitől akarják hallgatni, nem az volt, hogy volt 5 lemez, 5 zenekar, aztán azt az 5-öt vagy hallgatod, vagy esetleg még 2-t szamizdatba valahonnan, hanem azt vetted meg, amire volt pénzed, és amit akartál, azt hallgattad a rádióban, amit akartad. Később nyilván a YouTube-ba az összes digitális platform ezt még szélesebbre húzta. Megint egy ilyen fősodorba megy mindenki, aki most éppen az megy, akkor mindenki azt hallgatja. De az biztos, hogy a 90-es években, 2000-es évek elején sokkal nyitottabbak voltak az emberek, akik bulizni jártak fesztiválokra, klubokba, bárhova, az újra és az új zenékre. Én azt gondolom, hogy Magyarországon is azért a 90-es években már nagyon erős elektronikus zenei széna működött, és nem csak az undergroundban, hanem már a mainstream felé is elindult, a klubokban már house zene szólt, elektronikus zene szólt, a 90-es évek végén Stervi megcsinálta az első mix albumát, mi Brunner Zsoltival szintén a Club Sandwich albumokkal jelentkeztünk, már előtte voltak olyan albumok, válogatások, ahol magyar DJ-k már próbálták a szárnyaikat bontogatni saját zenékkel, voltak rádióműsorok, ahol elektronikus zene ment, vagy dance, nagy klubok csak elektronikus zenével foglalkoztak, voltak nagy rendezvények elektronikus zenével, mint a Rév Olimpia, a Mayday a 90-es évek végén Magyarországon is. Nagyon sok ember szerette az elektronikus tánczenét már akkor, úgyhogy és a DJ-ket ismerték. Tehát addigra, amire az első parádé elindult, addigra a DJ-k már ugyanakkor a sztárok voltak Magyarországon is, mint a énekesek. Úgy néz ki, hogy ez egy olyan munka, hogy odamész, fölrakod a kezed, iszol egy ízlet, már nem. Tehát ez egy kemény menet. Ami mögötte van az, hogy oda eljutsz, ahogy a hétköznapokban, ahhoz, hogy eljussál oda, hogy mondjuk egy szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnapot végig dolgozzál az éjszakában. Sokan mondják, hogy persze, hát el kell menni a nyárba reggel 6-ra, és akkor ott neki az a dolga, nekünk ez a dolgunk. Azért valljuk be őszintén, hogy elég nagy felelősség ott állni mondjuk 20-25 ezer ember előtt, mert ők azért jöttek, hogy elengedjék azt, hogy reggel 6-tól a gyárban állnak. Ők szórakozni akarnak, és közben nekünk is jól kell magunkat érezni, hiszen akkor fogják ők is jól érezni magukat.

Azért külföldön nagyon-nagyon és sokkal komolyabban vesznek bizonyos dolgokat, akár egy menedzsment, akár egy kiadó, akár ugye, hogy a sztárokat hogy készítik föl a stresszre, a terhelésre. Nálunk azért ez egy nincs olyan szintű terhelés. Uh-huh. Tehát most mondhatunk azt, hogy most elmegyünk a bevásárlóközpontba, és öten oda jönnek hozzánk, ez tök jó dolog, de mondjuk, ha ő elmegy valahova, és 500-an mennek oda hozzá egyszerre, és minden egyes városba, és rohannak utána, és mondjuk egy rockstárnál még inkább, az, és nem vagy mentálisan erre fölkészülve, vagy fölkészítve, akkor nyilván az egy komoly terhelés, hogy nincs magánéleted, nem tudsz sehova elmenni, de hát Magyarország nem Amerika.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
2: Hey, what's up? It's Jay-Z.
3: This is Big Snoop D-O-double-G.
4: It's your boy Wiz Khalifa, man.
5: Hey, yo, this is Eminem.
6: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
7: Csillagullás a Pannon.

0: kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Pörögnek a legnagyobb kedvencek itt a Csillaghullásban. Következő óra végéig jöhetnek még újabb kérések, kívánságdalok. Hello Csillaghullás, a Wonderful Life számot kérném a Hertz, illetve Purple Disco Machine-től. Köszi, jó a műsor, Bálint. Köszönöm szépen, Bálint. Az eredetit követően 25 évvel később készült ez a változat 2025-ben. Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life, mindjárt hallgatjuk. Előtte azonban, szia, Zalán vagyok, Marics Peti és T. Denny Fuego című számát kérném. Ez jön elsőként.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra az Dravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
7: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

Imail Angel és az I'm Alive itt a csillagulás mai harmadik órájában. Ebben az órában lehet még kérni, kívánni kizárólag a 90-es évektől napjaik ígérnek a kívánságdalok. Hello, a Moment to the Sun jöhetne nekem is, mindenkinek, aki szereti. Mert Dennis kérte egy nagyon nagy mai kedvenc Hugel és Ultranaté-tól, valamint az imént hallott Imail Angel-től, aki az ötletgazda, aztán Hugel Ultranatéval pedig kivitelezte, megoldotta, és ha minden igaz, lehet, hogy Grammy-díjra is jelölik ezt a dalt. Szia! Imagine Dragons Bones című zenét szeretném a kívánság műsorban, Ivet János Halmáról. Ezt is meghallgatjuk. Üdv a Scream and Shout lenne a kérdésem. Kösz, ha mehet, jó a műsor. Üdv, Erwin. Ez ugyebár Britney Spears és Will.i.am dala, úgyhogy jön majd a Scream and Shout a blokk végén. Illetve szép napot szeretném meghallgatni Ed Sheeran Azizam című zenéjét, és további jó műsort kívánok. Üdv, Gyöngyi. Na kérem szépen, összeállt a blokk, jön Ed Sheeran, aztán Hugel Ultranaté-val, majd Imagine Dragons, és itt lesz Britney Spears Will.i.am-mel. Az óra második felében pedig, ahogy a csütörtökönként lenni szokott, a Retro Chartot hallgatunk. Olyan dalok jönnek majd, amelyek október 1-én, tehát a mai napon, bizonyos években a múltban a hivatalos angol toplista, a UK Chart élén díszelektek. Ez a kínált itt a folytatásban, újabb kívánság dalok pedig majd még a következő óra elején teljesülnek. Hey, hey,

0: Alex Wooden és az Emerald Dice legújabb dala itt a Csillaghullásban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: A folytatásban pedig Szakács Gergő, BLR és Fura Csé meséli el a Follow the Flow Story-t.
2: Ugye én voltam mindenhol, szóval nem tudom, a dalba, a Rising Starba, és be kellett látnom, hogy nem vagyok TV-kompatibilis. Amit rám akartak aggasztani általában karaktert ilyen tehetségkutatókba, az egyáltalán nem én voltam. És aztán le is mondtam arról, hogy előadó legyek, és úgy gondoltam, hogy jó, akkor én majd így köztisztviselősködöm, és akkor mellette írogatok dalokat otthon.
3: 10 éve volt már, amikor kijött a Belehalok című dalunk és a Belehalok című lemez. Curtisszel már azt elértük, hogy jártunk kisebb klubokba, fair playback haknima, és hirtelen ezek a klubok, ahogy a Majkával kiegészültünk, itt tele lettek teljesen. És hát én éreztem is, hogy nem is vagyok teljesen olyan, mint ők. Inkább próbáltam hátul ilyen background MC-ként segíteni a produkciót. Ezzel a Majka nem igazán értett egyet. Ő úgy gondolta, hogy tehát azt vártam volna tőlem, hogy én is olyan legyek, mint ők. De én akkor még erre így nem voltam kész, és végül lemorzsolódtam. De semmi gond, ennek így kellett lennie, tehát ők mentek ketten tovább, én pedig szólóban folytattam, majd így ismertem meg a Furacsét.
4: Találkoztunk pár helyen, és úgy éreztem, hogy eléggé egy hullámhosszon vagyunk, elkezdtünk beszélgetni, és ugye szóba jött egy közös dal ötlete, tulajdonképpen ez a Follow the Flow megalakulásának az egyik legfontosabb pillanata. Ugye csináltunk egy dalt a Szabad Nap címen, nagyon szerették az emberek, mi is nagyon szerettük, és rengeteget jártunk ketten fellépni. Az ő műsora se volt a leghosszabb, meg az enyém sem, mikor elkezdtem szólozni, úgyhogy legalább volt egy egészséges 30 perc a kettőnknek, ami nem túl sok.
3: Azt éreztük, hogy ebbe ki fogunk égni, tehát hogy ezt nem szeretnénk ezt hosszú távon csinálni, és 40 fokos diszkókban fellépni, hanem szerettünk volna többet, szerettünk volna élő zenét, hogy úgy szólaljunk meg, mint a nagyok, hogy mögöttünk gitár legyen, igazi dob, fülmonitor.
4: Kocsikáztam a városban, és Gergő küldött egy ilyen halandzsa kis hangmenetet egy szál gitárral, amit vezetés közben nagyon meg se tudtam hallgatni, úgyhogy felugrottam anyukámhoz, mert ő volt a legközelebb. Meg is hallgattam ezt nála, és ez annyira magával ragadott, hogy úgy éreztem, hogy erre azonnal szöveget kell írnom, úgyhogy anyukámmal nem is nagyon tudtam foglalkozni. Bekapcsoltam a számítógépüket, és szerintem egy ilyen 5 és 10 perc közötti időintervallum alatt sikerült a teljes refrén szöveget megírnom.
3: Nem tudja senki, hogy honnan jöttem, hányszor volt sötét az ég fölöttem, ködösen múltam, nem ismeri senki, nincs otthonom, nincs hova visszamenni. Ahogy azt átküldte nekem a Csabi, ott azonnal éreztem, hogy a csávó megvilágosodott. Tehát, hogy ilyet írni, én ezt nem gondoltam volna. Hogyha itt a halálra gondolunk, és arra, hogy nem tudjuk, hogy mi volt előtte, tehát hogy honnan születtünk ide a földre, és hogy mi lesz, amikor meghalunk, akkor azért ez sokkal mélyebb értelmet nyer szerintem ez a szöveg, és teljes libabőrrel hallgattam végig, amikor ebbe belegondoltam. Nem véletlen, hogy a mai napig ez a legsikeresebb dalunk szerintem, mert lehet, hogy az ember ezt így nem tudatosítja magába, de talán mégis valahol ezt érzi belül mindenki.
4: Hogyha valaki slágert akar írni és foggal körömmel ragaszkodik ahhoz, hogy ez már pedig működni fog, akkor annak jellemzően izzadság szaga szokott lenni, és pont, hogy nem sláger lesz, hanem egy nagyon könnyen feledhető dal, úgyhogy mi ebbe a csapdába nem is szeretnénk egyáltalán beleesni vagy belelépni, mi csak kiadjuk magunkból, ami bennünk van.
3: Én sosem hittem el azt az illúziót, hogy most akkor ez örökké így lesz, mert a dolgok azok azért mindig változnak, és most is nagyon fontos, hogy a Follow the Flow-nak nagyon örülünk, hogy most így sikerül, de folyamatosan dolgoznunk kell azért, hogy ezt fenn is tudjuk tartani.

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
5: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillaghullás.
6: Itt a Csillaghullásban, ahogy a csütörtökönként lenni szokott, jön a retro chart, olyan dolgokat hallgatunk, amelyek a mai napon, vagyis október első napján a hivatalos angol toplista, vagy a UK chart első helyén díszelektek, például 2015-ben, 2010-ben, 2005-ben, 2000-ben, vagy 1995-ben.
7: Csillagullás a Pannon Rádióban.
8: The Retro Chart.
5: Your number one.
7: Csillagullás a Pannon Rádióban.
9: 2015. Bruno Mars. Just the way you are.

0: Your number one, number one. Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: 2005.
2: The Retro Chart.
1: Westlife. You Raise Me Up.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: 2000
2: The Retro Chart.
1: Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
0: 19 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat. Október 10, szombat. Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
8: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya napokon a Bács Gazda Kóp Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
9: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal. Újdonságokkal.

0: Outline, ez volt a Dub Dogs újdonsága itt a Csillaghullás mai utolsó órájában. Kettő kívánságdal ennyi teljesül még. Szia, jó a műsor! Balázs Fecótól az évszakokat szeretném kérni, Anna Tompáról, köszi! Eredetiben ugye 80-as évek, úgyhogy eredetiben nem tud szólni. Itt a Csillaghullásban 90-es évektől lehet kérni, ez egy fontos dolog, viszont Dr. Béres és Berkes Olivér átdolgozásában igen, szólhat. Ez a Balázs Fecó feldolgozás, jön mindjárt az évszakok, illetve Szia Len, Andorkának kérnék egy zenét Pacséra, Bye Alex és Nagy Bogitól a Nem hiszek én már a szerelemben. Köszi, Dávid! Itt lesz tehát Bye Alex és a Slep újdonság a Nagy Bogival, előtte pedig Dr. Béres és Berkes Olivér azzal a bizonyos Balázs Fecó feldolgozással. Változnak
1: Szevasztok, én jövök a Dr. Béres.
2: Sziasztok, Berkes Olivér vagyok.
1: Ez a Csillaghullás.
2: És hallgassátok ti is a Panna Rádiót.

Csillaghullás, a Pannonrádióban. A mai Csillaghullás volt pedig a Csillaghullás mix madarhártya a 2020-as évek elejéről. Ennek igazán jó kis zenék, egy velekbe formálva ez várátok 20 óráig, amikor is old school hip-hop dalok, jön a non-stop hip-hop 20 és 22. A 2020-as évek elejéről ennek igazán jó kis zenék, egy velekbe formálva ez várátok 20 óráig, amikor is old school hip-hop dalok, jön a non-stop hip-hop 20 és 22 óra között, csütörtökön szokásosan. Holnap pedig hétvégére hangolódásképpen számítok majd a figyelmetekre, ugye pénteken a 16 óra híradót követően ismételten Csillaghullás lehet majd kérni kívánni, rengeteg jó zene vár rátok. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alánt hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az aszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi vetéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti a magokat abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső, mások inkább várnak, de az idő szorít. Október vége már az utolsó határidők egyike. A Magyar Nemzeti Tanács 4 új oktatási pályázatot hirdet meg a 2026-2027-es tanévre. A pályázatok között szerepel a 2. felsőoktatási ösztöndíj pályázat, az Európa Kollégiumban való elhelyezés 2. körös pályázata, valamint a váradi kiválósági ösztöndíj pályázat mesterhallgatók és doktoranduszok részére. Mind a 4 pályázatra magyar nyelven lehet jelentkezni. A breki.mnt.org.rs oldalon kitöltött elektronikus űrlapokat ki kell nyomtatni, majd a CMH információs irodák egyikében kell átadni. További részletek a www.mnt.org.rs címen. 20 éves a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkar. Az intézmény tanévnyitóján az új hallgatókat is köszöntötték, akik kommunikáció, tanító és óvodapedagógus szakon kezdik meg tanulmányaikat. Idén összesen 52 első éves iratkozott be a kar 3 alapképzési szakára.
3: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön. Jóságos októberi estét kívánok a tisztelt hallgatóknak. Rábeszél a műsorban, és jó magam is válogatom össze a zenék folyamatát. Ma az időjáráshoz hasonló töltetű ütemeken nyargalunk, egy kis vágtával díszítve útközben. És olyasmi hasonló intenzitással kezdve, mint ahogyan a nyári 25-30 fok hirtelen pofozta le magát 10 Celsiusokra. Legendáris előadók követik egymás után a sorrendet, akik közül többet is megemlítek ma nektek, úgyhogy hangerőt toljat fel neki és irány.

Az imént a Handsome Boy Modeling School zenéjét hallottuk, melynek érdekessége, hogy nagyon sok előadó egyaránt újraalkotta és közreműködött a dal sok egyedi kiadásain. A címe The Truth. Ez mellett pedig egy Outkast zene szólt, és bízom abban, hogy sokan felismertétek a jellegzetes hangzásukat. A folytatásban pedig következzen Schoolboy Q, aki már lassan 20 éve űzi az ipart, és manapság új erőre kapott, majd követi Missy Elliott és Beyoncé közös trackje, ami leglassabb, legérzelgősebb muzsika a mai listában, és utána pedig egy meglepi. Annyit elárulok, gyermekkoromban rengeteget hallgattam a tévén a Viva csatornán ezt a dalt, hát ha bennetek is hasonlóan jó érzést kelt majd.

Következő dalnak ugyancsak erős üzenete van, a címen Nobody, Rag & Bone Man ércet fűrészelő remek hangja valóban jól passzol a borongós őszi napok kocsmázásaihoz. Rag & Bone Man kortárs előadó britanniai származás művész, és ha annyit mondok, hogy I'm Only Human, akkor sokaknak közületek biztosan eszébe jut a híres trackje. Ám most nem a Human zeneszám, de annál inkább következzen Rag & Bone Man levegőjéből a Nobody.

0: Non-stop hip-hop 91.5.
1: LB's Pete Rock.
2: Yeah. Here we go.

megszólalt egy Dilated People szám, valamint egy zene Pete Rock munkái közül a Nobody trackicát követve. Ám most három legendáris hip-hop művész dalait dobom a sorba, az első Chaotix lesz, a második pedig a jó öreg Onyx, akiket Magyarországon nagyon sokan hallgatnak az old school körökben, valamint harmadiknak egy kevésbé ismert cucca Fugees együttesétől.

Igazából a Fugees akkoriban futurisztikusnak és experimentálisnak számító hangzása rendkívül jól áll nekik a boom-bap stílusú dalaikban. Javítsatok ki, ha tévedek, ám szerintem Lauryn Hill lenyűgöző hang és elvarázsoló flow kombója teszi még különlegesebbé az egészet. Saját magam szeretem az ilyen sötétes fazonú hip-hopot hallgatni, érdekes módon érzem úgy, hogy erőt ad, és nem pedig álnyomú beütése van a vibe-nak. Ilyen töltésben következik a Start It Up, a Tribe Called Quest fullos ütemein, majd pedig efféle Farside zene, ami picivel vidámabban egyszerű monotonitás.

Következő szám címe Death Squad tintából a Can You Dig It, visszavezetve magunkat a stílusos ínyenc keménységre. Ez egy valóban bólogatós, baktatós zeneszám. Személy szerint válogatva, ugye, ám én sokat hallgatok ennyire bontottnak nevezhető háttérzajt. Szinte nem is tudok beszélni a zenei alapjának zseniális egyszerűségéről, szóval jöjjön egy J Dilla és átívelve a vibe-okat egy korrupt dal, de először is Death Squad Can You

Kurupt egyik nagykövete a gangsta fan kategóriának. Megalapozta nekünk a következő nagyjából 20 perc kopogását, hiszen átügettünk meglátogatni a Los Angeles-i part zeneiségét. Szerintem zeneileg elfér egy csöppet szilárdabb cuccus is az ilyen borús napokra a melankólia mellé, miért is ne? Ezért Salt and Pepa, Nate Dogg, majd pedig újra egy Missy Elliott track szólal folyamatában.

az elhangzott New School Trap zene Russ egyik remek műve. A fickó egyedül írta a zenét és szöveget, egyedül rögzítette és keverte ki a hangzását a dalnak, mindent az egész albumon. Sokszor elmondja benne a szám címét, amely a Do It Myself nevet viseli. A következő részlegben mind kortárs művészek alkotásait hallgatjuk, 2015 és 2020 körüli zenék lesznek. Isten nyugasztalja Mac Millert, akinek posthumusz dalai is jelentek meg nemrég. Tőle egy nagyon kellemes dalt adok, címe Outside. Mac Miller után Leaf Dog és Schoolboy Q Kendrick Lamarral, akikről már csak a legközelebbi adásban beszélek majd.

Puff Daddy-t a kiderült cselekedetei következtében nem szeretjük, de azt meg kell hagyni, hogy sok jó zenéje van. A Young G's dalon a híres Notorious Biggie és Jay-Z feat-elnek, és zenei átmenetnek jócskán idefér. Előző műsorokban már mindahányukról beszéltem, de mindenképp van mit róluk említeni még, ám egyelőre annyit, hogy a Young G's track a frissített zenei válogatás tartalma.

Sound of the Police. Szerintem feleslegesen ismételem, de mégis a Sound of the Police dal hallatszott az imént KRS-One előadásában. Ő is a hip-hop egyik nagyja, és nem is taglalom most ez a muzsika után a miértjét. És a következő blokk arcai ugyanígy a hip-hop Wall of Fame képviselői, sorrendben következik De La Soul, majd Slum Village, utána egy Mos Def dal, és végül Snoop Dogg is szerepel a Gangstar In This Life című zenéjén.

non-stop hip-hop minden csütörtök 20-22 óráig a Pannon Rádióban. Yeah, yeah. Brand new day, y'all.

A végére bepakoltam még egy jóféle szomorkás dalocskát. Kid Cudi által lesz a Mr. Rager zene. Jövő héten számítottok a magyar ajkú cuccokra, hiszen terjeszteni kell a hazai és magyarországi feltörekvők hírét. Brá köszöni szépen nektek a figyelmet és búcsúzik tőletek. Holnap már péntek, ezért szép hétvégét kívánok, de úgy általában minden jót is. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Jövő hétig csumi csá!

0: Pannorádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: Olyan ő, hogy megáll

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csukott kegyelem.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Hallgass napjaink slágereit
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannonrádió.
2: Let's go, girls.